Az előadásomnak a címe: Mi az igazság az Ószövetség Istenéről, és Jézus más volt-e? Föltehetjük a kérdést, hogy mi az igazság? Annyit és annyit találkozunk ezzel a szóval, még a családi életünket is sokszor át és átjárja. Ha a diákok vagyunk, akkor hányszor és hányszor egy vizsga után felemlítjük, vagy amikor munkát keresünk, és az életben hátrányos helyzetbe kerülünk, akkor többször föltesszük ezt a igazsággal kapcsolatos kérdést. Az igazság valahol egy jogi kifejezés. Egy olyan jogi kifejezés, amikor érvek és ellenérvek kapcsolódnak, összetűzésbe kerülnek, és valaki dönt egy dolog felől. Az igazság egy megfelelőség. Az igazság az olyan, mint egy mérleg. Az egy egyensúlyt jelent. Az igazságot ki lehet fejezni matematikailag is. Van néhány fiatalabb, és nekik mondom, ugye, hogyha az egyenlet bal oldalát és jobb oldalát ugyanannyival növelem vagy csökkentem, akkor az egyenlet, az egyenlőség továbbra is fennáll, tehát igaz a dolog. Ha az egyik oldalát csökkentem, akkor már nem igaz, már nem lesz egyenlőség. Mi az igazság az Istennel kapcsolatban? A görög nyelv nagyon szereti ezt a filozófiában, és a görög nyelv, újszövetségi görög nyelv is, az aletheia kifejezést mondja, ebben az á egy fosztóképző. Az egész kifejezés, az aletheia, az azt jelenti, hogy nem rejtett dolog. Tehát nyilvános. Az igazság az nem rejtett dolog. Az nyilvános, az mindenkinek utolérhető. Az Ószövetség az nem ennyire filozófikus, illetve azt nem mondanám, hogy nem filozófikus, hanem más filozófiát használ, mint a görög kultúra, mint a hellén kultúra. Így az Ószövetségben az igazság kifejezését az ámen szóval fejezzük ki. Az ámen szó, ez pedig egy nagyon érdekes, mert azt hiszem, hogy minden ember ezt a héber szót ismeri, vagy legalábbis aki már imádságot hallott elmondani, mert a végén azt mondjuk, hogy ámen. Mit jelent ez a szó, hogy ámen? Mielőtt megfejtjük, menjünk egy kicsit az Ószövetségbe, és ez az Istenről szól, mert Isten igazságos, Isten igaz. Gondoljuk el, hogy azok a sátorlakó beduinok vagy félnomádok, mint Ábrahám és az ősei, akik sátorlakók voltak, és az egyik területről fölszedték a sátort, vándoroltak, a megélhetést, a legelőket, a folyóvizet keresték. Nagyon-nagyon fontos volt számukra, hogy a sátor biztonságot jelentsen, hiszen abban az időben is hatalmas nagy szelek voltak. És bizony, volt egy ámen szövegük. Ezt úgy hívták, hogy ámen szöveg. Ez körülbelül háromszor olyan hosszú volt, mint a többi szöveg, és ezt a várható széljárással szembeállították, ez feszítette ki a sátort, ez szilárdította meg az egész sátort, ez tette bizonyossá, fixé, stabillá. Hát azért ne felejtsük el, hogy azért az ókorban is, ha egy sátor összedőlt, az újszülött gyerekeket, mindent, kisgyermekeket, időseket nagyon súlyos sérüléssel is fenyegethette. Tehát az igazság az mindig szilárd. És amikor azt mondjuk, hogy ámen, akkor ez azt jelenti, hogy mint egy hitvallással kifejezzük, hogy amit előzőekben mondtunk, abban szilárdan hiszünk. Sajnos el kell mondjam, hogy a mai kereszténységben az áment már olyan kötőszóként, lábjegyzetként, néha szoktam nézni a gyerekeket, ilyen 3-4 éves gyerekeket, nagy felsóhajtással, nagy örömmel üdvözlik, hogy végre áment, fölállatok és mozoghatok. Igen, az nekik jó szó, de vajon mi felnőttek, keresztények, tényleg belegondolunk az ámenbe? Mert az nem más, mint az előzőek hitvallásszerű megerősítése. Még egy nyelvészetit mondok, és ígérem, többet ma nem fogok nyelvészkedni. Az ámen nagyon gyakran az Ószövetségben egy, az ámenből van a émet kifejezés.
És ennek van, ez ugyanezt jelenti az elmet, csak ez egy ősibb szegoláták csoportjához tartozó héber kifejezés. Ez szintén azt jelenti, hogy igaznak lenni, megszilárdulni. És ennek van egy párja. Nagyon érdekes, az Ószövetség gyakran párokban gondolkozik. Ezek a párok, ezek lehetnek ellentét párok, jó-rossz, világosság-sötétség, hűség, nem hűség, de lehetnek egymás kiegészítői, és ez az Ószövetségben a helszedve elmet, a hűség és szeretet, vagy a kitartás, a megszilárdultság és a megbízhatóság. Ezek is megint jogi kifejezések. Tehát mi az igazság az Ószövetségben az Istenről? Nagyon gyakran úgy gondoljuk, hogy az Ószövetségben az Isten egy nagyon-nagyon más jellemet mutatott be, hiszen annyi sok vér, annyi sok érthetetlen történet, annyi sok gyilkosság, annyi sok pusztítás kapcsolódik az Ószövetséghez, hogy gyakran úgy gondoljuk, hogy ezek mögött ott áll az Isten. Volt, amelyik mögött ott áll, de én ezekben most nem mennék bele a részletekbe, de azért ne felejtsük el, hogy az Ószövetség az az élet iskolájának a kezdése. Igen, az Ószövetségben Isten nagyon sokszor szigorú volt, de szerető is. És hogy az Ószövetségben mennyi sok világosság, mennyi sok érdekes dolog van, én egyetlen egy Biblia szöveget szeretnék felolvasni. Mózes 5. könyve 22. fejezet 6. verse. Ez így szól. Ha madárfészek akad elédbe az úton, valamely fán vagy földön, madárfiakkal vagy tojásokkal, és az anya rajta ül a fiakon vagy a tojásokon, meg ne fogd a madarat a fiakkal egyetemben. Gondoljuk el, hogy az Ószövetségben Isten annyira szereti azt a teremtett világot, amelyet ő hozott létre, ő alkotott, amelyet a legyen szavával hozott létre, hogy nem csupán az emberről gondoskodik, hanem még a madarakról, még a meg nem született madarakról, a tojásokról is gondoskodik, hogy ne bántsuk azokat. Ha úgy gondoljuk, hogy az Ószövetségben egy véres, bosszúálló Istent találunk meg, akkor nagyon tévedünk, vagy az Ószövetséget nem ismerjük, vagy Istent nem ismerjük, vagy egyiket sem. Az Ószövetségben annyi sok finomság van, csak a durvaság mögött, a nemzetek durvaságai mögött, a háborúk mögött meg kell tudni találni Istent. Miért? Hadd kérdezzem meg. A mai világ nem épp olyan durva, mint az ókor világa volt? Ma nem ugyanúgy halnak-e meg emberek minden másodpercben, meghalnak erőszakos halállal, lassan emberek, mint természetes halállal? Ma ugyanúgy nem az erőszak jellemzi-e világunkat? Igen. Én azt hiszem, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség szétválasztása nem logikus, illetve Istenre vonatkozóan nem logikus. Nem véletlen, hogy az egész Szentírás egybe van kötve. Csak logikailag teszünk különbséget. Csak elnevezésbe teszünk különbséget, hogy Ó, meg Új Szövetség. De Isten ugyanaz. Isten annyira szereti az embert, olyan sok érdekes törvényt hoz, és el kell mondjuk, hogy amikor készültem erre, nem véletlen, hogy ezt az állatokkal kapcsolatos védelmet hoztam, hiszen az állatok védelmének legősibb szabályait a Szentírásba találjuk. Nem tudom, hogy mennyire tudjuk a büntető törvényt, de tavaly jutottunk oda, hogy az állatkínzás, a büntető törvény tényállási elemei közé tartozik. Tehát, ha az állatokat sanyargatjuk, bántalmazzuk, akkor ezért, ha jól emlékszem, 2 évi börtönbüntetéssel fenyeget a büntetőjog. Na most gondoljuk el, hogy a Biblia ezt gyakorlatilag 3500 évvel ezelőtt már leírta ennek az alapelvét. És azt mondja, ha szamarat látsz,
az úton, amelyik ki van dőlve, még ha az ellenségedé is, menj, segíts föl, mert az Isten téged ekkor meg fog segíteni. Úgy gondolom, hogy Isten egy csodálatos lény, akit meg kell ismerjünk, és Istent úgy kell megismerjük, amilyen ő. Ne az általunk alkotott bálványt, előítéletet próbáljuk megismerni. Sokszor Istenről hallottunk olyan kifejezést. Igen, ha Isten van és létezik, akkor miért van az, hogy ártatlan emberek milliói halnak meg? Akkor miért van az, hogy a háborúkba a bombák odarepülnek, ahol a gyerekek vannak? És én is fájdalmasan hallottam, hogy a mai világban is több háború folyik, hogy ártatlan gyermekek halnak meg. De hadd kérdezzem, megkérdezte az ember valaha az Istent, hogy mit tegyen, ha háborút indít? Nem. Ezt mi eldöntjük, ketten, hárman a nagyok, és utána elindítjuk a rakétáinkat, elindítjuk a tankjainkat, és amikor az általunk okozott technika, halálos fegyverek, ártatlan emberek százait, ezreit, esetleg millióit pusztítja el, akkor feltesszük a kérdést, hogy Isten miért hagyja ezt? Sajnos azért, mert mi ezt az utat választottuk Ádám óta. Istennek az lett volna az eredeti terve, és azt mondta, ne is érintsd, de ha érinted, bizonnyal meghalsz. Sajnos érintette Ádám apánk és Éva anyánk. És ez lett a következménye. Mózes felmegy a Sínai hegyre, és találkozik szemtől szembe az Istennel, és lejön. És annyira fénylik az arca és a tekintete, a zsidók ezt nagyon egyszerűen megoldották, fogtak és egy leplet kifeszítettek, és azt mondták, menj Mózes a lepel mögé, és akkor nem zavar, hogy annyira sugárzik a tekinteted. És akkor átkiabálták Mózesnak, és azt kérdezték tőle, na és mondd meg, milyen volt az Isten? És akkor Mózes egy nagyon érdekes dolgot mond. Nagy irgalmasságú és nagy igazságú. Nem azt mondja, hogy hosszú, magas, szélesvállú, daliás, szakálas. Nem. Ő az Istenben a lényeget látja meg. Mert minden ebből indul ki. És hadd kérdezzem meg, kedves barátom, milyen vagy te? Ha az emberek megkérdezik, milyen az a Tokics Imre? Akkor mit fognak mondani a barátaim, a családom, azok, akik közelről ismernek? És az volt csodálatos Mózesben, hogy ő megismerte Istent, és azt mondta, nagy igazságú, ugye? Onnan indultunk el. Mi az igazság az Ószövetség Istenéről? És nagy irgalmasságú. A probléma az, hogyha a kettőt szembeállítjuk, az igazságot és az irgalmat, a kettő együtt jelenti az egyensúlyt. Az Ószövetségben is voltak tragédiák. Csak egyetlen egy családnak az életét hadd említsem meg. Jób pátriarka. Jób könyve a egyik legősibb könyv a Szentírásban, hanem a legősibb. Egészen pátriarkális időszakban zajlódik, amikor még családok voltak, és ezek a családok még igazából nem is alakítottak ki szociális közösséget egymással. Gazdag ember volt Jób. Annyira szerette a gyermekeit, hogy mindig áldozatot mutatott be helyettük, hogy hát, ha elfeledkezik. Igen, sokszor ilyenek vagyunk mi apák, édesanyák, hogy szeretnénk mindent megcsinálni a gyermekeink helyett, hogy hát, ha elfeledkeznek. De aztán rájövünk, hogy a gyermekek épp olyan jól tudják az élet vele járó dolgait, csak mi azt hiszük, hogy nem tudják. Így volt Jób is. És aztán egyszer hallja a tragédiát. Jön az egyik hírvívő,

áldott legyen Bárak Elohénó. Áldott legyen az ő neve. Aztán Jób története tovább folytatódik. Ha valaki megkérdőjelezheti Isten igazságát, akkor Jób történetében meg lehet kérdőjelezni. Mindent elveszít ez az ember, földön futóvá vált. És tudjátok miért? Mert bűngyűlölő volt, és Isten félő. Isten ad elég okot arra a történelembe, ha kételkedni akarsz. Elég, ha fölütöd a mai valamelyik újságot, napilapot. Elég okot fogsz benne találni, hogy akár a létezését is tagadd. De sokkal több bizonyítékot ad arra vonatkozólag, hogy megismerd őt, hogy mennyire szeret téged, ha saját magadba tekintesz. Keresd, kutass. Nem fogod könnyen megtalálni, de ha megtalálod, akkor a legbiztosabb bizonyossággal fogsz rendelkezni. Jobb fekélyes beteggé válik, kimegy a szemétdombra, és egy darab cseréppel vakargatja a saját csöpögő testét, ahogy a test nedvei, és iszonyatos szagot áraszt, az emberek elfordulnak. Mintha már csak nevében lenne ember. A felesége is kimegy hozzá, és azt mondja, átkozz meg az Istent, Jób, és pusztulj el! És azt mondja, hallgass. Nem. Eljönnek a barátai. Bildád, Cofár, Elifáz és Elihú. És elkezdik magyarázni. Logikus, amit mondanak. Jób, te bűnös vagy, és ilyen vagy, és olyan vagy. És aztán egyszer Jób odáig jut, hogy megérti az összefüggéseket, és a halál szélén lévő ember tud imádkozni, a fájdalmakkal küzdő ember tud imádkozni az egészségesekért, és akkor meggyógyul. Az élete attól a pillanattól megváltozik. Ismét lesz családja, Isten ismét ad gazdagságot, mert két gazdagságról tud a Szentírás, az egyik a harácsoló gazdagság, és a másik az Isten áldása következtében előálló gazdagság. És ő ezt a gazdagságot kapja Istentől másodszor is. Mi a helyzet Jézussal? Jézus annyiszor hivatkozik a mennyei atyára. Olyan csodálatos belső kapcsolattal bírt. Minden nagy kérdést megbeszélgetett az Istennel. Más volt-e Jézus? Nem. Ő tökéletesen azonos volt az atyával. Ismerte az atyának minden gondolatát, tettét. Más-e az Ószövetség, mint az Új Szövetség? Hát persze, hogy más. Másak a körülmények. Más volt-e 100 évvel ezelőtt az élet, mint ma? Hogyne? De még 15 évvel, 16 évvel ezelőtt is. Az élet az állandóan változik. De Isten ugyanaz volt az Ószövetségben is, mint az Új Szövetségben is. Sőt, Isten ugyanaz ma, mint aki volt tegnap, és mint aki lesz holnap. Isten nem változik. Mi igen. És milyen jó, hogy változunk. Mert jobbá válhatunk. Isten szereti az embert. Az Ószövetségben azt mondta, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életig élj. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Ezek mind-mind azt jelenti, hogy Isten mennyire szerette az embert az Ószövetségben. És azok a nemzeti alkotmányok, amelyek ma fenn vannak, hadd mondjam meg, Magyarországnak az egyik legszebb alkotmánya van, még akkor is, ha tódoztuk, foldoztuk 1948 óta. Ez az első írott alkotmánya Magyarországnak. Csodálatos, szép a vallásról, a fiatalságról. De az az alkotmány, amelyik elfeledkezik a 10 parancsolatról. Amelyik erről az 5 alapelvről elfeledkezik. Az az alkotmány nem sokáig fog fennmaradni, és az az ország nem sokáig fog létezni, egzisztálni. Isten ebben a 10 igében foglalta össze az ő szeretetének lényegét. Befejezésül egy érdekes történet jutott eszembe. Van egy híres teológus nő, Dorota Stölle, egy német evangélikus.

0: teológusnő, és azt mondja, hogy képzeljük el, hogy milyen lesz a mennyország. Hunyjuk be a szemünket, és képzeljük el, hogy milyen lesz a pokol. Természetesen ő, mint evangélikus, nem hisz a középkori katolikus pokol tanításában, de azt mondja, most képzeljük el. És azt mondja, hogy először elmondom, hogy milyen lesz a pokol. Amikor eljutunk a pokolba, egy hatalmas nagy asztal lesz. Csodálatos székek, olyan csodálatos ólomkristályok lesznek, különböző ecájgok, kés, villa, gazdagon terített asztalok, minden, még a vegetáriusoknak is lesz ott külön, hogyha vegetáriust szeretne. Hát azért a pokolba is az egészségre nagyon fontos, ha odafigyelünk. És a pokolba ott lesznek a gonosz angyalok. Nagyon sűrűn ott fognak állni. És amikor jönnek be az emberek a pokolba, akkor az angyalok nagy kedvesen, tessék csak beljebb, tessék! És az emberek elcsodálkoznak, és az egyik barát odaszól a másiknak, te ide figyelj, nem is olyan rossz ez a hely, ahogy látom. Mindenki leül, megjelenik Sátán, és azt mondja, egyetlen egy alapszabály van. Aki ezt az alapszabályt nem tartja be, az meg fog halni. Most hagyjuk a pokolt. Egy kicsit hadd gondolkozzunk, mi lehetett ez a szabály, ez a rule. Menjünk el a mennyországba. Dorota Stőle azt mondja, hogy a mennyország pontosan ilyen lesz. Egy csodálatos nagy asztal, ólomkristályok, minden ragyog, ott vannak a szép, tiszta jellemű angyalok, és azt mondják, de örültünk, hogy jöttetek, gyertek csak beljebb, foglaljatok helyet. És az asztal fő megjelenik a názáreti Jézus Krisztus. És azt mondja, egyetlen egy szabály van, amit ezen a vacsorán be kell tartani. Csak egy szabály. Menjünk vissza a pokolba. És elmondja Sátán, hogy az az egyetlen szabály, hogy senki nem nyúlhat hozzá kézzel az ételhez. Csak késsel és villával lehet enni. De nagyon furcsa dolog van, mert 1 méter hosszú a kés, és 1 méter hosszú a villa. És az emberek, amikor beleszúrják, akkor nem tudják odahúzni, és aki titokban hozzányúl az ételhez, az azonnal meghal. Még a pokolba is meg lehet halni, mondja Dorota Stőle. Menjünk vissza a mennyországhoz. Jézus feláll, és azt mondja, egyetlen egy szabály van. Nagyon hosszú a kés és a villa. Senki nem nyúlhat hozzá az ételhez kézzel. És az az érdekes, hogy a pokolba mindenki éhen fog halni. A mennyországba pedig mindenki jó fog lakni. Miért? Mert a mennyországba rájönnek a megoldásra. Mindenki a vele szemben lévőt eteti meg. És mindenki jól lakik. De viszont a pokolba olyan emberek jutnak, akik mindig önzőek voltak az életben, akik mindig csak magukra gondoltak, akik soha nem találták meg a más emberhez vezető utat, akik Istent mindig csak eszközként akarták használni, vagy Istenben mindig rosszat láttak. És ugyanaz a szabály az egyik helyen a halált jelenti, a másik helyen pedig semmi problémát és nehézséget. Higgyétek el, Isten szeret benneteket, és ezt a szeretetet meg kell érdemelni, és erre rá kell találni az ő kegyelméből. Amen.
1: 19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig. És nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat,

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami...

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy ma este újból együtt vagyunk, és együtt tanulmányozzuk az advent himnuszokat, mivel ezek a hetek a keresztény szóhasználatban advent hetek, de miért hívják advent heteknek? Azért, mert az adventus latin szó annyit jelent, hogy várás. Várják Jézus Krisztust. Ezen túl szeretnék menni ma este, az advent reménység az nem néhány nappal ezelőtt kezdődött. Tudjuk-e, hogy mikor született meg az advent reménység? Mióta él az emberiség advent reménységben? Lehet, hogy ez nagyon nehéz kérdés, és erre a kérdésre nagyon egyszerűen szeretnék válaszolni. Attól kezdve ér az ember advent reménységben, amióta Ádám és Éva vétkeztek. Mert amikor Isten megígérte azt, hogy Jézus Krisztus el fog jönni a földre, azóta az emberek advent reménységben éltek, tehát Ádámtól kezdve várták Jézus Krisztus első eljövetelét. Jézus Krisztus, amikor Betlehemben megszületett, és itt élt a földön, és meghalt, és harmadnapra halottaiból föltámadt, 40. nap feltámadása után felment a mennybe, akkor Jézus Krisztus személyesen megígérte még mennybe menetele előtt, hogy ő visszajön. És amikor Jézus Krisztus felment a mennybe, felhő fogta el őt, és takarták el a felhők az tanítványok szemei elől, azt olvassuk a Bibliából, hogy két angyal jelent meg, és azt mondta, hogy amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok felmenni a mennybe. Azóta a keresztény világ nem első advent reménységben él, hanem a második advent reménységben. Azonban a tegnap esti témakörünkre szeretnék csak egy-két gondolat erejéig visszaemlékezni. Tegnap este tanulmányoztuk Mária himnuszát, ma este az Úr Jézus segítségével Zakariás himnuszával foglalkozunk. Az, ami különös volt, és különös Mária himnuszában az, hogy az egész himnuszt, tegnap este beszéltünk róla, hogy a himnusz az a legünnepélyesebb mű, minden államnak van himnusza, ezt a 3-4 himnuszt, amelyen Lukács evangéliumában találkozunk, ezt még latinul pontifikátnak, vagyis Isten dicsőítő himnusznak is nevezzük, mert Mária, amikor megkapta az ígéretet, hogy általa fog megszületni Jézus Krisztus, akkor öröm újongva énekelte, és azt mondta, hogy áldjad én lelkem az Urat. És látjuk azt, hogy Mária úgy nyilatkozik, hogy ő megváltó Istenét áldja. Ami azt jelenti, hogy Mária is épp úgy bűnös személy volt, mint mindenki más, mert áldotta a megváltót, és várta, hogy a megváltó ő általa emberi testet öltsön magára. A mai témakörünk, ahogy említettem, Zakariás himnusza. Mivel Zakariás himnusza jóval hosszabb, mint a Mária himnusza, ezért minden verssel külön-külön szeretnék foglalkozni, holnap este pedig az Úr Jézus segítségével Simeon himnuszával foglalkozunk. Én nem tudom megmondani a 3 himnusz közül, hogy melyik a szebb, melyik a tartalmasabb, mert mind a 3 a Szentlélek ihletésére jött létre. Amint látjuk, Lukács evangéliumában találjuk, ez egy elég hosszú himnusz, egészen az első rész 67. versétől a 80-ig, ami azt jelenti, hogy 13-14 versből áll, és ezt szeretném az Úr Jézus segítségével ma mindannyiunkkal közösen együtt tanulmányozni. Maga a himnusz, amit Zakariás mondott el, több részből áll, pontosabban 4 részből. A kivetítések alapján látjuk azt, hogy az első része Jézus dicsérő himnusz, majd utána Zakariás beszél Jánosról, utána újból Jézusról, Jánosról zeng a himnusznak az utolsó verse. Ejtsünk egy néhány szót Zakariásról. Ki volt ez a bizonyos Zakariás? Lukács evangéliuma első részében azt látjuk, hogy Zakariás pap volt. A felesége Erzsébet. Már idősek voltak, és nem volt gyermekük, és a beosztás szerint minden lévita pap egy bizonyos időt Jeruzsálemben, a templomban teljesített szolgálatot, és ő is papi szolgálatát teljesítette Jeruzsálembe, amikor megjelent neki Gábriel angyal, és megígérte azt, hogy nekik fog születni gyermek. Mivel kételkedett Zakariás, tehát a pap, ezért megnémult, és nem tudott beszélni egészen addig, amíg meg nem született, és azon tanakodtak, hogy hogy kell elnevezni. Felesége azt mondta, hogy legyen János, a többiek azt mondták, hogy más nevet kell adni neki, és ekkor szólal meg az édesapa, ekkor kapja meg vissza a beszéd képességét, és elmondja, hogy János. Tehát egy mondatba összefoglalva Zakariás, Keresztelő János édesapja. Ha már megemlítettük, hogy Keresztelő János édesapja, akkor miért nevezzük Jézus Krisztus előfutárát, aki utat készített Keresztelő Jánosnak? A bibliai időben csak egy nevet viseltek. Péter, Jakab, János, Filip, Bertalan, Lukács és így tovább. Látjuk, hogy János két nevet viselt, Keresztelő János. Az igazi eredetében nem Keresztelő János a neve, hanem az Alámerítő János. Miért nevezik ezt a János Alámerítő Jánosnak? Azért, mert Jézus Krisztust ő keresztelte meg, ő merítette alá a Jordán folyóban. Még egy-két szót bevezető gyanánt említsünk meg, mi Isten célja a messiási proféciákkal. Ahogy már ezen a helyen lehet, hogy említettem, az Ószövetségi Szentírásban többféle fajta proféciákkal találkozunk. Városokra vonatkozó proféciák, személyekre, országokra vonatkozó proféciák. Azonban, és két profécia irányzat van még az Ószövetségi Szentírásban, az egyik a messiás országára szóló proféciák, amelyek mindegyik kivétel nélkül feltételhez kötött, ami azt jelenti, hogy a messiás országára szóló jövendőlések akkor teljesedtek volna be, ha Izrael népe elfogadja személyes megváltójának Jézus Krisztust. Azonban mivel nem csak, hogy nem fogadták el a zsidók Jézust megváltójuknak, hanem meg is feszítették, így ezek a jövendőlések, amiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy több mint 100 jövendőlés van az Ószövetségi Szentírásban, amely feltételes, vagyis a messiás országára szóló jövendőlés. Az, ami bennünket ma érdekel, ez a messiási jövendőlések, vagy proféciák, ezek a messiási jövendőlések Jézus Krisztus földre jövetelét írják meg. Hol fog megszületni, kitől fog megszületni, mennyire elrújjál majd az áruló Jézus Krisztust, hol fog élni, mit fog cselekedni, hogy fognak lejátszani az események. Több mint 200 ilyen jövendőléssel találkozunk, ami a messiásra vonatkozik, Jézus Krisztusra. Mindegyik kivétel nélkül szó szerint beteljesedett, azonban ez a profécia csoport nincs feltételhez kötve. Például csak ilyen dolgot hadd mondjak el, Jézus Krisztusról megvan írva, hogy Dávid házából jön. Júda nemzetségéhez tartozóan fog születni, Betlehemben fog megszületni. Ezek feltétel nélküliek. Ezek után nézzük meg magát a himnuszt, és azt olvassuk Lukács evangéliumában az első részben, a 67-től a 68. terjedő versekben, Zakariás az ő atya beteljesedett szentlélekkel. és prófétált mondván, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta népét. Először arra szeretném felhívni mindannyiunk kedves figyelmét, hogy mivel kezdődik a himnuszról szóló beszámoló Lukács evangéliumában. Maga Zakariás, Keresztelő János édesapja beteljesedett Szentlélekkel. Majd látni fogjuk holnap is ennek a folytatását Simeon himnuszában, és ahogy ma este néhány személynek mondtam, hogy meglepetés lesz ma este, majd arról fogunk tanulni, hogy hogyan vezet egy-egy embert a Szentlélek, erről különösen a következő előadásunk fog szólni. Azonban a himnuszban az első mondat, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta népét. Először is az előttünk levő szövegből egy dologra szeretném felhívni a figyelmünket, az pedig az, hogy ez jelen, jövő vagy múlt időben van. Megdöbbentő az, hogy múlt időben van, de még nem teljesedett be. Sem Keresztelő János, sem Jézus Krisztus még nem született meg. Nagyon sok olyan igét, olyan proféciát találunk, amely Jézus Krisztus golgotai áldozatára vonatkozik, ami a jövőben fog teljesedni, de a profécia múlt időben használja. Miért van ez így? Azért, mert Isten számára az ígéret az egyenlő a megvalósítással. Nálunk is így van? Néha igen, sok esetben nem. Ezért van a magyar ajkú embereknek az a közmondások, hogy az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Istennél ilyen nincs. Isten megígérte, például van egy kijelentése a Bibliában, amely így hangzik Jelenések könyvének a 13. részében, a 8. versben. Istennek a ma báránya, aki megöletette múlt idő a világ alapítása óta. Mert Jézus Krisztus földre jövetele, Jézus Krisztus golgotai áldozata a megváltás tervének keretén belül örök időktől fogva el volt készítve. És itt is a Zakariás múlt időben beszél, és mit mond? Az Úr, az Izrael Istene meglátogatta kit? Izraelt, és megváltotta az ő népét. Ha visszapillantunk egy Zsoltárba, 72. Zsoltár 18. verse, áldott az Úr Izraelnek Istene, aki csodadolgokat cselekszik egyedül. Kicsoda? A mindenható Isten. Ebből látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem ítélni jött először. Nem azért jött a földre, hogy megszületett, felnőtt, megkeresztelkedett 30 éves korában, és azt mondta, mivel ti nem éltek úgy, ahogy kell, örök halál az osztályrészetek. Jézus Krisztus nem ezért jött el. Nem csak az első században Jézus Krisztus akkor lefizette a válságdíjat, azonban ma is bennünket nem ítélet megszólítással közelít, hanem azt mondja, hogy fogadj el engemet megváltódnak, kövess engemet mindenben, és én az örök élet jutalmát fogom adni neked. Lukács evangéliumából nem fogom ezentúl mondani a verseket, mert következnek egymás után a himnusz részei. A következő himnusz gondolat így hangzik, felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házából. Először is ez a különös kijelentés, hogy felemelte üdvösségnek szarvát, egy másik himnuszban, tegnap este itt voltunk, említettük, hogy az Ószövetségi Szentírásban is találkozunk himnusszal, Anna Sámuel édesanyja himnuszából, hadd idézzem Sámuel prófét első könyvének 2. részéből a 10. verset, amely mennyire összecseng Zakariás himnuszával, amely így hangzik, az Úr, akik vele versengenek, megrontja, mennydörög felettük az égben, az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. Mit jelent ez, hogy felemeli felkentjének szarvát, utal Jézus Krisztusra megint, itt pedig felemelt az üdvösségnek szarvát. A szarv az mindig hatalmat jelent. Úgy az ószövetségi szentírásban, mint az újszövetségi szentírásban. Például Dániel próféta könyvének a 7. részében maga a próféta lát egy állatot, amelynek 10 szarva van. És látja azt, hogy a 10 szarv között egy kis szarv nő, amely túlnövi a 10-et, és mikor hatalomra jut, akkor 3 szarv kitöretek az állat fejéről. Minden esetben a szarv úgy az ószövetségi szentírásban, mint az újszövetségi szentírásban hatalmat, tekintélyt jelent, és itt is azt mondja, felemelte az üdvösségnek szarvát. Hát kedves ellenlevők, hadd mondjam el nagyon boldogan azt, hogy Jézus Krisztus nem csak a zsidókért halt meg. Nem csak a jókért halt meg. Jézus Krisztus lefizette a válságdíjat a leggonoszabb emberért is. Így van? Így van. Meghalt érettetek is, és érettem is? Meghalt mindannyiunkért? Akkor kitől függ az, hogy mi az örök élet részesei leszünk-e, vagy sem? Jézus Krisztustól, vagy tőlünk? Persze, természetesen, hogy tőlünk. Majd tovább lássuk, erős üdvözítőt támaszt, mondja ugyanez a szöveg, és ha figyeljük a 18. Zsoltár 3. versét, akkor itt egy csodálatos felsorolással találkozunk, az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Az én Istenem az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem, szarva. Megint üdvözítőm, akinek hatalma van üdvözíteni, ő a menedékem. Amint itt látjuk, különböző színnel szedtem ki a szavakat, és ismétlődik ebben a Zsoltárban Istenre vonatkozóan, pontosan Jézus Krisztusra vonatkozóan, az Úr az én kősziklám. Kedves ellenlevők! Én tudom azt, hogy milyen tanítás létezik a keresztény világban, én csak az igét szeretném fejtegetni, eddig is azt tettem, és amíg még élek, nem tudom, hogy mennyi lesz. A kőszikla az mindig lekötött fogalom Jézus Krisztus számára. A kőszikla soha embert nem jelentett. A kőszikla az mindig Jézus Krisztust. Akár Mózes könyveikben olvassuk, akár a próféták könyveiben, vagy ebben az esetben a Zsoltárokban, vagy akár az újszövetségi szentírásban, hadd hozzak fejből az újszövetségi szentírásból Korintusi levél 10. rész 4. versét, a kőszikla pedig a Krisztus. És amikor itt azt mondja, hogy az Úr, tehát az Isten az én kősziklám. Ember nem lehet kőszikla. Ember csak lehet kavics, kődarab vagy guruló kő. De Jézus Krisztus a kőszikla, miért? Honnan tudjuk, hogy

0: milyen más lehetőségek, vagy sem ember, sem intézmény, aki engemet és bennünket meg tud szabadítani bűneinktől. Ő az én Istenem, ő az én kősziklám, és én ő benne bízok. Kedves jelenlevők, ez a himnusz azért rendhagyó, mert erős üdvözítőt támaszt. Ki az én és a minden ember üdvözítője egyedül a világon? Jézus Krisztus. Más szóval, lehet-e üdvözítő más valaki, legyen az személy vagy intézmény, aki bármelyikünket meg tud szabadítani bűneinktől Jézus Krisztuson kívül? Van vagy nincs?
1: Nincs.
0: És még tovább megy, ő az én pajzsom, üdvösségem szarva, ő az én menedékem, tehát ő a kőszikla. A szarv a Dávid házából való mesiásra utal, amint már elemeztük is. Nézzük tovább a himnusz tartalmát, amit szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik elejétől fogva voltak, hogy ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek. Nagyon különös ez a himnusz. A maga szépségét úgy érzem, hogy sokszor nem vagyok képes, nincs az a lehetőség, hogy emberi szavakkal ki tudja az ember fejezni, de menjünk sorjában, amit elolvastunk, amit szólott az ő szent prófétáinak szája által. Az egész himnusz, amint eddig láttuk, és ezután is látni fogjuk, az ószövetségi szentírásban található prófétákra épül rá. Sajnos néha-néha találkozom emberekkel, akik nekem azt mondják. Paragó lelkész, legyen szíves, mondja, ezt, amit felolvasott, a szentírásnak melyik részéből olvast el? Az ószövetségi szentírásból, vagy az újszövetségi szentírásból? És ha az ószövetségből olvastam, akkor azt mondom, az ószövetségi szentírásból. Ó, az engemet nem érdekel, ami az ószövetségi szentírásban van. Mit látunk, érdekelte Zakariást, érdekelte Máriát, érdekelte, majd látni fogjuk holnap este Simont, az ószövetségi szentírás. Mire épül rá az egész himnusz? Azt mondja a dics himnusz, hogy az ő szent prófétái által szólt. Kedves jelenlevők, ha mi elvetjük a proféciákat, amelyeket az Ószövetségben találunk, és elvetjük a proféták tanítását, szavait, akkor mi magunk alatt vágjuk el az ágat, amelyen ülünk. És nem lesz se alapunk, se reménységünk, mert egyszerűen az egész újszövetségi szentírás az Ószövetségi szentírásra épül rá. Csak egy összehasonlítást hozok. 68%-a az utolsó könyvnek, a jelenések könyvének idézett az Ószövetségi Szentírásból. És itt is a himnusz arról beszél, hogy Isten mindazt, amit majd Jézus Krisztus tenni fog a Földön, ezt előre megmondta a szent prófétái által, akik elejétől fogva voltak. Látjuk, hogy már Énok is a próféták közé tartozott, és a próféták által Isten elmondta, hogy ellenségeitől megszabadít, és mindazok kezéből, akik minket gyűlölnek. Ha visszanézzük az ószövetségi időben, pontosabban Jézus Krisztus születése előtt, vagyis Isten ószövetségi népének, az Izraelnek milyen ellenségei voltak, akkor időben elülnénk, nem is tudnánk felsorolni mindazt, azonban a himnusz arra épül rá, hogy mindig voltak emberek, akik Krisztus ellenségei, és mindazok ellenségei voltak, akik tiszta szívből követték Jézus Krisztust. 23. Zsoltárból, a pásztor Zsoltárból az 5. verset olvasom, ami nagyon elgondolkodtató, és pontosan ide tartozik, erről beszél a pásztor Zsoltár, asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Három csodálatos tényezőt hoz a Zsoltár szöveg, asztalt terítesz nékem az ellenségeim előtt. Mit jelent, mit fejez ki a 23. Zsoltárban ez a mondat, hogy asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt? az ellenségei megemet tönkre akar,

akarnak tenni, és mi szokott lenni az asztalon? Ennivaló. Megpróbálnak megsanyargatni, megpróbálnak kiéheztetni, de az ellenségeim meg kell, hogy győződjenek arról, hogy te viselsz rólam gondot. A másik mondatrész, elárasztott fejem olajjal, ez pedig a Szentlélekkel való felkenetést jelenti, és csordultik van a poharam, a te áldásaid bőségesen tapasztalom az én hétköznapi küzdelmeimben. A szent prófétáinak szája által olvastuk ebben a szövegben, és itt szeretném hozni, hogy az apostolok cselekedete 3. rész 21. versében hogyan hivatkoznak vissza ezeknek a prófétáknak a kijelentésére, őt azonban az égnek kell befogadnia addig, beszél az apostol Jézusról, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik, erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétáinak szája által. Megint szent prófétáinak szája által. Miről szóltak az ószövetségi próféták? Mit jelentett ki Isten? Ki jelentette az? A szöveg azt mondja, hogy őt azonban az égnek kell befogadnia. Addig ki az az ő? Jézus. Tehát az ég kell, hogy befogadja Jézus Krisztust addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Hová ment Jézus Krisztus? Mennybe. Onnan lészen eljövendő. Ítélni fog elemeket is holtakat. Amikor megtörténik az emberiség megváltása, vagyis a hűségesek örök élet biztosítása, utána a Bibliában olvasunk arról, hogy azok is meg lesznek ítélve 1000 év alatt, most csak ennyit tudok elmondani, és az 1000 év végén megkapják a büntetést, akik visszautasították Jézus Krisztust és igazságát. És utána Isten miután megsemmisíti a bűnt, és a bűnös embert sátánnal és angyalaival az élen, akkor azt találjuk feljegyezve Jelenések könyve 21. részében, hogy újjáteremti Isten a földet, és semmit nem változtat, a bűn bejötte az emberiség történetén. Csupán az, hogy újból visszaáll az édeni rend, és a megváltottak lakhelye is segítsen, jó Isten, mi is ott legyünk, a föld lesz. És mindezt Isten az ő prófétáinak szája által elmondta. Tehát a Messiás országának felállítása előtt meg kell szabadulniuk bűneinktől. Azt mondja a szöveg, tehát Isten országa akkor lesz felállítva, vagy van felállítva az emberek szívében, ha megszabadultak a bűn hatalmától. Kedves jelenlevők, egy nagyon szép dolgot szeretnék még ma este elmondani. Sok mindent. Lukács evangélium a 17. részéből először elolvassuk a 20 és 21. verset. Lehet, hogy sokak számára megdöbbentő ez a kijelentés, de olvasom. Megkérdezték a farizeusok Jézust, mikor jő el az Isten országa. Felelt nekik is mondta, az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Sem azt nem mondják, imé itt vagy imé amott van, mert imé az Isten országa ti bennetek van. Ennél a kijelentésnél szeretnék feltenni egy kérdést. Istennek hány országa van? Istennek hány országa van? A Biblia beszél arról, hogy Istennek két országa van. És Jézus Krisztus beszél az egyik országról, és azt mondja, hogy hol van az Isten országa? El is mondom, hogy melyik az a két ország, amiről a Biblia beszél. Istennek van kegyelmi országa, Istennek van dicső országa. Az Istennek a kegyelmi országát Jézus Krisztus első eljövetelekor állította fel, de hol van az a kegyelmi országa az Istennek? Azt mondja, az Isten országa ti bennetek van. Minden ember, aki szeretne Isten országa örököse lenni, Isten óhajtja és a megváltási tervben benne van, hogy Isten szeretné felállítani az ő országát a te és az én szívemben. Ha Jézus Krisztus ezt megtette,
akkor azt jelenti, ahol az ő országa ott van ő is, és azt jelenti, hogy akkor Jézus Krisztus a szívünkben lakik, mi pedig átadtuk életünk kormánykerekét neki, hogy ő vezessen bennünket. Megtettük ezt a lépést. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, csak azok lehetnek, és akkor lehetünk az ő dicső országának örökösei, ha Jézus Krisztus már felállította a kegyelmi országát a szívünkbe. Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyánkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről. Ez a megemlékezzen Isten a szent szövetség, ezt csak úgy értsük meg, ha újból fellapozzuk az ószövetségi szentírást, Zsoltárok, a 105. Zsoltár 8. versét, megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké, az ő rendeletéről, amelyet megszabott ezer nemzedékig. Az ószövetségi szentírásból találjuk feljegyezve, hogy szent szövetséget és hogy irgalmasságot cselekedjen, és itt két idézetet szeretnék még hozni ezzel kapcsolatban. Az egyiket az új szövetségi szentírásból, a Róma belekhez írott levél 16. rész 25-26. versét, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom, és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időktől el volt hallgatva, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hitben való engedelmességre. Hát, hogyha semmit más nem olvasnánk a Bibliából ma este, itt is tudnánk legalább egy fél órát időzni, de én megpróbálom két percbe összefoglalni ennek a szövegnek a tartalmát. Akinek van hatalma, hogy megerősítsen benneteket az én evangélium által. Ki az az aki? Jézus Krisztusról van szó, mert ki is mondja, és beszél a titokról. Az új szövetségi szentírásban több helyen találkozik a titok szóval. Azonban, ha figyelmesen olvassuk, a titok sohasem titok. Tehát a titok szó alatt nem valami titokzatos dologról van szó, hanem az új szövetségi szentírás az mi megváltási tervünket nevezi titoknak. És figyeljük meg, ama titok kijelentése folytán, tehát a titok nem titok, amely örök időktől el volt hallgatva, ami azt jelenti, hogy a megváltás terve örök időknek előtte le volt fektetve. Ezért nem lepte meg Istent a bűn, amikor Ádám és Éva vétkezett, ő neki kész terve volt az ember megváltására. És azt mondja itt, hogy a proféták írásai által Isten tudatta velünk a megváltás tervét, hogy mindannyian eljussunk, és nézzük meg, eljussanak a hitben való engedelmességre. Nem a szokásból való Isten szolgálatra, a hitben való engedelmességre. És engedjék meg nekem, hogy feltegyem a kérdést, én, mint keresztény ember, eljutottam-e a hitben való engedelmességre? És adjuk meg magunknak ezt a választ. A másik idézetet az ószövetségi szentírásból hozom, mert a himnuszban az áll, megesküdött Ábrahámnak. Figyeljük meg, hogy mikor és mivel esküdött meg Isten Ábrahámnak, Mózes első könyve 22. rész, 16-tól a 18-ig terjedő verseket. Magamra esküszök, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted. Mire utal vissza, hogy e dolgot cselekedted? Isten azt mondta Ábrahámnak, áldozd fel a te fiadat, a te egyetlenedet, azon a helyen, amelyet én mutatok neked. És amikor Ábrahám kész volt az ő fiát feláldozni, ezután jön az ige, és azt mondja, mivel hogy egy dolgot megcselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenednek, hogy megáldanak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az égcsillagait, és amint a fövényt, ami a tengerpartján van,
és hát magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját, és most figyeljük meg, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Ez a földnek minden nemzetségei kire vonatkozik? Ránk is? Akkor az Ábrahámnak adott áldás, ha mi olyan hűségesen követjük Istent, mint amilyen hűségesen engedelmeskedett Ábrahám, amikor azt mondta, hogy vedd a te fiadat, a egyetlenedet, akkor ez a minden nemzetségben, minden ember benne van, aki úgy engedelmeskedik Istennek, mint ahogy Ábrahám engedelmeskedett. Nézve tovább a himnusz tartalmát, megszabadulva az ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki, tehát Istennek, szentségben és igazságban ő előtte életünknek minden napján. Hadd tegyek először hangsúlyt, hogy szolgáljunk Istennek szentségben életünknek minden napján. Vagyis meddig vagyunk mi valóban keresztény emberek? Másképp fejezem ki magamat, meddig kell nekünk keresztény embernek lennünk? Amíg itt vagyunk az Isten tiszteleten, amíg tanulmányozunk igét, vagy ott vagyunk a misén, vagy bárhol, akkor kell keresztény embernek lenni, vagy amikor kimegyünk a hétköznapokban. Szeretném ezt is megfogalmazni. A keresztény ember az minden nap 1-24 óráig keresztény ember. A keresztény embernek nincs hétköznapi élete, és nincs ünnepnapi élete. Egyszer történt meg velem, szabad egyetemre megyek előadást tartani, és egy ismerősöm jön velem szembe, láttam, hogy próbálva akar tenni, és azt mondja nekem, Faragó, ha én 5 percre félreteszem Jézust az életemből, akkor meg fogod tudni, hogy én ki vagyok. Keresztény ember félre tudja tenni 5 percre is Jézus Krisztust az életéből. Ezért nézzük meg, tehát megszabadul a bűntől és ellenségtől, és egy csodálatos, bátorító ígével hagy támasszam alá himnusznak ezt a részét, Efézusi Levél 4 rész 24. verse. Felöltözzétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Mit jelent kereszténynek lenni? Újjáteremtve lenni. Nem fizikai téren, mi maradunk a fizikai testben, de a mi lelkületünk. A gyűlöletet, a haragot, a bosszúállást felváltja a szeretet, a megértés, a türelem és másik hibáinak az elnézése. Eljutottunk-e, kedves jelenlevők, erre a lelki szintre már a mi életünkben? Láttuk, hogy eddig Jézus Krisztusról hangzott Zakariás himnusza, azonban Zakariás megszakítja a himnuszt, és rátér Keresztelő Jánosra, az ő születendő fiára, és az ő szolgálatára. Figyeljük meg ezt a csodálatos himnusz részt, te pedig kisgyermek, Jánosról a fiáról zeng, a magasságos Isten prófétája leszel. Mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait. Nagyon figyelemre méltó, amikor Keresztelő János megkezdte nyilvános szolgálatát, akkor azt mondta, hogy nem én vagyok a Krisztus. Az, aki én utánam jön, az a Krisztus, az a megváltó, az a messiás. Én csak útkészítője vagyok. Kedves jelenlevők, itt megszakítom a gondolat menetét. Keresztelő Jánosnak az volt a feladata, hogy Jézus Krisztus első eljövetele előtt elkészítse az utat ő előtte, tehát Jézus Krisztus előtt. Van-e a keresztény embernek, önöknek és nekem ugyanez a feladatom, ugyanez a megbízatásom? Egyszer áldott dolog lenne a Keresztelő János megbízatását és az őszinten Isten hívő keresztény emberek megbízatását tanulmányozni, és látnánk azt, hogy ugyanaz a feladata a keresztény embernek, hogy utat készítsen Jézus Krisztus második eljövetel előtt. Részt veszünk ebben. Ugyanolyan tisztán átadjuk-e az üzenetet, amelyet a Bibliából megértettünk embertársainknak. Ésaiás prófét megjövendölte Keresztelő Jánosnak útkészítését a könyvnek 40. rész 3. versében. Egy szó kiált, a pusztában készítették az Úrnak utat,
ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Előre meg volt jövendőlve, hogy igen, keresztelő János utat készít Jézus Krisztusnak. Sőt, keresztelő János Jézus Krisztusról ezt mondta Máté Evangélium a 11. rész 9. versében, miért mentetek ki? Zsidókat kérdezi. Prófétát látni? Azt láttok, sőt mondom néktek, prófétálán is nagyobbat. Amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, akkor van egy keresztelő Jánosnak egy áldott kijelentése. Azt kérdezték, hogy most akkor ki a kettőtök közül a nagyobb? János vagy Jézus? És azt mondja, hogy nekem alább kell szállnom, és én felmagasztalom azt, akinek utat készítettem, Jézust. Dicsekedhetünk-e mi keresztény emberek a mi kereszténységünkkel? Hogy mi vagyunk a jók, mi vagyunk ezek, mi vagyunk utat. Vagy pedig az emberek figyelmét Jézus Krisztusra irányítjuk. Nézzük meg, mit tesz az útkészítő keresztelő János. Kire hívja fel az emberek figyelmét? Jézus Krisztusra. Nekünk is őt, a golgotai hőst kell magasra emelnünk az emberek előtt. Mert csak akkor tud bárki tiszta szívből szolgálni a mindenható Istennek, ha az emberek figyelmét nem magára hívja fel, hanem Jézus Krisztusra. Mert mennyit érünk mi emberek Jézus Krisztus nélkül? Mennyit? Ha a testünket elemekre bontanák szét, akkor lehet, hogy volna néhány apró, mértékegységű, értékes fém is bennünk, de különben mennyit ér egy ember? Fizikai értelemben beszélek róla. Így karácsony táján, vagyis év vége előtt megbeszéltük Szabadkán az Adventista Egyház vezetőségével, ott voltam lelkész, hogy szeretett csomagot készítünk Szabadka polgárainak, szegény lakósaira. Elmentem a Vöröskereszt titkárához, jól ismertük egymást, és mondom a titkárnének, hogy szeretnék a Losoncival beszélni, és azt mondta, hogy foglalt, mert Boszniából katonatisztek vannak, jöttek Lisztért. Mondom neki, csak annyit mondjon, hogy a Faragó keresi. Mikor beszólt, kijött, és azt mondja, hogy jöjjön be, legalább részt vesz egy rendkívüli beszélgetésen. A szerb hadsereg katonatisztjei jöttek Szabadkára, hogy Lisztet vigyenek a mohamedánoknak. És leültünk beszélgetni, fájdalmas szívvel, hangsúlyosan mondták el a következőt. Azt mondták a mohamedánok, hogy ahányszor 40 kiló Lisztet adunk, annyi szerb katonát foglyul ejtettek, engednek szabadul. Mennyiért? 40 kiló Liszt. Én nem vagyok háziasszony, nem tudom, hogy mennyibe kerül, de legyen 50 dinár. Az 5x4 az 20. Mennyit ér egy ember? 2000 dinárt. Ennyire értékelték a foglyokat 2000 dinárra. Mennyit érünk mi Krisztus nélkül? Én lehet, hogy ettől sokkal kevesebbet mondok, semmit. De mennyit érünk Krisztussal? Rengeteget. Vajon Jézus Krisztus lakozik-e a szívünkbe? Nézzük tovább a himnuszt. Megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneinek bocsánata által. Hogyan jutunk mi el az örök életre? Bűneink bocsánata által. De vessük fel azt az örökké jelenlevő kérdést, ki az, aki bármelyikünket fel tud oldozni bűneink alól? Bármelyik egyháznak a lelkésze önöket és engemet fel tud oldozni bűneink alól? Ki az az egyetlen, aki fel tud oldozni bennünket bűneink alól? Hisszük azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nincsen más? Akkor keressük a bűnrendezésnek útját Jézus Krisztusnál és ne embereknél. Igaz, Jézus Krisztus azt mondta, ha a te felebarátodat megsértetted, akkor menj el először a te felebarátodhoz, és utána menj el
és mutass be áldozatot az Istennek, zsidó gyakorlatra, mert zsidóknak beszélt, ami azt jelenti, hogy ha én megsértem az én barátomat, akkor bocsánatot kérek tőle, és utána kihez kell mennem még bocsánatot kérni? Magához, Istenhez. Miért? Azért, mert ott van a Bibliának az a csodálatos tanítása, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. És ha mi megsértjük egymást, akkor megsértettük Istent is. És itt azt mondja, hogy a bűneink bocsánatára, de kedves jelenlevők, hogy jutok el én, mint ember, hogy én nekem bűneimet el kell rendeznem? Megtanítsd népét az üdvösség ismeretére. Minden embernek, aki ismeri a Bibliát, feladata az, hogy embertársait megtanítsa az üdvösség ismeretére, az üdvösség útjára. Ez Keresztelő János munkásságát is bemutatja, azonban bemutatja minden keresztény egyház lelkészének a feladatát, hogy most kivégzi el, és ki nem, az nem rám, és nem ránk tartozik. De látjuk azt, hogy a Zakariás által Szentlélek ihletésére elmondott himnuszban ezt találjuk. Utána a himnusz újból visszatér Jézus Krisztusra, és ezt mondja: ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyen meglátogatott minket a naptámadat. Naptámadat, ez egy kizárólag bibliai fogalom, látni fogjuk, hogy mit jelent. Naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Először ezt nézzük meg, kit nevez ez a himnusz naptámadatnak. Nem mást, mint Jézus Krisztust. Jézus Krisztus a mi örök napunk. Honnan van ez a naptámadat? Melyik a következő szó? A magasságból. És kiknek jelent meg a naptámadat? Azoknak, akik sötétségben ülnek, és a halál árnyékában ülnek. És mi a célja Jézus Krisztusnak? Hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Szoktunk ezért imádkozni? Én hiszem, hogy igen. És nem csak, hogy szoktunk, ez napi szükségletünk, hogy Istenem, segíts meg, hogy ma is Jézus lábnyomába tudjak járni, úgy tudjak viszonyulni embertársaimhoz, olyan lelkülettel, ami a lelkülettel Jézus Krisztus viszonyult. Tegyem azt, amit ő meghagyott számomra, és figyeljük meg, hogy Ésaiás próféta által a 9. rész 2. versében hozza ezt a jövendőlést, amely így hangzik. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fényt ragyog fel felettük. Ugyanezzel találkozunk Jézus Krisztus földi szolgálatáról. Vagy utána újból visszatér Keresztelő Jánosra a himnusz, amely így hangzik: a kisgyermek pedig növekedik és erősödik lélekben, és a pusztában volt mindam a napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek. Kedves ellenlevők, miért nem járt Keresztelő János teológiát tanulni a farizeusok és a szaduceusok iskolájába? Azért, mert Jézus Krisztusnak van egy kijelentése, amely így hangzik: amit tanítanak, azt megtartsátok, de amit cselekszenek, azt ne cselekedjétek. Miért? Mert a tanítás és a szaduceusok, farizeusok élete nem egyezett meg egymással. Én nem az ő hiányosságukról akarok ma este beszélni. Én azt szeretném tanúságul levonni. Vajon az én és az önök élete mennyire van összhangban azzal, amit Isten a Bibliában mond? Keresztelő János a pusztában nőtt fel, Isten készítette fel erre a szolgálatra, és ezért látjuk azt, hogy ő nem járt teológiára, nem járt a zsidó egyetemre, a zsidó főpapok tanítása szerint. Miért? Azért, mert szeretnék hozni egy dolgot. Mire használta a zsidó nép Jézus földi szolgálatának idejét?
mire használta fel a zsidó nép János szolgálatának idejét. Egy idézetet fogok hozni egy történelem könyvből, pontosabban, amely leírja, lehet, hogy sokunknak is megvan, Jézus életének a 186. oldaláról. A zsidók félre értelmezték, helytelenül magyarázták Isten szavát, ezért nem ismerték fel az ő látogatásának idejét. A választott nép a neki szabott kegyelem utolsó éveit, Krisztus és apostolai szolgálatának éveit, az Úr követeinek elpusztítására célzó mesterkedésekkel töltöttek. Figyeljük meg, mit tett a zsidó nép Jézussal? Miért feszítették meg? Hány bűnt követett el Jézus Krisztus földi szolgálata alatt? Akkor miért feszítették meg? Miért kövezték agyon Istvánt, az első vértanút? Miért végeztették ki Jakabot? Miért üldözte maga Pál is, az kezdetleges Saulus, Jézus Krisztus követőit? Azért, mert elvetették a Mesiást, és üldözték a Mesiás követőit. Azonban ne csak róluk beszéljünk. Szeretnék elgondolkodtatni kérdéssel fejezni be a mai elmékedésünket. Mire használjuk fel mi az életünket, az értelmünket, az időnket, az erőnket és az ítélőképességünket. Öt kérdés. Az első, mire használjuk fel életünket? Én el tudok mondani a magam tapasztalatát, és tanácsolni is tudom minden embert. Mindannyian először is életünket arra használjuk fel, hogy Jézust kövessük. Ha erre használjuk fel, akkor örök élet lesz osztályrészünk. Ha értelmünket arra használjuk fel, hogy Jézus igazságát megértsünk, és amit megértettünk a Szentírásból, az tétovázás nélkül. Mire használjuk fel időnket? Én nekem olyan jól eső volt egy beszélgetés, ami itt folyt Kanizsán. Egyik fiatalember azt mondta, míg az asszonyok elmentek vásárolni, én az autóban olvastam a Bibliát. Nem haragszanak meg rám, hogyha valamit elmondok még. Mire szoktunk több időt szentelni naponta? Mondhatom tovább? A tévénézésre vagy a bibliaolvasásra? Mi az, ami bennünket jobban érdekel? Nagyon kérem, nehogy valaki rosszul értsen meg. Nem azt mondtam, hogy ne nézzünk tévét. De befejezésül hozok egy élményemet. Kétféleképpen mondom el, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik mellett szállunk síkra. Voltunk fiatalok, találkát beszéltünk meg a szívünk választottjával, találkoztunk, szívünk terve volt örömmel, és 5 perc múlva, vagy 10 perc múlva ránézünk az órára, és azt mondjuk, hogy drágám, én nem érek rá, nekem mennem kell. Ugyanezt elmondom. Megbeszéltük a találkát szívünk választottjával, elmúlt 1 óra hossza, észre se vettük. Elmúlt 2 óra hossza, észre se vettük. Végül ránézünk az órára, már 4 órája beszélgetünk. Melyik az igazi kapcsolat? Az első, vagy a második? Mennyi időt töltünk el Krisztussal naponta? Annyit, amennyire szeretjük őt. Vaj, ha ez a himnusz megtanítana bennünket arra, tegyük Jézus Krisztust életünkben az első helyre. Erre szeretnék mindenkit kérni, bátorítani, tanácsolni, hogy hűségesen készüljünk a Krisztussal való találkozásra, örök életre, Isten kegyelméből. Amen. Amen.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a Láthatár műsorának minden kedves nézőjét és minden kedves hallgatóját. Illetve szeretettel köszöntöm mindazokat, akik most az interneten keresztül követnek bennünket. Sokan úgy gondolják, hogy a Biblia elsősorban a lélek kérdéseivel foglalkozik, és keveset mond a testünkről, az egészségünkről, vagy a mindennapi életmódunkról. Ugyanakkor egyre többször kerül elő az a kérdés, hogy vajon van-e bibliai alapja annak, ahogyan az egészségről gondolkodunk? Mai beszélgetésünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ dr. Ősz Farkas Ernő lelkipásztorral, gyógyszerésszel, főiskolai adjunktussal. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, és örülök, hogy ma itt van a mai beszélgetésben részt vesz.
1: Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást.
0: Nem a konkrét életmód szabályokat szeretnénk felsorolni ma, hanem inkább bibliai alapelveket szeretnénk tisztázni, és egy olyan iránytűt megadni a nézőknek és a hallgatóknak, amely segít nekik eligazodni, akár nekünk is eligazodni, a végletek között megérteni konkrétabban azt, hogy hogyan tekint a Szentírás az ember életére és egészségére, és ennek értelmében beszélgetünk ma. És felismerül egy kérdés. Az első kérdés. Mit lehetne elmondani azoknak az embereknek, akik úgy tekintik, hogy a Biblia csak egy lelki könyv? Mit tanít a Biblia az élet eredetéről és értékéről, esetleg az egészségről?
1: A Biblia az emberről szól, pontosabban arról az Istenről szól, aki megteremtette az embert, és aki megváltotta az embert. A teljes emberről szól. Ha a teremtés történetet megnézzük, akkor teljesen világos, hogy az Isten nem csak az egyik részünknek az alkotója, teremtője, megteremti az anyagból, ahogy írja a Biblia, a föld porából, vagy a Mendelejev táblázatnak az elemei, kémiai elemeit összegyúrta, mert minden elem ott van és megvan bennünk, azután rá lehelt az élet lehelete, vagy az élet principiuma, bármi is legyen az, de ami megkülönbözteti az anyagot, egy struktúrált anyagot az élő anyagtól, az a plusz, amitől élünk, ami az Isten és Istenhez tartozik, és azt mondja, hogy ennek a találkozásából lett az ember élő lélekké. Tehát mi nem lelket kaptunk, hanem azzá váltunk, és ennek az élő léleknek a része, ami fizikai, kémiai valóságunk, anyagi valóságunk, része ennek az az Istenhez tartozó életprincipium, amitől mozgunk, beszélünk, gondolkodunk, másként viselkedünk, mint mondjuk egy tetem, és így ez a kettő együtt alkotja az embert. Tehát a Biblia a teljes emberről szól. Az Istenhez tartozik a gondolkodásunk, az Istenhez tartozik a lelki életünk, az Isten képűségünknek a jele. Én még nem láttam olyan lelki embert, aki test nélkül tudta volna prezentálni a jellemet, vagy bármi lelkiséget. Tehát egyszerűen értelmezhetetlen a lelkiség, vagy a lelki élet az ember fizikai testi valóságán kívül. Ez a teremtés történetből adódik. És ettől olyan nagy érték. Egyik is, a másik is. Mi testi valóságunk, az életünk, az egészségünk, az Isten teremtő munkájának eredményeként egy óriási ajándék az Istentől. Nem mi adtuk magunknak az életet.
0: Miért fontos, hogy a testi egészségre is tegyünk egy hangsúlyt, a lelki egészség mellett, a szellemi jólét mellett? Miért foglalkozik ezzel is a Biblia?
1: Sok történet lenne, egy példát mondanék, amikor Jézus arra kérte a tanítványait a Getsemáné kertben, hogy egy kicsit uralják a testük impulzusait, és maradjanak ébren vele, virasszanak vele, legyenek ott. Ne mondjanak semmit, ne intézkedjenek, csak a jelenlétük. bátorító és fontos lett volna Jézusnak. És vagy a stressz miatt, vagy a fáradtság miatt, vagy mind a kettő miatt elaludtak. És ez megismétlődik. Felébreszti őket, kérleli őket, hogy azért egy kicsit próbáljátok meg, szükségem volna rátok. Megint elalszanak, és Jézus azt mondja, hogy az igazság az, hogy a lélek kész. A szándék, a vágy biztos ott volt bennük, de a test erőtelen. Na most mi hiába akarunk valami lelki dolgot, mondjuk segíteni, valaki az elmenni, vagy beteghez, bárkihez, ha a testünk nem képes, nem visz el, akkor az a lelki cselekedet nem történik meg. Tehát nem lehet egyiket a másik nélkül értelmezni. Tehát ha az ember életben van, ha egészséges, mozgásképes, munkaképes, akkor több mindent tehet önmagáért, az életért, a lelkéért. Tudjuk olvasni a Bibliát, tudunk imádkozni. De mondjuk, ha olyan fájdalom van rajtunk, és ne gondoljunk nagyon nagy betegségre, legyen egy erős, intenzív fogfájás. Én még nem láttam Dániel könyvét olvasni senkinél, aki csillagokat lát a fájdalmában, mert akkor csak a fájdalomra koncentrálunk. És az Isten ezt tudja, és azt mondja, hogy ahogy egyébként a régi görögök is ezt felismerték, hogy épp testben, épp lélek, tehát a Biblia szemlélete is körülbelül e körül forog, hogy életük legyen, és bővölködjenek, és ez a fizikai életre is vonatkozik. Nem elválasztható.
0: Hogyha a Bibliának az első lapjait olvassuk, és gondolkodunk ezekről, az Éden pillanatairól, akkor már ezt a pillanatot megragadva levonhatunk következtetéseket arról, hogy mi az egészséges élet, mi a jó a testünk számára, az édeni életet vizsgálva?
1: Szinte minden ott van. Ha a teremtés történetet elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy az Isten minden olyat megteremtett az ember számára, amire a fizikai élet, egészség fenntartása szüksége van. Látjuk a friss levegőnek a megteremtését. Látjuk azt, hogy a Biblia első lapjain az ember kap egy menüt az Istentől, hogy mi az, ami leginkább fenntartja az életerejét és az egészségét. Innen eredeztetjük azt, hogy többségében növényi eredetű étrend jó az emberi élet és egészség szempontjából. A Biblia ismerők ezt már rég tudják, de el kellett teljen nem tudom hány évtizedes tudományos kutatás, hogy ha mi ezt nem mondjuk, majd mondják mások most már bizonyíték alapon, hogy tényleg jobb az ember számára. De ha tovább megyünk, és azt mondjuk, hogy a társas kapcsolatok egészségvédő hatása. Nem jó az embernek egyedül. Az egészsége szempontjából sem jó. A kék zónák kapcsán azt látjuk, hogy ahol családban élnek, több generáció együtt él, ahol szeretik a közösséget, ott az emberek egészségesebbek, tovább egészségesebbek és tovább élnek. Vagy ott van a munkának a parancsa. Azt mondja az Isten, hogy őrizzed és műveljed. Ha van egy feladatom, ha van egy célom az életben, akkor ez életben tart, az egészségre is visszahat. Vagy a pihenés, nem csak azzal, hogy van este és reggel a teremtés történetben, hanem ott van a hetenkénti nyugalom, a pihenés, az a sábbát, amikor az Isten is befejezte a teremtő munkáját, és arra hívja az embert, most maradjon nyugton, és csak pihenjen. Ez volt az ember első teljes napja, nem munkanap, már a feladatot megkapta, de a pihenéssel kezdődik. Na, ez mind-mind hozzátartozik az élet és egészségőrzéséhez.
0: Azonban az ember természete az első bűneset megtörténtekor megváltozott. Egy bűnös természetet vett át az ember, és történtek változások a testében ennek következtében, hogy felvette az ember ezt a természetet, illetve változott-e az, ahogyan, vagy amilyen egészségügyi tanácsokat kapott az ember attól a pillanattól kezdve?
1: Hát a Biblia azt mondja, hogy a bűneset miatt az ember halandóvá vált, ami azt jelenti, hogy világra jövünk, és először a fejlődést tapasztaljuk, növekszik a gyermek, utána gyakorlatilag az ember elkezdi a lebomlási folyamatot. ilyen szépen öregségnek nevezzük, és így tovább. Még a bűneset utáni nemzedék még több száz évig élt, azért jó genetikai anyaggal vágott neki ennek az új természetnek és az új világnak. Mi már azért ugyanezt nem tudjuk elmondani, de ha ezek az élet és egészségőrző elemek fontosak voltak már az Édenben, akkor azt mondanám, hogy kétszer, háromszor vagy százszor fontosabb egy ilyen legyengültebb, bűn által megrongáltabb természet számára. Tehát nem csak, hogy érvényes és hasznos, hanem sokkal nagyobb szükségünk van rá, mint amilyen szüksége volt mondjuk Ádám gyermekeinek. Mert úgy éltek, ahogy éltek, de még úgy, Biblia szerint 800-900 évig még elértek. Na most mi nem egy ilyen genetikát örököltünk már, nekünk még többet kell tenni ahhoz, hogy legalább 10 évvel kitoljuk a betegség nélküli életszakaszt, és a tudomány szerint lehet. És amit a tudomány bizonyíték alapon mond, azok összecsengenek ezekkel a bibliai tanácsokkal. Úgyhogy mindenkinek csak tudom mondani, hogy még jobban szükségünk van rá, mint az Édenben.
0: Milyen érdekességeket találunk az egészségügy terén a Bibliában, azután, hogy meglettek fogalmazva az édeni egészségügyi, vagy meglettek fogalmazva? Hát most már számunkra vannak megfogalmazva, vagy számunkra is levonhatjuk következtetésként, de hogy ezekhez az édeni alapelvekhez társultak még új egészségügyi tanácsok, javaslatok Mózes idejében, vagy akár az Új Szövetségben?
1: Folyamatosan igen, ahogy a helyzet megkívánta, Isten újabb és újabb dolgokat mutatott meg, és Mózes példája talán a legjobb ilyen szempontból, ahol egy nagyszámú népet kellett tábori körülmények között életben és egészségben megtartani 40 éven keresztül. Tehát ha a mai menekültáborokra gondolunk, 21. században rendkívüli nagy erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy valamilyen járvány ne törjön ki, és a közegészségügyet meg lehessen tartani. És lehet, hogy kisebbek a mai menekült táborok, mint ahány emberrel kellett ott mozogni. Úgyhogy szállítják a kész élelmiszereket, vagy palackozzá vizet, és így tovább, ami ott nem volt meg. Nem volt meg az a tisztálkodási lehetőség. Tehát sokkal nagyobb esélye volt, hogy járványok miatt elpusztulnak. És 40 évig nem pusztultak el. Miért nem? Mert az Isten Mózesnek megmutatta a mai modern közegészségügyi elveket. Mózesről ma, ha egy szakember elolvassa, azt mondja, hogy melyik mai modern egyetemen tanulta ezeket, mert Egyiptom, ahol ő tanult, teljesen mást gyakorolt és mást vallott. Például a tetoválás az része volt a halotti kultusznak. Egy ember csak úgy fejezte ki a gyászát, hogy bele mártotta a felízított fém eszközt a halott testébe, azután megkarcolta magát. Tehát intravénásan adta be magának ugye a bomlást okozó fertőző baktériumokat. És ez nem egy egészségügyi kérdés volt, hanem a halottak iránti tisztelet kérdése volt, a kultúrába beleivódott, az identitás része volt. Isten azt mondja Mózesnek, hogy mondja a népnek, hogy senki ne tetováltassa magát, mert én az Úr szent vagyok. Ez a legjobb indoklás, ami szerepel. Minden ilyen után az van, hogy csak, mert én mondom az Úr, mert én az Úr szent vagyok, közöttetek lakom, tehát ezt ne csináljátok. És a népnek ez elég volt. Azért zárójelbe tegyük hozzá, hogy nem ezt jelenti a tetoválás, tehát senki nem kell mondjuk a halállal riogasson senkit, aki tetoválást lát, mert ma ez más jelent, mint ami akkor jelentett. Vagy például a karanténnak a kérdése. Édenben vagy Éden után még nem voltak fertőző betegségek. Megjelenik a nagy tömegben a fertőző betegség. És azt tanulja Mózes, hogy el kell különíteni a táboron kívül. Amikor meggyógyul, visszajöhet. Ezt a világ elfelejtette. Később, a lepra járvány idején, meg egyéb nagy járványok idején újra felismerik. A Bibliából ismerték fel, elkezdik alkalmazni, és le tudják állítani a járványt. Vagy akár ilyen egyszerű dolgok, mint az ürülék eltávolítása az élettérből. Egyiptomban ezt gyógyszer alapanyagként használták. Az ember állat ürülékét, mert úgy gondolták, hogy ez elég különleges és misztikus ahhoz, hogy gyógyszereket lehessen kikeverni belőle. Mózes ezt tanulhatta Fára udvarában, ezt ismerjük az Ébers papírus nevű dokumentumból, amit a régészek megtaláltak. Tele vannak ilyen receptekkel. És Mózes azt mondja, a drága, féltve őrzött gyógyszerészeti alapanyagokról, hogy azt el kell ásni még hozzá táboron kívül. Teljesen más volt, mint amit az a kultúra diktált. Ma is ugyanez a feladat, amikor egy menekült tábor vagyunk, hogy hogy lehet az életteret a fertőző anyagoktól elkülöníteni. Ezek mind ott vannak, a kézmosásnak a története. Magyaroknak nem kell a szemmelves történetet elmondani. Mind ott van a Bibliában, mind utólag jött, amikor egy új történelmi helyzet keletkezett, szükség volt sokkal több tanácsra, és érdekes módon ezek közül mai napig is mind érvényesek, és azt mondjuk, hogy jobbat nem tudunk azóta sem.
0: Talán amit érdemes még megemlítenünk, itt a tiszta és tisztátalan állatoknak a szétválasztása, és ezeknek a húsának a fogyasztása. Itt, hogyha az Édenben az volt az eredeti terv, hogy az ember az Éden kertjének a gyümölcseiből fogyasszon, akkor miért változott meg ez az eredeti terv, és miért került bele az állati eredetű étrend is ebbe?
1: Mikor került ez be? Mikor változott a menü ebben a sorban? Nem a bűneset után változott, hogy most már az emberi szervezetnek szüksége van állati eredetű étrendre is, hanem az özönvíz után. Amikor Noé és a családja kijön a bárkából, és hát egy víz által elpusztított földön nem ehettek se gabonát, se gyümölcsöt, se zöldséget, semmit, azt ehették, ami volt. Mi volt? Hát az állatoknak a húsát. De már az áldozatok miatt már korábban ismerték, hogy mi a tiszta, mi a tisztátalan, hiszen Isten azt mondja Noénak, hogy a tisztából többet vigyen be a bárkába. Nyilván okkal mondta, mert tudta, hogy x hónapig, amíg megjelennek a gyümölcsök, vagy a növényi ehető források, addig élnie kell Noé családjának. Tehát ez egy szükséghelyzet volt, és az Isten ezzel azt mondta, hogy emberek, van egy ideális étrendem, ami az Édenben bevált, és nagyon jó, de hát most nincs, az élet és az ember fontosabb. Ha nem tudok 98-as üzemanyagot adni, akkor jó, a 95-ös is, meg időnként a gyengébb is, azzal is lehet élni és működni, semmi gond nincs. Az ember fontosabb, az élet fontosabb, azt tegyük, ami van. Tehát ezzel az Isten azt üzente, hogy igen, fontos kérdés, hogy az életünket, egészségünket fenntartsuk. Az étkezés ebben egy fontos dolog. De az élet, az ember fontosabb, válasszuk azt, a legjobbat, amit lehet. Ez a mondat mást jelent ma Szibériában, mást jelent Grönlandon, mást jelent Afrikában, és mást jelent itt nálunk. Ahhoz a legjobbhoz, amit az adott évszakban, vagy éppen a szociális helyzetünkhöz képest megengedhetünk magunknak. És semmiképpen nem jelenti azt, hogy özönvíz után az embernek már mindenképpen húst kell fogyasztani, már egyébként elpusztulna. Most már a tudomány sem ezt mondja, pont a Loma Lindai kutatások alapján, mondjuk, hogy sokkal tovább élnek azok, akik többnyire növényeredetű ételeket fogyasztanak.
0: Miért nem volt szüksége Mózesnek, vagy Noénak, vagy a Biblia embereinek arra, hogy Isten kinyilatkoztatásán túl tudományos alapokra is legyenek alátámasztva ezek az egészségügyi tanácsok, hogyha nevezhetjük így őket? És miért van nekünk szükségünk arra, hogy a jelenben a kinyilatkoztatások mellett egészségügyi

0: vérzékenység, vagy mikor legmagasabb a véralvadás gátló anyag a vérben, és a sok kísérlet alapján azt mondja, hogy a 8. napon legyen a körülmetélés. Valószínű nem kísérletekből tudta meg, hanem az Isten úgy segített ebben, hogy megmondta, kinyilatkoztatta. Amikor az idők változtak, és az ember jobban megfigyelte a természetet, akkor felismerte a törvényszerűségeket, leírta ezeket, és bizonyíték alapon alá tudta támasztani, hogy ez tényleg úgy van, ahogy le van írva, tényleg úgy van, ahogy Mózes leírta. És az ember egy kicsit bonyolultabbá vált. Annak idején bőven elég volt Izrael népének azt mondani, Mózes azt mondta, hogy ezt ne tegyétek, mert az Úr ezt mondta. A mai ember már nem ilyen, mert szeretné megtudni, tényleg így van. Szeretnék bizonyítékokat, hogy tényleg az Isten mondása az a mai ember számára is érvényes, és amiben pedig erre van lehetőség, az Isten nem tiltotta el tőlünk. Tehát ez csak, én úgy gondolom, megerősíti a hitet. És ha valamit igazolni tudunk, jobban tudunk érteni, akkor miért ne tudjuk ezen keresztül is elmagyarázni a mai kor emberének, hogy az Isten gondoskodik az emberről, és a javát akarja. Én úgy gondolom, hogy a kettőnek a forrása ugyanaz.
1: Vannak azonban tudományos kutatások, amelyek megcáfolnák, vagy gyengítenék a kinyilatkoztatásokat, amelyeket a Bibliában tanálunk? Vagy többnyire azt találhatjuk a tudományos kutatásokban is, hogy egy alátámasztást adnak a bibliai igazságoknak?
0: Hát itt az egészség és az életmóddal kapcsolatos elvekről beszélünk, ezeket, és ugye felsoroltam Mózesnél, megerősítette a tudomány, nem cáfolta meg. Lehet, hogy van, amire sokat kellett várnunk, de ezt megerősítette. Úgyhogy ebből a kategóriából én nem tudnék olyat mondani, amiben ma a tudomány mást mondana, vagy karantén, vagy persze az idők változtak, vagy a tetoválásnál mondjuk, de az alapelv akkor is érvényes, még ha ma valaki azt mondja, hogy valamit magára tetováltat, az alapelv érvényes, hogy fertőzést nem viszünk át egyik testről a másikra, vagy egy bomlóhulláról az emberre. Tehát nem azt cáfolta meg a tudomány, hogy nincs igaza a Bibliának, mert a tetoválásban nem lehet belehalni, hanem azt igazolta, hogy igenis ma is bele lehet halni, ha nem sterilizálunk eszközöket. Egy műtétbe is bele lehet halni, ahogy Semmelweis kora előtt nem ismerték még, hogy kézmosással vagy sterilizálással kell az eszközöket előkészíteni, és a műtétbe, egyszerű rutin műtétbe is belehaltak az emberek. Nem azért, mert a műtét nem sikerült, hanem a fertőzés miatt, ami azután következik. Tehát igazán az 1800-as évek közepe után jutunk el arra a tudományos felismerésre, ami a Bibliából is kiolvasható, hogy fertőzés bomló anyagokat távolítsuk el az ember életteréből, és azóta tudunk úgy műteni, hogy sterilizált fertőtlenített eszközökkel meg tudjuk ezt oldani. Tehát ez nem cáfolata annak, hanem pont megerősítése annak, amit a Biblia mond. Beszéltünk kézmosásról, minden egyébről, és most már étrendi kérdésekben is a tudomány odaállt a Biblia mellé.
1: Uh-huh. Nevezhető ez fanatizmusnak, hogyha valaki az egészségügyi gyakorlatait a Bibliára alapozza? Vagy hogyha nem, akkor mondhatjuk azt, hogy túl liberális az egészségügyének a területén. Van egy középút, ami alapján mértékletesek tudunk lenni, akár ezzel az információval kapcsolatosan, amit a Biblia nyújt számunkra, annak érdekében, hogy ne jussunk a lónak egyik túloldalára sem.
0: Mi nem hiszünk a verbális inspirációban. Tehát nem hiszünk abban, hogy az Isten szóról szóra lediktálta valakinek, amit leírt. A Biblia írói a korabeli kultúrának a képeivel, eszközeivel írják le, és alkalmazzák az adott korra azokat az alapelveket, amit Istentől

0: Tehát a Bibliát is értelmeznünk kell. Az alapelv örök, az alkalmazás változhat. Mint ahogy elmondtam a tetoválásnál, mint ahogy elmondtam a kézmosásnál, és így tovább. Tehát változnak a lehetőségek. Vagy például az ürülék eltávolítása. Mózes még azt mondta, hogy menj a táboron kívül, és ásd el. Ma ugyanezt vízöblítéses módszernek nevezzük, és senkinek nem mondjuk, hát hogy olvasod a Bibliából, menj ki Kolozsvár külvárosába, vagy a határába, és ott intézd ezeket a dolgaidat. Nem, mert ezt megoldottuk másként. Az alapelv maradt, az alkalmazás változik. Tehát, ha mi elkezdjük szó szerint értelmezni, és az alkalmazás kulturális elemeit is szó szerint értelmezni, hát bizony nagyon furák leszünk ebben a világban, és nem is biztos, hogy kivitelezni tudjuk. Tehát én azt mondom, hogy az alapelvek maradtak, viszont az alkalmazásnál vegyük figyelembe, hogy hol élünk, milyen körülmények között élünk, vegyük figyelembe, hogy erről mit mond egy bizonyíték alapú tudás, mert a kettő a Biblia alapelvei és a bizonyíték alapú tudásnak egy a forrása. Itt nincs, nem kell legyen ellentmondás. Ha azt látjuk, akkor valamelyiket nem értjük jól.
1: Milyen esetekben szokott történni ellentmondás, vagy mivel találkozott gyakrabban?
0: Hát az egyiket félreértjük. Például szembe jön a Facebookon egy bejegyzés, és oda van írva, hogy nem tudom, doktor akárki, én sok ilyet ellenőriztem, amikor kérdéseket kaptam, sem olyan orvos, sem olyan kutatólabor, sem olyan kiadvány, sem olyan cikk, amire hivatkoztak, nem létezik. És a Facebook azért mutatja meg nekünk az algoritmus, mert tudja, hogy hogy gondolkodunk, és előhozza, azt olvassuk, amit látni akarunk, és inkább hiszünk annak, mint hogy higgyünk ezeknek az alapelveknek, vagy pedig tényleg a bizonyíték alapú. A bizonyíték alapú azt jelenti, hogy azt a kutatást reprodukálták, megismételték, máshol is, más tudósok is ugyanazt az eredményt kapták. Megjelentették olyan folyóiratban, ahol olyan tudósok lektorálták, akik nem is ismerik azt, aki leírta. És ha több szűrőn átmegy, és azt mondják, hogy igen, igazoljuk, hogy ennek ez az eredménye, akkor arra figyeljünk oda. De szembe jön velünk, közösségi médiából bármilyen, amit nekünk szimpatikus, akkor az áltudomány. Az nyilván ellentétben lesz a Bibliával. Vagy ugyanúgy, ha van egy bizonyíték alapú kutatás és tudásanyag, de a Bibliának nem az alapelvét nézzük, hanem annak az alapelvnek az alkalmazását nézzük, ami esetleg a kultúrához kötött, akkor itt is látunk egy ellentmondást. Ez abból adódhat, hogy vagy a Bibliát nem értelmezzük jól, vagy azt a tudásanyagot nem értelmezzük jól, ami miatt ellentmondást látunk. Amikor én ezeknek a mélyre mentem, én azt láttam, hogy a dolgok kisimulnak mindig, csak ez fáradtságos, ebben sok munka van.
1: Érdemes az embernek odafigyelnie a Biblia olvasásakor az egészségügyi tanácsokra, és nem csak a lelki ajándékaira, amik ezzel jönnek?
0: Mindenképpen. Mindenképpen. Abból a példából kiindulva, hogyha a lélek kész, de a test erőtelen, akkor mi a lelki dolgokat sem fogjuk jól megérteni. Még egy példát mondok, ha valaki egész nap nem tud enni, hazamegy, sokat eszik, zsíros ételt eszik, utána vegy elő a Bibliát, és próbálja meg érteni, vagy értelmezni, valószínű, hogy proféták látomását és álmát fogja folytatni tovább, mert belealszik, képtelen az ember figyelni, ha olyan fizikai állapotban van, vagy fáradtság, vagy kimerültség, vagy nagyon sokat evett, tehát a kettő összefügg, vagy pedig azt mondja a Pál apostol, legyetek józanok, hogy imádkozhassatok. Vagy azt mondja máshol, hogy vagy borra részegettek meg, vagy a Szentlélekkel töltekeztek be. Ennek a latin fordítása visszaadja a szójátékot, vagy spiritus, vagy a spiritus, vagy dönts el az ember, hogy melyik lélek, az alkoholt is idegen lélek befolyásoltságának tekintették, hogy aki alkoholizált, az már úgy beszélt, úgy mozgott, mintha egy idegen lélek megszállta volna. és ezért a szót is úgy alakították ki a római világban, hogy nagyon hasonlított ez a lélek szóhoz. De Pál apostol azt mondja, hogy sokkal jobban járunk, ha a szent lélekkel töltekezünk be, mint például az alkohol által okozott idegen lélekkel, és úgy mozgunk, mint akit egy idegen lélek megszállt. Tehát a Biblia olyan konkrét tanácsokat ad, ami mai napig is vitatott. Alkohol kérdését széles körben vitatják a keresztények, csak amiatt, mert Biblia időben fogyasztottak alkoholt. Tehát persze, hogy fogyasztottak alkoholt, na és meg több nevűség is volt, attól még nem azt mondjuk, hogy tessenek több nevűséget gyakorolni, mert a Bibliában volt olyan. Az ember eltért az isteni alapelvektől, és amiért ott van, és ezt olvassuk, nem azt jelenti, hogy rendben vannak ezek a dolgok. Tehát a Biblia nagyszerűen felemeli azokat a példákat, és azokat az embereket, akik nem akkor a kultúra szerint gyakorolták az egészség elveit, legyen Dániel, vagy és így tovább mások is. Igen, figyeljünk oda, és ezzel néha szembe megyünk a saját kultúránkkal. Ez egy ellenkultúra. Én azt mondom, hogy én abstinens vagyok. Akkor emberek ma úgy néznek rám, hogy mi a baj, mi történik. Ez mindenki iszik egy kicsit. Azt mondjuk, hogy számunkra ez egy érték. A józanság az egy érték. Abstinencia az egy érték. És ez egy bibliai érték annak ellenére, hogy bibliai időkben éppen elég sok alkohol fogyasztottak, és ennek a következményeit a Biblia nem rejti véka alá. Sem Lót történetét, sem Noé történetét, és bizony ezek nem a legszebb történetek. Tehát a Bibliának vannak nagyon konkrét, vagy akár ne menjünk el amellett, a nyugalomnap kérdése. Egy 24 óra, amikor mással foglalkozok, amikor lelki dolgok kerülnek a fókuszpontba, ez a világ nem nagyon tud megállni. Túl nagy luxus megállni 24 órát, és az Isten azt mondja, állj meg, ez legalább annyira egészségügyi kérdés, mint amennyire lelki kérdés is. Na, mondtam két példát, de...
1: Pont ide akartam kitérni,
0: kifutunk
1: hogy...
0: kifutunk az időből, ha sorra veszik
1: ha az összeset. Szokott-e lenni a Bibliában olyan tanács, ami a lelki életre tűnik, hogy lenne hatással elsősorban, de nagyon nagy hatással ki lehet az egészségünkre nézve és a testünkre nézve.
0: Így van, megelőztem a kérdést, mert mind a kettő, akár a sábbát kérdése, akár az alkohol kérdése nagy mértékben befolyásolja azt a szellemi képességünket, hogy mi meg tudjuk ragadni az Isten dolgait. Tehát egy alkohol befolyáltság alatt nem tudom, hogy mennyire vagyunk képesek az elmélkedésre, az imádkozás vagy Isten dolgaira, meg ha nem állunk meg, és kimerültek leszünk, folyamatosan dolgozunk, nincs egy szombatnapi nyugalmunk, akkor nagyon nehézé tesszük akár a lelki életünket is.
1: Az Isten imádat, konkrétan az imádat, nem pedig a szombatnap és a nyugalomnapnak a megélése, a pihenésre összegezve, tehát az Isten imádat az hogyan tud előnyre lenni az egészségünkre nézve?
0: Hát úgy, hogy arra gondolunk, hogy az élet az nem tőlünk van, az élet ajándék, Isten a forrása, ránk bízta, mi sáfárkodunk vele, és én az ajándékot, ahogy becsülöm, ezzel kifejezem, hogy az ajándékozó személyével milyen kapcsolatban vagyok. Ha valaki nagyon fontos adja nekem, én tisztelem, szeretem, az az ajándék nekem nagyon fontos, fontos helyen van. Tehát ha az Isten számomra egy olyan lény, akit imádok, aki... nek köszönhetem az életemet, a megváltásomat, azt az ajándékot, az életet én komolyan veszem. Ez az ő tulajdona rám bízta. És amikor én vigyázok rá, nem csak a magamira vigyázok, nem csak nekem jó, hanem a Biblia azt mondja, az Isten dicsőségét is szolgálja. Akár eztek, akár isztok, bármit cselekeztek, Isten dicsőségére tegyétek. Tehát én azt gondolom, hogy az Isten imádata, az Istennel való kapcsolatunk arra késztet, arra indít, hogy a tőle kapott életet és egészséget a lehető legjobb állapotban őrizzük meg. Róma 12.1-ben azt mondja, hogy a ti testetek legyen élő áldozat. Hogy emlékszünk arra, hogy az Ószövetségben az áldozatokat nem csak életben kellett tartani, amíg oda vitték, hanem a legjobb egészségben kellett tartani. Tehát legyen élő áldozat, és ez legyen a ti okos Isten tiszteletetek. Tehát a Biblia az imádat, az Isten tisztelet szintjére emeli azt, ahogyan bánunk a testünkkel. Azt, amit eszünk és amit iszunk, ez Pál gondolkodásában az Isten tisztelet része. Messze nem csak az, amit így közösségként teszünk, amikor összegyűlünk, énekelünk, imádkozunk, igét hallgatunk, általában hagyományosan ezt nevezzük Isten tiszteletnek. Pál apostolnál nem. Az, ahogy az életünkre és az egészségünkre vigyázunk, az egy okos Isten tisztelet. Azt a szót használja, a látrea igét használja, amit az Isten tisztelet fogalmánál használunk. Tehát nagyon szorosan összefügg a kettő. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki az Istent nem ismeri, az nem juthat el ugyanerre a felismerésre, hogy magának segít, ha vigyáz az egészségére. Tehát vannak szekuláris emberek is, akik Isten nélkül is tudják, hogy maguknak segítenek azzal, ha odafigyelnek az életükre, egészségükre.
1: Mi történik akkor, amikor az egészségügyi tanácsokat csak tudományos szempontból vizsgáljuk, és tudományos szempontból értjük meg, gyakoroljuk, és nem társítjuk a szellemi jólétet is hozzá, vagy a lelki jólétet is hozzá. Ez testileg rombolhat bennünket?
0: Én azt gondolom, hogy ugyanolyan áldás van abban, ha valaki a kinyilatkoztatásnak a másik ágán keresztül ért meg valamit. A Bibliát nem olvasta, de a tudomány alapján megérti azt, hogy többnyire növényi alapú étrend, az jó. Vagy a zsírfogyasztásból sokkal kevesebb, sokkal jobb. Ezt olvashatjuk a Bibliából is, de ő nem ismeri. Viszont ha ott megérti és gyakorolja, ugyanolyan jó hatással van erre is. Tehát én ebben nem látok különbséget. Inkább a pluszról beszélnék, aki a Biblia szellemiségében él, mellé tudja tenni a lelki komponenst is. Ma már azt is tudjuk, hogy aki gyakorolja a hitét, aki rendszeresen imádkozik, vallásos közösségben jár, tehát megéli közösségben is a hitét, gyorsabban gyógyul. Sokkal jobban működik az immunrendszere. Sokkal tovább él. Azokhoz képest, akiket hasonló hatások érnek, hasonló fizikai körülmények között él, csak ezeket a lelki komponenseket kihagyja. Nyilván almát mindig az almával kell összehasonlítani. Tehát én azt mondanám, hogy ezek mellett egy pluszt jelent az egészségünkre nézve is, ha a lelki, kapcsolati, mentális egészségünkkel foglalkozunk.
1: Itt, amikor az egészségügyi tanácsokat vesszük figyelembe a Biblia kapcsán, akkor úgy kell vizsgáljuk őket, mintha ezek olyan tanácsok lennének, amelyek az üdvösségre vezetnek el, vagy kárhozatra, hogyha nem tartjuk be őket.
0: A Bibliában az üdvösségre van egy szükséges és elégséges és megkerülhetetlen feltétel. Ennek a feltételnek a neve Jézus Krisztus. Aki Jézus Krisztus kegyelmét, bűnbocsánatát, az üdvösség ajándékát elfogadja. Mert úgy szerette Isten a világot, nem? Hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hiszen ő benne, és nincs tovább, el ne vesszen, örök élete legyen. Efézusi levélben hozzáteszi, hogy az üdvösség az egy ajándék. Hogy senki ne dicsekedjen, senki nem kérkedjék, nem a mi teljesítményünkre adott isteni válasz. Hanem pont fordítva van, mi elfogadjuk megbocsátást, a kegyelmet, az örök életet, azért, mert Jézus Krisztus ezt adta, adja, megszerezte nekünk, és ennek a következménye, hogy engedjük, hogy Isten helyreállítsa nem csak a lelkünket, nem csak a kapcsolatainkat, hanem akár kihatással legyen az egészségünkre is. Tehát mi nem azért őrizzük az egészségünket, hogy üdvözüljünk, hanem azért vigyázunk az életünkre és az egészségünkre, mert az Isten adta az üdvösséget, és ez arra motivál, arra indít bennünket, hogy az Istennek ilyen módon is megköszönjük. Nem csak az új életünket, hanem a fizikai valós életünket is megköszönjük azzal, ahogy élünk, és vigyázunk rá, mint az előbb mondtam. Az ajándékozóra, hogy tekintünk. Tehát a sorrendre vigyázzuk, mert hogyha mi evéssel, ivással akarjuk megszerezni az üdvösségünket, olvassuk csak el a római levélben, korintusi levélben, amikor itt a bálványáldozati hús kapcsán vitatkoznak, hogy mitől kárhozunk el, meg mitől nem kárhozunk el, akkor ott Pál apostol elég nagy rendet vág a sorok között, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, Szentlélek által való öröm. Nem tudjuk mi beenni magunkat a mennybe, vagy bepihenni magunkat az egybe, vagy bemozogni magunkat a mennybe, mert nagyon sokan lesznek olyanok az Isten országában, akik sosem voltak egészségesek, mert már betegen születtek. Vagy nem éltek olyan körülmények között, hogy bármit tudtak volna tenni a saját egészségükért. Vagy mások miatt kerültek olyan helyzetbe, hogy nem tudnak semmit tenni az egészségükért. Tehát nagyon sokan, a zsidó tízben, nézzük a hithősöket. Hányan haltak meg? Testrészek nélkül, vagy mártír halált haltak, és így tovább. Tehát az egészség nélkül sokan lesznek ott Isten országában. De senki nem lesz ott az Isten kegyelme nélkül. Ha azt mondjuk, hogy tudom én, a jobb latorra keresztem, Uram, emlékezzél meg rólam a te országodban. És rögtön jött a válasz, hogy Isten látta, Jézus Krisztus látta benne a hitet, és azt mondja neki, hogy bizony-bizony mondom néked, velem leszel a paradicsomban. Milyen életmódot tudott ott folytatni? Minek alapján üdvözül? Még csak meg sem tudott keresztelkedni. Amivel persze nem azt akarom mondani, hogy mi, akik megtehetjük, ne tegyük meg, és ne vigyük ezt tovább, és ne engedjük, hogy Isten átformáló hatalma kiterjedjen az életünkre, a étkezésünkre, ivásra, mindenre, de az üdvösségnek ez nem lehet a feltétele, mert akkor ő sem üdvözület, még sokan mások nem, akik föl vannak sorolva zsidó tízben. Tehát semmiképpen nem lehet ennek olyan hangsúlyt tenni, sokkal értelmesebb dolog azt mondani, hogy ez a köszönet, az imádat egyik megnyilvánulási formája, amiért az Isten megajándékozott minket. Annak ellenére, hogy bűnös emberek vagyunk.
1: A bűn, vagy a bűnös életnek a következménye lehet az egészségtelenség?
0: Mindenképpen, hát a bűn definíciója, hogy a bűn zsoldja, vagyis fizetsége, mellékhatása, vagy főhatása, nem is mellékhatása, az, hogy tönkretesz. Tehát a bűn az méreg. A bűn nem azért rossz, mert Isten zavarja, és emiatt minket megbüntet, hanem a bűntől azért óv az Isten, mert a bűn az méreg. Ahogy a gyerekünknek azt mondanák, hogy ne idd meg ezt a ciánvegyületet, mert meghalsz tőle, az Isten azt mondja, hogy a bűn tönkretesz, ezért ne kös vele semmilyen kompromisszumot és szövetséget. Tehát a bűn az, ami megmérgezi, tönkreteszi az ember egészségét, az ember életét, az ember kapcsolatait, a lelki életét, a mentális egészségét, a közösségi életét, és Isten ebből akar kiemelni bennünket. És hát emiatt óv bennünket, és nem annak kell tulajdonítsuk, hogy Isten megharagszik ránk, jól megbüntet egy betegséggel bennünket, és azt mondja, na legalább most a betegségből tanulj. Róma 8:28 azt mondja, az Isten mindent javunkra fordít, ez nem azt jelenti, hogy ő adja ránk, a bűnnek a zsoldja, a bűnnek a hatása. Ő az ő kegyelméből még ezt is a javunkra tudja fordítani, de ne tegyük az Isten számlájára, amit a bűn okoz. vagy amit a mi döntésünk okoz. Vagy éppen sátánnak a közbeavatkozása okoz. Az nem az Isten műve. Az Istené a helyreállítás az, hogy ezt be tudja építeni, és még ez is a lelki javunkat tudja szolgálni.
1: Hogyha valaki megbetegszik, akkor ez kötelezően azt jelenti, hogy ő nem élt egy tiszta életet, vagy hogy egy bűn következtében betegedett meg valaki? Most a jelenre gondolva. A Biblia mond erről valamit?
0: Hogyne, fölteszik ezt a kérdést, mert a korabeli emberek összefüggésbe hozták az ő személyes saját bűnével, amit én mondtam, a bűnről általánosságból beszéltem. De ha találtak egy beteg embert, akkor azt mondták, hogy azért lett beteg, mert ő vétkes. Csak jött egy eset szembe, aki születésétől fogva vak volt. És itt most nem tudták eldönteni, megkérdezték Jézustól, hogy mondja már meg, hogy ő vétkezett, ugye melyik nap, első nap, második nap, vagy magzati korában, vagy a szülei vétkeztek, és azért lett vak. És Jézus mit válaszol? Sem ő, sem a szülei. Tehát nincs összefüggés az ő betegsége, és valakinek a konkrét felelősséggel hozott döntése között. Olyan genetikai anyagot öröklünk, vagy éppen, tudom, hogy felrobbant Csernobil, és valaki közel volt hozzá, nem ő robbantotta, nem az ő döntése volt, és a sugárzás miatt, de hogy nagyon sok esetet tudunk, agydaganat miatt hal meg, ki közel voltak, akár egy-két éven belül nagyon sokan így haltak meg, semmilyen felelőssége nincs abban. Ami megint nem azt mondja, hogy nincs összefüggés néha a saját rossz döntéseink és a betegség között. 60-as tábla, megyek 120-szal, belecsúszok az árokba, gerincsérülés, lebénulok, na ott azért van némi összefüggés, mert én nyomtam a gázt. Ennek lett a következménye. De nagyon sok betegség, ez egy fertőzés. Tömegbe elkapjuk. Immunrendszerünk úgy válaszol, ahogy éppen nem számítottunk rá. Meg lehet halni akár egy ilyen fertőzésben. Valakinek a vétke, az ő bűne, hogy olyan ember közelében ment, nem is tudta, hogy ő hordozó. Tehát bőven elég egy beteg embernek megbirkózni a betegséggel, és nem kell a lelkére helyezni, hogy ez miattad van. A te bűnöd, a te vétkes vagy, bűnös vagy. Még egy lelki terhet is rátennünk. Ez nem bibliai gondolkodás. Nagyon távol áll ez Istentől, de sajnos ma is él Jézus korabeli utcaemberének a gondolkodása. Beteg lettél, te vagy a hibás.
1: Összegzésként mi a bibliai egészségügyi gondolkodásnak a lényege? Hogyha egy pár mondatban össze kellene foglaljuk.
0: Azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Az Isten minden receptet megadott ahhoz, hogy itt, ezen a földön, a saját bőrünkben jól érezzük magunkat. Annak ellenére, hogy a bűnrontása, halandóság és minden egyéb nehezékkel itt van, és rontja ezt a helyzetet. Ennek ellenére az Isten minden olyan tanácsot megadott, ne csak majd ott és egykor, hanem itt és most jó legyen. Ez a lényeg. Ilyen Istenünk van, aki ebben is érdekelt. Ennyire szeret minket, miért ne követnénk, miért ne engedelmeskednénk? Szerintem ez egy nagyszerű lehetőség.
1: A mai beszélgetésben a bibliai egészségügyi tanácsokra, útmutatókra, alapokra tettük a hangsúlyt, de találkozni fogunk egy következő adásban is, amikor más könyvekre is alapozunk, és itt Ellen White és az egészségügyi üzenetre gondolok. Nagyon nagy szeretettel visszavárom akkor is, és köszönöm, hogy ma ebben a fontos témában beszélgethettünk.
0: Köszönöm én is az érdeklődés meghívást.
1: Köszönöm Önöknek, hogy figyelemmel követték a beszélgetést. Dr. Ősz Farkas Ernő, lelkipásztor, gyógyszerész és főiskolai adjunktus járt itt a kolozsvári stúdióban, és vele együtt a bibliai alapelveket néztük át, amelyek az egészségügyi területén fogalmazottak meg Isten részéről, a mi számunkra is. Ha ma erről beszélgettünk, akkor meghívom Önöket, hogy következő alkalommal is csatlakozzanak, hiszen akkor tovább visszük ezt a beszélgetést, és egy második részben Ellen White írásairól fogunk részletesebben tárgyalni. De mindaddig én minden jót és sok egészséget kívánok mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű, és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Bibliai ABC.
1: Boldog vagyok, hogy együtt tanulmányozhatjuk a mi atyánknak különböző gondolatát, különböző kérelmeit. Hatodik kérelemnél tartunk, és egyben az utolsó kérelemnél is. Én úgy gondolom, hogy nincs közöttünk egyetlen olyan ember sem, akinek az életben nem volt problémája. Éppen azért, amikor problémába vagyunk, a hatodik kérelem az a kérelem, amely pont ezt hozza magával, hogy van segítőnk. Amikor mi már úgy látjuk, hogy most már minden szakad, az utolsó reménysugár is tova tűnik, akkor van segítőnk, aki segítségünkre lesz, akkor, amikor különböző kísértések ütik fel a fejüket az életben, különböző problémák. Mivel ez a hatodik kérelem szó szerint így hangzik, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség ugye a záró része. De maga a hatodik kérelem ezt tartalmazza. Ez első része ennek a mondatnak nagyon nehezen érthető. Mert ugye így hangzik, ne vigy minket kísértésbe. Ebből úgy tűnik, ebből a kérelemből, mintha Isten vinne bennünket a kísértésbe. A valóságban, a gyakorlatban ez egészen másként van. De itt van a második része ennek a kérelemnek, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. Amikor ilyen nehéz igehelyhez érkezünk, akkor szeretnék néhány nagyon jó, fontos, gyakorlati tanácsot adni, hogy hogyan tudjuk megérteni a Szentírást. Azonban azelőtt szeretném megismételni azt, amit megemlítettük. Ez a hat kérés egész életünket magába foglalja, ugyanúgy, mint a 10 parancsolat. Hangsúlyoztuk a mi atyánk tanulmányozása kezdetén, hogy azt nem csak imádkozni kell, hanem a mi atyánk szerint élni kell. Legyen az az első, vagy a harmadik, vagy az ötödik, vagy akár az utolsó kérelem is, a mi atyánk szerint élnünk kell. Csak hogy úgy leellemezzük ezt, próbáljuk visszaemlékezni a kérelmekre, amikor az első kérelemben ott van, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor ki az, akinek meg kell szentelni az Isten nevét? Hogyan tanultuk? Az angyaloknak, vagy nekünk, akik mi imádkozzunk? Nekünk, akik mi imádkozzunk, egyértelmű. Tehát utána minden nap mutassátok meg a jó életetek. Szenteljük meg a mindenható Isten nevét. A második kérelemben azt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod. Hát, hogyha mi hívjuk, vagy kérjük Istent, hogy Istenem, jöjjön el a te országod, akkor nekünk fogadnunk kell őt, amikor elhozza az ő országát, és nekünk készülnünk kell a vele való találkozásra. Tehát az Istenbe bízó ember mind a két országra gondol. Miért? Mert akkor, amikor tanulmányoztuk a második kérelmet, akkor hangsúlyoztuk azt, hogy van Istennek kegyelmi országa, és van dicsőséges országa. És Isten minden ember szívében szeretné felállítani a kegyelmi országot, hogy majd az ő dicsőséges második eljövetelekor örök élettel ajándékozhassa meg mindazokat az embereket, akiknek szívében Isten felállította a kegyelmi országot. A harmadik kérelemnél pedig az, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Teljesen összekapcsolja is az Isten és az ember akaratát. Kinek kell cselekedni az Isten akaratát itt a földön? Az angyaloknak, vagy nekünk, akik könyörgünk, akik kérjük a mi atyánkban azt, hogy legyen meg a te akaratod. Tanultunk erről részletesen, tehát nekünk kell cselekednünk az Isten akaratát. Láttuk azt is, amikor erről tanulmányoztunk, hogy hol található meg az Isten akarata. És nagyon egyértelműen tanít bennünket Isten a Szentírásban, hogy a Szentírás az, ahol megtalálható az Isten akarata. Ha pedig már a mi atyánkban ezt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is, ahhoz, hogy mi cselekedni tudjuk az Isten akaratát, nekünk ismernünk kell az Isten akaratát, amely a Szentírásban van. De hogyan ismerjük meg, ha nem olvassuk? Van-e egyáltalán más módja az Isten akarata megismerésének, ha mi nem olvassuk a Bibliát? Van? Nincs. Tehát akkor egyszerűen mit mondunk el? Istenem, én szeretném, én akarom teljesíteni a te akaratodat, amiképpen az angyalok teljesítik fenn a mennyben. De én nem tudom, hogy mi a te akaratod. És én ezért hátralevő földi életemben naponta tanulmányozni szeretném a Szentírást, hogy először megértsem, mi a te akaratod, és ahogy tanultuk akkor, Isten nem csak arra tanít bennünket, hogy mi cselekedjük az Isten akaratát, hanem arra szólít fel, vagyis azt az ígéretet adja, hogy ő segíteni kész minden embernek megcselekedni az Isten akaratát, ha kérjük a segítséget. És különben is másként nem lehet megvalósítani az Isten akaratát, mert együnknek sem nincs annyi lelki ereje, hogy az isteni elveket megvalósítsa, hanem csak úgy vagyunk képesek kiélni az isteni elveket, hogyha Isten segít bennünket. Utána tanulmányoztunk a negyedik kérelemben a testi és a lelki kenyérről. Mind a kettőre szükségünk van, és tessenek figyelni, hogy az Isten akaratát, tehát a Szentírásban találjuk meg, Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, tehát fizikai kenyérrel, hanem minden ígével, ami az Isten szájából származik, ami azt jelenti, hogy nekünk szükségünk van testi kenyérre, természetes, hogy fenntartsuk a mi testi egészségünket, és legyen fizikai erőnk. De mikor lesz lelki erőnk? Lehet-e nekünk lelki erőnk akkor, ha nem táplálkozunk a Szentírással, a lelki kenyérrel? Lesz? Nem. És akkor mi történik? Tanultunk arról, hogy olyan gyorsan felborul az egyensúly. Mert fizikailag táplálkozunk, lelkileg nem. És mivel csak az egyik féle táplálékot fogyasztjuk, a másikat nem, ezért van az, hogy gyorsan megharagszunk, gyorsan begurulunk, gyorsan felemeljük a hangot, de hogyha mind a két táplálékkal táplálkozunk, vagyis mind a két kenyérrel táplálkozunk, akkor nem tud bennünket olyan könnyen kihozni bárki a sodrunkból, és minél több tapasztalatot szerzünk a Jóistennel, annál türelmesebbek, higgadtabbak leszünk, és valóban nem fog tudni az másik ember kihúzni a sodrunkból. Ez pedig egy csodálatos tapasztalat, amikor az ember erre eljut. Utána tanultuk azt, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ha mi békességben vagyunk Istennel, akkor kivel leszünk még békességben? Önmagunkkal és fele barátainkkal. Mert az az ember, aki megtapasztalja az Isten segítségét, és aki megbékül Istennel, annak Jézus Krisztus egy csodálatos ígéretet ad, mely János Evangélium 14 rész 27. versében van feljegyezve, és Jézus így mondja el: az én békességemet adom néktek, és én nem úgy adom néktek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ki az, aki kész adni a maga békességét? Jézus. És ez egy óriási ígéret. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus soha senki nem tudta kihodni a sodrából egész föld élete alatt. Még Júdás sem, aki elárulta. Tehát egy gyönyörű mintakép, egy életpélda Jézus Krisztus mindannyiunk számára. És ime itt a hatodik kérelem: ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez végsősorban nem más, mint könyörgés a győzelemért. Hogy Istenem, segíts meg, hogy nekem, amikor különböző oldalról próbára van téve a hitem, amikor a sátán megpróbál engemet, akár ismerőseim által, vagy a feleségem, vagy a férjem, vagy a gyerekem, vagy a szomszédom által, akkor én nekem adj kellő erőt, hogy én hűségesen, tisztán, békességesen nyugodt lelki ismerettel meg tudjam oldani a problémát, és győzedelmeskedni tudjak. Mondhatom azt, hogy a mi atyánknak az első és a hatodik kérelme különösen nehéz a megértésre. Elég sokat időztünk, ahogy vették észre, akik jelen voltak, amikor az első kérelemről tanultunk, hogy szenteltessék meg a te nevet. Hát hogyan tudja egy bűnös ember megszentelni az Isten nevét? Mi ezt akkor részletesen kifejtettük, részleteiben tanulmányoztuk, és ezért a hatodik kérelemnél is ugyanezt szeretnénk tenni, mit kell tennünk, amikor a Bibliában nem értünk valamit. Márpedig nagyon gyakran történik, én számos emberrel beszéltem már, és emberek elpanaszolják, hogy tudja, én olyan szívesen olvasnám a Bibliát, olyan sokszor nekifogtam már, próbálgattam elejétől, hátuljától, közepétől, és én sehogy sem nem tudom megérteni a Bibliát. És vannak dolgok például megértettem. Megértettem azt, hogy Jézus Betlehemben született, azt is megértettem, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, de ott van olyan sok minden, amivel egyszerűen nem tudok mit kezdeni. Mit tegyünk ilyen esetben? Ime néhány jó tanács. Olvassuk el a körülötte levő szövegeket. Tehát olvassunk el néhány Biblia verset előbb, majd utána olvassunk el utóbb. Sok esetben a szövegkörnyezet segít abban, hogy megértsük azt az egy dolgot, amit nem tudtunk addig megérteni. Íme a következő tanács. Keresni a mondatban a könnyebben érthető részt. Mi is ezt fogjuk tenni, mert az első részét nagyon nehezen vagyunk képesek megérteni, hogy ne vigy minket kísértésbe, de azt, hogy szabadíts meg a gonosztól, azt már meg tudjuk érteni. Nagyon is könnyen megérthető, tehát mi ezt fogjuk gyakorolni, hogy a mondatban, vagyis a mondatnak azt a részét kezdjük el először tanulmányozni, amelyet könnyen meg lehet érteni. És ime még egy nagyon jó tanács. A könnyebben érthető részhez keressünk párhuzamot a Bibliában. És még világosabb lesz az, amit könnyebben meg lehet érteni, és így lassan és fokozatosan eljutunk addig, hogy azt a nehezebben érthető részt, és ez az ilyen párhuzammal rendszerint meg tudjuk érteni. Ezek nagyon gyakorlati tanácsok, és azért is gondoltam, hogy én is személyesen, mint lelkész, alkalmazom ezeket a tanácsokat. Hát miért nem osztanám meg vagy ezeket az elveket? Hát miért nem osztanám meg akkor kedveseimmel, önökkel is, mindenkivel, akik tudom, hogy szeretik az Úr Jézust, és szeretik tanulmányozni a Szentírást, hogy még inkább megértsék azt. Jézus nem kér kedvezményes életet azok számára, akik bíznak benne. Hát itt azért szeretnék időzni, én nem egyszer találkozom emberekkel, és azt mondják, hogy nézze, én minden reggel imádkozok, én vallásos ember vagyok, én minden egyházi rendeletet megtartok, én mindenben törekszem úgy élni, ahogy én tanultam a szüleimtől, és képzelje el, hogy nekem is vannak problémáim. Hát kedveseim, ígérte valahol Isten azt, hogy az Isten benne bízó embereknek nem lesz problémájuk. Ígérte? Nem. Sőt, Isten arra tanít bennünket, hogy mi ne kérjük Istentől azt, hogy mi kiváltságosabb helyzetben legyünk a másik embernél. Például Jézus Krisztusnak, ha jól emlékszem, Máté evangélium a 5. rész 45. versében egy nagyon szép dolgot mond el. Isten, Jézus közli velünk azt, hogy ő nem tesz különbséget, például azt mondja, hogy eső hullik az annak a földjére is, aki nem hisz Istenben, aki káromolja, és eső hull annak a földjére is, aki imádkozik Istenhez, és neki szolgál. Tehát Isten nem tesz különbséget, hogy a benne bízó embernek a földjére esik az eső, az Isten tagadó ember földjére nem esik az eső. Isten azt mondja, hogy ezt ne is várjuk el. Ez nem fog megtörténni. Néhány dolgot még nézzük meg. János evangélium a 17-15. Versen, ugye ez Jézus Krisztus főpapi imája, és ezt mondja el. Így imádkozik Jézus Krisztus az atyához. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Jézus Krisztus nem azt mondta az atyának, hogy én arra kérlek téged, hogy a bennem bízó emberek kiváltságos státust élvezzenek, ugye a státustörvény, amiről mostan beszélek. Tehát kiváltságos helyzetben legyenek, nem. Sőt, azt mondja, hogy nem is kérem azt, hogy te vedd ki őket erről a bűnös földről. Minden ember itt a bűnös emberek között kell, hogy leírja maga életét, és itt, ahol egyik oldalról jobban sértegetik az bennünket sokszor, mint a másik oldalról, fájdalmat okoznak, kigúnyolnak, megvetnek, hátul meget össze-vissza hordanak esőt, havat. Ugyanúgy teszik ezt nagyon sokszor emberek, de mi viseljük el, mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő nem azért könyörög az atyához, hogy előnyös helyzetbe kerüljenek a benne hívő emberek, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Őrizd meg őket a rossztól. Őrizd meg attól, mi az, hogy gonosz? Ki a gonosz? Hát először, ki a gonoszság forrása? Hát a sátán. Jézus azt mondja, hogy őrizd meg akkor őket, a sátán fennhatósága alá ne kerüljenek. Ó, ez Krisztusi lelkület, és ez az, amire nekünk mindannyiunknak szükségünk van. Tehát nem azt kéri, hogy változtassa meg a körülményeket, hanem belül szabadítson meg bennünket a rossztól. Kedveseim, ez egy hatalmas bibliai elv. Jézus Krisztus nem a külsőséget akar, külsőt akarja jobbá tenni, hanem hol akar bennünket megváltoztatni. Belül. Lehetséges, hogy most ez a példa, amit mondok, túl egyszerűnek tűnik. De kedveseim, mi könnyebb? Felvenni egy ünneplő ruhát, vagy jellembe megváltozni. Tehát levetni a szennyes ruhát, és felvenni egy tiszta ruhát. Vagy pedig jellembe megváltozni. Melyik a könnyebb? Ugye, hogy ez sokkal könnyebb. És sajnos az emberek sokszor ezzel elégszenek meg a hit dolgai terén. És ebben az utolsó kérelemben Jézus Krisztus azért könyörög az atyához, és arra tanít bennünket, hogy mi ne arra törekedjünk, hogy külső vallásos formaságokat tanuljunk meg és öltsünk magunkra, hanem jellemünk mélyén, lelkünk mélyén, ami indulatosságunk, ami belső emberünk, ott történjen változás. Mert akkor, ha belülről kifelé történik a változás, akkor az igazi változás lesz. És tudják, hogy milyen különös? Most elárulok valamit. Úgy meglátszik egy-egy emberen, hogy megvan-e benne a krisztusi béke, vagy nincs. A bennünk levő krisztusi béke kiül az arcunkra. Nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus így mondja el, hogy a szem lámpása a testnek. Vagy pedig egy másik helyen találjuk egy népszólásban, hogy a szem a testnek tükre, az egészségnek a tükre. A szemünkből kiragyog, vagy kiborul az, ami a lelkünk mélyén valóságban benne van. Ezért Jézus Krisztus Péter apostol által ezt mondja el 1 Péter 1:5-ben, akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Kedveseim, amikor a sátán kísért bennünket, ha mi hűségesek vagyunk hozzá, akkor ima az ígéret, ki fog bennünket megőrizni hit által az üdvösségre. Isten. Hogyan? Isten hatalma által. Istennek van hatalma arra, hogy embereket megőrizzen az üdvösségre. De kitől függ az, hogy önöket és engemet Isten meg tud őrizni az üdvösségre? Tőle vagy tőlünk? Tőlünk. Ha mi kérjük, ha mi akarjuk, ha mi törekszünk, hogy szívből tesszük azt, amit Isten mond, és mi készek vagyunk lemondani a rossznak a cselekvéséről, és erőt kérünk Istentől, hogy mi győzedelmes életet éljünk, akkor Isten hatalma megőriz bennünket az üdvösségre. Hát kedveseim, engedjék meg, hogy egész közelről, egész nyíltan mondjam ezt el. Mit ér az életünk, ha Isten hatalma nem őriz meg bennünket az üdvösségre? Mit ér? Semmit. Tehát akkor Istennek itt van az ígérete. Megszívleljük-e Istennek ezt az ígéretét, és elmondjuk-e Istennek, hogy Istenem, segíts meg engemet, hogy én neked engedelmes, szófogadó életet éljek, és hogy a te hatalmad, mert te hatalmas vagy arra, Te őrizd meg engemet az örök életre. Te adj, őrizd meg a gonosztól. Nekem adj erőt, hogy ellenálljak Sátán minden kísértésének. Most már kezd derengeni az, hogy ugye ne vigy minket kísértésbe. Hogy nem fog Isten bennünket kísértésbe venni? Kitől függ az, hogy mi belesétálunk-e a kísértésbe, vagy nem? Mi tőlünk? És ő tanácsol bennünket, ő ígéreteket ad a Szentírásban, és nekünk elmondja, hogy ő kész segíteni, és ő kész megóvni az a kísértésektől. Mert csak így lehet ereje ellenállni az embernek a kísértéseknek. Mikor? Ha egyszerűen egyesülünk Istennel, és Isten hatalma őriz bennünket. Tovább, Isten belül akar megerősíteni bennünket. Soha, kedveseim, ne arra törekedjünk, hogy mi külsőleg mutassuk a vallásos formát. Ne elégedjünk meg ezzel, mert egyetlen ilyen ember nem fog Isten országgal örököse lenni. Jézus belülről akar megváltoztatni bennünket. És hol? A gondolkodásunkban. Csodálatos az isteni megújítási mód. Isten azt akarja, hogy mi először értsük meg, hogy mi az Isten akarata. Hogy itt elménkbe tisztázzuk le, hogy számunkra világos legyen az, hogy igen, ez az igazság, én így akarok élni. És amikor a gondolatunkban megtörténik ez a változás, akkor a Szentlélek Isten vágyat kelt bennünk a jónak, annak, amit értelmünkkel felfogtunk, annak a megcselekvésére. Ez egy folyamat. Ez nem történik meg se egy nap, se egy hét alatt. A Szentlélek Isten nélkül senkiben nem jelenik meg ez a vágy a jónak a megvalósítására. Vagyis, amikor megértettük az Isten akaratát, és kérjük, hogy a Szentlélek Isten segítsen bennünket, hogy mi azt meg is cselekedjük, ez a vágy ő általa erősödik meg. És akkor jön a harmadik, az pedig az indulat. Tehát a mi egész lényünk, gondolkodásunk, vágyunk és indulatunk, mi meg szoktuk cselekedni a jót. És tudják, hogy mi fog történni? Mi meg szoktuk cselekedni a rosszat. Ez természetünk. De tudják-e, hogy mitől függ az, hogy mi megutáljuk a rosszat? Ha mi megszeretjük a jót.

szabadíts meg a gonosztól. Hát akkor nézzük meg, hogy hogyan is történik ez. Kedveseim, én nem szeretném, hogy bárki megsértődjön azon, ahogy fejtegetem az igét. De szeretném tisztán és érthetően őszinte szívből tenni ezt. Amikor mi kimondjuk ezt az utolsó kérelmet, hogy szabadíts meg a gonosztól, ezt úgy gépiesen szoktuk általában a mi atyánkban elmondani, vagy szívből fakadó kérelem. Én nem tudom, nem is kérek választ. De önök tudják azt, hogy szokásból, ahogy az első, második, ötödik, úgy következik a hatodik kérelem is, és mi mondjuk, annélkül, hogy, az áthatná a mi egész lényünket és gondolatunkat, és a mi szavunk az egy őszinte vágyal, szívből fakadóan hangozzon el. Ez az egyik fontos lényeg. Mert a 19. Zsoltár 13 és 14. versben ezt mondja a zsoltáros: titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Először próbáljunk egy néhány szót ejteni erről. Kedveseim, általában az emberek nagyobb részénél vannak titkos bűnök. De még mennyire? Ez a titkos bűnöknek több válfaja van, én csak legalább kettőt említek meg. Szeretnénk valamit elrejteni Isten elől? Hát engedjék meg, hogy lehet-e. Hát lehet-e elrejteni? Nem. Akkor ezek a titkos bűnök, ki elől lehetnek titkos bűnök? Ki elől tudjuk elrejteni bizonyos bűneinket és hibáinkat? Emberek elől. És amikor itt azt mondja, hogy titkos bűnöktől tisztíts meg engemet, akkor nem azt mondja, hogy Istenem, azoktól a bűnöktől tisztíts meg, ami számodra titkos. Mert Isten számára vannak nekünk titkos bűneink? Nincs. Akkor melyik bűnöktől? Milyen őszinte fohász az Istenhez? Istenem, én sok mindent elrejtettem. Lehet a férjem, a feleségem. Ki tudja, ki elől? Mert ott tudok elrejteni, és azok lehetnek titkos bűnök. De én arra kérlek téged, hogy ettől tisztíts meg. Szabadíts meg engemet a gonosztól. Szabadíts meg engemet a bűntől. És először is a zsoltáros a titkosoktól. Majd utána figyeljük, mit mond. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól. Vannak szándékos bűnök is? Jaj, de még mennyire. És ha jól érezzük magunkat, ha valaki megsértett, hogy mi azt duplán visszatudtuk úgy jó oda mondani, vagy úgy jól megszomorítani. Tessenek megfigyelni, hogy a szabadíts meg a gonosztól a kérelem ezt a két dolgot hangsúlyozza legelőször ki, hogy szabaduljunk meg a titkos bűnöktől és a szándékosoktól. Ne uralkodjanak rajtam, melyik, se az egyik, se a másik, mert tessenek megfigyelni, hogy többes számban van. Akkor ártatlan leszek és tiszta leszek sok vétektől. Még mindig nem tisztultam meg minden bűntől, de itt azt mondja, hogy abban az esetben, ha én a titkos bűnöktől te engemet megtisztítasz, és a szándékosoktól is adsz erőt, hogy én ne tegyek szándékkal, terv szerint ne vétkezzek, akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Kedveseim, szeretnénk megszabadulni a titkos és a szándékos bűnöktől? Hát tessék, íme a tanács. Tegyük meg ezt. Tudják, hogy mikor tegyük? Ma este, mielőtt elmegyünk nyugovóra, boruljunk le ágyunk mellé, és mondjuk el Istennek, a mi saját szavunkkal, azt, ami a szívünkben van, hogy ő segítsen, mert ő akkor meg fog bennünket szabadítani ettől. Amit eddig nem vettem észre, most azt is lássam meg, Uram, az én életemben, hogy semmi rejtve ne legyen én előttem, hogy én ismerjem meg magamat. Uram Istenem, küld el a te szent lelked, és az világosítsa meg az én elmémet, hogy én tisztán lássam, hogy én milyen vagyok. Nem te, nem a másik, nem a férjem, nem a feleségem, én milyen vagyok. Mert nem az a lényeg, hogy a másik milyen, az a lényeg, hogy én milyen vagyok. Mert hogyha bennem Krisztus él, akkor én átéltem ezt a tapasztalatot, amiről szó van. Figyeljük meg azonban, hogy mi az emberi jellegzetes a magatartás. Ha ilyen kibeszélés, ilyen szavakat úgy gondolom, hogy önök is ismernek,

Én is emberek ajkáról elcsengő szavakat szavakként írtam le. Ha jobb körülmények között élnék, akkor jobb ember lennék. Igaz ez? Abszolút nem. Olyan sok ember elmondta nekem, tudja, hogyha én nem ilyen borzasztó, gonosz emberek között élnék, akkor is sokkal jobb volnák. Hát, kedveseim, hol élt Jézus? A mennyben, vagy 33 évig itt ezen a bűnös földön, bűnös emberek között? Itt a földön. És ő is elmondott ilyen dolgot, hogy hát én sokkal jobb ember, jobb volnák, hogyha én nem ilyen bűnös emberek között élnék. Nem. Szóval nem ez a győzelem útja. Azonban az emberek sokszor ezt mondják. A következő. Akkor a gazdag emberek túlnyomó része jó ember lenne. A valóságban pedig ez nem úgy van. A vallásos ember különleges kegyelmi állapotba akar kerülni. Én szeretném, Istenem, hogy engemet azért jobban megáldaná, mint azt az embert, aki nem imádkozik. Mert én azért jobbnak érzem magamat tőle. Emlékeznek a vámszedő és a farizeus imájára, hogy hangzott? Hogy imádkozott a farizeus? Azt mondta, én ezt teszek, én azt teszek, én böjtölök kétszer egy héten, én dézsmát adok mindenből, és nem vagyok olyan, mint az a másik. Soha ezt ne tegyük. Mert ezek emberi jellegzetes kibeszélések. Ha nem azt, még kész Istennek a szemére is hányni azt, hogyha Isten nem adja meg neki azt, amit ő szeretne az ő életében. És még zúgolódni is szoktak keresztény emberek, hogy én annyit imádkoztam, és én nem tudom, hogy Isten miért nem adta meg nekem. A sikertelenségért rendszerint mindenki kit okol. Önmagát, vagy a másik embert. Figyeljük csak meg, ugye amikor még voltak az úgynevezett 5 éves tervek, és amikor a híradóba hallgattuk azt, hogy például jó termés volt, akkor mit mondtak be a híradóba? Mi időbe megszántottunk. Jó magot vetettünk. És alkalmaztuk a különböző modern kezelési módszereket, gyomírtókat vettünk, műtrágyáztuk, és azért lett jó termés. Kit felejtette ki? Istent. Hát kedveseim, mi legalább ne tegyük azt, akik keresztényeknek valljuk magunkat. Nem mondjuk, hogy én ezt jól megkapáltam, én ezt jól megcsináltam, és mivel én nekem elég sok bölcsességem van, no aztán azért lett minden így és így. Soha ne tegyük ezt. Hányfajta kísértés van? Nézzük meg, hogy melyek a belső kísértések. Róma 7.25. Jó lehet, én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Miről is van itt gyakorlatban szó? Kedveseim, amikor a belső kísértésről van szó, melyiket könnyebb legyőzni? A belső kísértést, vagy a külső kísértést? Kedveseim, itt van a válasz ebben az igében. A belső kísértés sokkal nehezebb legyőzni, mint a külsőt. Miért? Azért, mert magunkkal legnehezebb megküzdenünk. Nagyon jó példa az, hogy Nagy Sándor meg tudta hódítani az akkor ismert világot, csak kinek nem tudott parancsolni. Kinek könnyebb nekünk parancsolni? Mindenkinek vagy magunknak? Másnak igen, csak magunknak legnehezebb. Ezért a maga a Szentírásból idézett ige is pont ezt hozza számunkra. Tehát a kísértésekkel belül kell ellenállnunk. És hogyha a szívünk mélyében ellenállunk a kísértéseknek, ó, akkor csodálatos győzelmet fogunk aratni. Sokan úgy gondolják, aki hisz Istenbe, az jó ember. Ez nem így van. Miért nincs így? Azért, mert az, hogy egy ember hisz Istenben, az nem biztos, hogy legyőzte a belső kísértéseket. És maga az, hogy valaki mondja, hogy én hiszek Istenben, az még nem vívott meg önmagával, és belülről is lehet épp olyan, mint minden más ember. Mert maga a hit, az nem tisztítja meg az embert a rossz szokásoktól. Önmagunkkal kell vívnunk a csatát. Önmagunkkal kell tanulni, megtanulni, parancsolni, lemondani dolgokról, önmagunkat háttérbe szorítani, hogy az a másik ember legyen magasabb tőled, az legyen a jobb, az legyen a tekintélyesebb, és én legyek a kisebb. Jézus Krisztus ezt elmondta nagyon szépen. Aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a szolga. És nálunk ez teljesen fordítva van. Én még nem láttam olyan iskolai igazgatót, aki föltörölte volna a folyosót az iskolában. Csak egy egyszerű példa. Tehát Bibliában az értékrend, de Isten részéről egészen más,
mint sajnos az, ami a mindennapi életben látható ezen a földön. Azok imádkozzák őszintén ezt a kérelmet, hogy szabadíts meg a gonosztól, akik nem akarják cselekedni a rosszat. És itt van egy másik probléma. Nem tudom, elgondolkodtunk-e azon, hogy miért olyan nehezen mondunk le rossz szokásainkról? Miért olyan nehezen szabadulunk meg attól, ami rossz, amit megszoktunk, 5-10-50 éven keresztül tesszük már? Miért olyan nehezen szabadulunk meg? Én nekem van egy megoldásom, vagyis a Biblia alapján én egy végkövetkeztetésre jutottam. Az pedig a következő. Azért nem tudunk könnyen szabadulni rossz szokásainktól, mert szeretjük őket. Még egy mondat, második énünké vált. Ha mi azt, ami rossz bennünk, krisztusi értelemmel meggyűlöljük magunkba, könnyű lesz-e megszabadulni azoktól. Igen. Mert miért? Szeretünk-e találkozni azzal az emberrel, akivel összevesztünk 2 nappal ezelőtt? Tehát, ha meggyűlöljük magunkban a rosszat, akkor mi egyszerűen meg tudunk szabadulni nagyon könnyen rossztól. A hívő emberek is tévedhetnek. Ne aggódjunk, hogyha nem megy egyik napról a másikra. Tévedett Ábrahám, tévedett Jákob. Péter elárulta Jézus Krisztust. János pedig, mikor még Jézus Krisztus tanítványa lett, akkor pedig azt mondta, hogy tüzet hozzál le Jézusom ezekre az emberekre, mert azok nem fogadtak nekünk szót. Micsoda jellemmel találkozunk itt. Azonban van egy gyönyörű példa. Mit értékel Jézus Krisztus minden embernél? Amit Isten értékel, és amit Jézus Krisztus értékelt földi élete alatt, ezek Jézus Krisztus szavai. Máriáról, Mária Magdolnáról, arról a parázna nőről mondta, aki megbánta tettét, és Jézus Krisztus hűséges követője lett, ezt mondta, amit tőle telt, azt tevé. Kedveseim, Isten ezt értékeli. Ki mit telik tőle? Amit tőle telt, azt megtette. Kedveseim, elmondhatja-e ezt Jézus Krisztus önökről és róla? Én úgy gondolom, hogy a mai témakörünkben ez a legdöntőbb kérdés. Vajon mi megtettük-e és megtesszük-e az Isten követése terén azt, ami tőlünk telt? Erre gondoljunk, ne felejtsük el Jézus Krisztusnak ezt a néhány szóból álló mondatocskáját, amit Mária Magdolnáról mond. Amit tőle telt, azt megtevé. Figyeljük meg, hogy Jézus hogyan figyelmeztet bennünket Márk 14:38-ban. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. A lélek ugyan kész, de kedveseim, mivel van probléma? A test erőtelen. És tessenek megfigyelni, hogyan tudunk mi ellen állni a sátán kísértésének, hogyan erősödhet meg a mi bűnös testünk, aki megszokta cselekedni a rosszat. Először, hogyha vigyázunk, éberek vagyunk, és a másik az, hogy imádkozunk. Egy nagyon gyakorlati dolgot mondok el. Kedveseim, mindannyian tudjuk azt, hogy milyen jellem gyengeségeink vannak. Ismerjük magunkat? Valamennyire igen. Például, én most magamról veszem a példát, hogy senki nehogy megsértődjön. Például, hogyha én irigy vagyok, vagy büszke vagyok, vagy lobbanékony vagyok, akkor nekem mit kell a Biblia szerint tennem? Egyszerűen szó szerint az én gondomat, az én problémámat saját szavaimmal tárjam Isten elé, és mondjam el, Istenem, te látod, hogy én milyen lobbanékony ember vagyok. Én már annyiszor próbáltam legyőzni ezt az én jellemhibámat, de nem megy. De én arra kérlek téged, te adjál erőt. Küldd el a te szent lelkedet, és fékezz meg az én lobbanékonyságomban, akkor, amikor éppen valaki jól oldalba bök, igazságtalan, akkor add, hogy én ezt el tudjam tűrni. Ha én hirtelen vagyok, ha én bármilyen vagyok, ha én fösvény vagyok, szó szerint nevén nevezve saját hibánkat tárjuk Isten elé, és kezdesén meglátják, hogy Isten milyen csodát fog tenni, és segíteni fog számunkra. Róma 7:18-ban. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelit azt nem találom. Hányszor volt már, kedveseim, hogy azt mondtuk, hogy na én aztán mától kezdve másmilyen ember leszek. Én olyan sokszor megsértettem, legyen az feleségem vagy férjem, és én nem akarom annyiszor megsérteni. És mondják, meddig tartott ez a jó elhatározás? Az első alkalomig. És utána megint csöbörből vödörbe estem. Miért? Mert nem kérjük,
naponta, ha kell, többször is naponta. Istenem, segíts meg, hogy én meg tudjak szabadulni attól. Másik dolog, amíg eddig beszéltünk a külső és a belső kísértésről, engedjék meg, hogy még ezt is elmondjam, kétféleképpen jut kísértésbe az ember, amikor az ember belejut, de elkerülhette volna. Ez a leggyakoribb kísértés. Volt lehetősége elkerülni, de nem került el. Ehhez egy példát mondok el, és ezt a példát életemben először az esküvőnkön hallottam a lelkésztől, aki esketetett bennünket. Így hangzik a példa. Egy magasrangú katonatiszt sofőrt keresett. Sokan jelentkeztek. Háromassával hívta be a jelentkezőket az irodájába is. Mikor behívta a három embert, akkor azt kérdezte tőle, mind a háromtól, mondjátok meg, hogy az autót a szakadék szélétől milyen közelre meritek vezetni. És az első azt mondta, én a szakadék szélétől 1 méter távolságban óriási sebességgel tudom hajtani az autót, és biztos vagyok a magam dolgában. Jó, és a másikat kérdezte, azt mondja, az én idegzetem sokkal jobb, én 20 centire a szakadék széléről bátran vezetem az autót. És akkor hallotta a harmadik, és akkor kérdezte, és te, félreállt, és azt mondta, én a szakadék ellen úgy védekezem, hogy minél távolabb elkerülöm. És mit gondolnak, kedveseim, e 3 sofőr közül melyiket fogadta meg? Tehát akkor mit tegyünk? A kísértésekkel? Kerüljük el! Csak egy másik gyönyörű példa a Bibliából. Isten azt mondta Évának, hogy ne menjenek ahhoz a fához, ne legyenek oda. És hova sétált oda Éva? Hova sétált Éva? Belesétált a kísértésbe. Tehát ezért van az, hogy az emberek elkerülhetik, és mi is nagyon sok kísértést elkerülhetünk. Nagyon jó tanács van Példabeszédek könyvébe, hogy jó erkölcsöt megront rossz társaság. És ebből született a közmondás, hogy a madara tolláról, embert pedig, és mondd meg, hogy ki a barátod, és megmondom, ki vagy. Igaz? Tehát akkor kerüljük a kísértést. Amit Isten szerez, kísértést, az elkerülhetetlen. Azonban bármikor Isten megengedi, hogy kísértés jöjjön ránk az ő beleegyezésével, akkor Isten mindig valami csodálatos győzelmet hoz. Például Ábrahámról azt olvassuk, hogy Isten megkísértette Ábrahámot. Azt mondta neki, vedd a te fiadat, a egyetlenet, és áldozz fel a helyen, amelyet mutatom néked. És ott bizonyította be Ábrahám az ő hitét, hogy valóban szereti a mindenható Istent, mert kész volt fiát is feláldozni. Tehát amikor az ember belejut, de elkerülhette volna, nézzünk egy ilyen néhány példát egészen röviden. Ennek a vége mindig szomorú és tragikus. Tehát elkerülhette volna, de ő maga sétált bele, maga egyezett bele, ő odament. Említettük már az előbb Évát, ami gyönyörű példa. Mi vagyunk az oka? Nem vesszük komolyan a kísértéseket. Isten például tanácsol, de mi nem figyeljük meg. Mert kedveseim, van egy törvényszerűség. Amikor egy ember valamit hazudott, akkor azt legyenek szívesek mondani, hogy ezt a hazugságot mivel lehet lefedni, leborítani. Egy másik hazugsága, csak nagyobbal. És ezt a másik hazugságot mivel lehet leborítani? Egy még nagyobbal. És figyeljük meg, hogy amikor egy ember elindult a hazugság útján, igen, a lejtő lefelé, meg tud-e állni? És kedveseim, erre egy gyönyörű példa, majd később ki fogunk még térni, azért nem akarom előlegezni, most csak egy szót mondok. Péter, ahogy megtagadta Jézus Krisztus, gyönyörű példa az, hogy egy egyik hazugságot a másik követte, a másik hazugságot a harmadik követte. Tehát a hazugságot igazsága nem lehet betakarni. Mert Péternél is ott van ott, amikor egymás után tagadta Jézus Krisztust. Azért mondom, hogy ezért az igazmondás legyen a mi erényünk. Tudják, hogy milyen jó érzés az, amikor visszahallja az ember, hogy beszélgetnek emberek, és valami hírt közölnek, és azt mondja, hogy ugyanazt kimondta. És akkor elmondja, hogy az az XY. Ja, ha az mondta, akkor biztos úgy van. Milyen érzés az, hogyha például rólunk mondják ezt el? Az biztos úgy van. Jó. Tehát, de hogyha azt mondják, hogy ki mondta, az, akkor az biztos nem igaz.
Tehát milyennek ismernek bennünket az emberek? Harmadik nagyon fontos dolog, nem elegendő jó szándék, mert a bűnös természetünk mindig visszafelé húz. Ne elégedjünk meg a szándékkal, hanem törekedjünk annak megvalósítására. Az ember nem veszi komolyan a rossz természetét, tehát a saját rossz természetét. Következő dolog, a pokol útja is jó szándékokkal van kikövezve, mondta valaki. Nem elég a jó szándék, a jónak a cselekvése szükséges. Istenem, a világ rossz. Ha meggyógyítod, én is jobb leszek. Ha körülöttem az emberek jobbak lesznek, én is jobb leszek. Ez sohasem állja meg a helyét a Biblián. Ha nem győzzük le bűnös természetünket, az fog legyőzni bennünket. Vagy az egyik, vagy a másik. És kedveseim, akkor mától kezdve hogyan induljunk el? Elindulhatunk-e ma ezzel az elvvel, hogy Istenem, én egy dolgot megértettem ennél az utolsó kérelemnél, hogy ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Hogy te azt akarod, hogy én, mint bűnös, gyarló ember, legyőzzem az én saját bűnös természetemet. És ez élet-halál harc. Vagy bűnös természetem győz, vagy ki? Vagy én? Mit szeretnénk? Hogy melyik győzön? A bűnös természetünk győzöl le bennünket, vagy pedig mi azt? Ezt kell elhatároznunk. Mindenkinek a saját természete felett kell győznie. A győzelem receptje Jézus szavai szerint az ima és a vigyázás. A győzelmes élet két forrását szeretném megemlíteni. A tiszta gondolkodásra jutás. Kedveseim, állítsunk őrt a mi szemünk, a mi fülünk, a mi orrunk és a szánk elé. Állítsunk őrt. Mert kedveseim, említettük azt, hogy amit teszünk, azzá leszünk. De az értelmet is tápláljuk valamivel. Ezért nem tudom, hogy kimondhatom-e a következőt. Ne nézzünk meg akármit a tévében, ne hallgassunk meg akármit a rádióban, nézzünk és hallgassuk azt, ami épít. De ami a mi erkölcsi tisztaságunkat, ami tiszta gondolkodásunkat beszennyezi, azt ne nézzük, azt ne hallgassuk. Mert az végsősorban tönkretesz bennünket. Természetünk legyőzése, a bűnös természetünk legyőzése a legfontosabb, és erre ügyeljünk, ezt tegyük meg. Tiszta gondolkodásra jutás, de hogyan? Jakab levelében van egy gyönyörű tanács. A harmadik rész 10-től a 12-ig olvasom kivonatosan. Ugyanabból a szájból jő ki az áldás és az átkot. Hadd kérdezzem, megy ez? Gyakorlat ez? Sajnos. És kiknél? Az ateistáknál vagy a keresztényeknél is. Megtörténik az, hogy egy vallásos ember imádkozik szájával, és ugyanazzal a szájjal lehet, hogy 5 perc után már káromkodik. Megtörténik? Akkor tessék megfigyelni, hogy mit mond Isten szava. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeze édes és keserűt? Igen, csörgedez? A forrásból jön? Akkor mit jelent? Hú, most egy nagyon nehéz dologhoz jutottunk el. Mert nagyon őszintén szeretném ezt még elmondani. Kedveseim, vagy amikor édes víz jön ki a szánkból, akkor vagyunk képmutatónk, vagy akkor, amikor keserű. De az egyik biztos. Egyik biztos. Nem tudom, érezzük-e, hogy ebben az utolsó kérelemben Jézus Krisztus mekkora metsző igazságokat tár elénk. Vesszük észre, hogy ezt nem elmondani kell. Ezt kiélni, ezt megvalósítani, ezt gyakorolni a szürke hétköznapokban, amikor mindenféle fajta emberrel körül vagyunk véve. És tessék megfigyelni az utolsó szót. Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Nem adhat. Az nem igazi. Valamelyik a kettő közül. Ezért, kedveseim, én hiszem azt, hogy mindannyian szeretünk imádkozni. De akkor a mi szánkból csak édes víz jöjjön ki. Keserű ne. De nem csak az imáról van szó. Kedveseim, hogyha a Szentlélek Isten megtisztította a mi ajkunkat, a mi lényünket belől,
akkor mi nem fogjuk a másik embert ócsárolni sem. Mi nem fogunk rágalmazni. Mi nem fogjuk kicsinyíteni a másikat. Mert a Bibliában Isten azt mondja, egymást különbnek tartván ti magatoknál. Mit mondott keresztelő János Jézussal kapcsolatban? Neki növekedni kell, nekem pedig alábbszállnom, megkicsinyülni. És kedveseim, ez a mennyei elv, mi pedig oda készülünk. És ezért tanít bennünket ilyen döbbenetes módon Jézus Krisztus a mi atyánknak az utolsó kérelmében. A természetünk a legyőzéséről van tehát akkor szó. Nézzük meg Róma 8:13-9. verse. Óriási kijelentése ez a Szentírásnak. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Most kérdezzük csak vissza. Kik az Istennek fiai? Akiket Isten lelke vezérel. És kedveseim, nem kérek választ, de önöket és engemet az vezérli? Ha igen, akkor Isten gyermekei vagyunk, és jogosan szólítjuk a mi atyánkban atyánknak a mindenható Istent. De ha mi csak elmondjuk a mi atyánkot, de mi nem élünk a mi atyánk szerint, akkor még nem jutottunk el arra a szintre, hogy Isten lelke vezérel bennünket. Azonban, ha most úgy érezzük, mi nem jutottunk el erre, amiről tanulunk, kérjük a jó Istent, és ő bőséggel meg fog bennünket segíteni és vezetni fog, hogy mi győzelemre jussunk, hogy mi megtapasztaljuk az Isten jóságát, az Isten szeretetét, az Isten gondoskodását, és hogy bennünk lakozik a Szentlélek Isten és győzelemre vezet. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ez is egy óriási kijelentés. Tehát akkor mit kérjük meg? Kérjük meg Istentől azt, hogy Istenem, Szentlélek által költöz belém, éld a te életedet. Sorozat elején idéztük János evangéliuma 14 rész, a 21. 23. versét, és azt mondta Jézus Krisztus, a Károli Gáspárnál egy kiigazítást kell itt tennünk, és szó szerint a görög eredetben az áll, hogy aki megtartja az én beszédemet, a szereti az én atyám, én is szeretem azt, és ahhoz megyünk, és most jön a lényeg, abban lakozunk. Károly azt mondja, hogy annál, görög eredetben ezt mondja, abban lakozunk. Hol akar, kedveseim, a Jóisten lakozni? Bennünk. Én ő bennük, ők pedig én bennem, mi pedig ketten egyet vagyunk, mondja Jézus, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engemet. Következő idézet, Lukás 18:26-27. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték, akkor ki üdvözülhet? És ő így felelt, ami lehetetlen az embereknek, az Istennél lehetséges. Kedveseim, tudom, hogy sokszor megpróbáltuk már azt is, hogy mi jobb emberek leszünk, és nem sikerült. De csak ezért. Kérjük meg a jó Istent, hogy legyen segítségünkre, mert nekünk lehetetlen megváltoznunk. De hogyha a Szentlélek bennünk lakozik, akkor ő meg tudja valósítani azt az örök elvet. A legnagyobb ellenségünk tehát nem a sátán. Tovább, nem a másik ember, nem a rossz körülmény, hanem a bűnös természetünk. Kedveseim, én nem is tudom, hogy melyik részét hangsúlyozzam a mai témakörünknek, talán ez egy összegzése az egész témakörünknek. Tehát nem a sátán, és pedig általában mi kit szoktunk okolni. Hát, ha nem volna az ördög, akkor én sokkal jobb ember volnák. És hogyha ráütünk a kalapáccsal az ujjunkra, akkor általában nagyon sok keresztény ember mit szokott mondani? Rendszerint elkáromkodja magát, és ebben a káromkodásban Isten szidalmazza. Vagy az ördögöt. Tehát nem a sátán, nem a másik ember, nem a rossz körülmény, ami legnagyobb ellenségünk, hanem a mi bűnös természetünk. És ez a bűnös természetünkkel pedig csak egyedül
Isten segítségével tudunk megküzdeni. És most végül, ne vigy kísértésbe. Mit hord magában? Kérelemnek az első része. A kísértéseket el lehet kerülni. Nem kell, nem feltétlenül kell belesétálni, de természetesen hogyan? Nem elég megtérésre jutni. Képzeljék el, beszéltem egy emberrel, fiatal emberrel, azt mondja, hogy múlt vasárnap 3-3-kor megtértem. Én beszéltem itt is egy emberrel, aki azt mondta, hogy én megtért ember vagyok. Én ezt elhiszem. Csak milyen időközönként kell megtérnünk? Egyszer s örökre, vagy minden nap? Minden nap. Tehát nem elég megtérésre jutni, nem elég elvetni a gabonát, vagy pedig a buzát, bocsánat, a kukoricát, azt gondoznunk kell. Naponta együtt kell élnünk Krisztussal, Istennel, és ez az egyetlen út. Énok Istennel járt, és eljutott a végső győzelemre. Ha gondolataink zavarosak, akkor egyik gödörből a másikba esünk. És ez valóban így van. Jézus Krisztus ezt mondta Simonnak, Péternek, Simon, Simon, imi a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon mind a buzát. Kedveseim, nem csak Pétert kérte ki a sátán, hanem egyszerűen mindannyiunkat. De most nézzük Pétert. Hadd kérdezzem, Péter szerette Jézus Krisztust? Igen. Péter nem akarta megtagadni Jézus Krisztust? Nem akarta megtagadni. Péter átokkal tagadta meg Jézust. Akkor miért? Mert igaz az első is. Igaz a második is, de sajnos igaz a harmadik is. Az is igaz, hogy Péter szerette Jézust, az is igaz, hogy Péter nem akarta megtagadni, mert közvetlenül azon az éjszakán Péter azt mondta Jézusnak, amikor Jézus közölte vele, hogy ma éjjel 3-szor megtagadsz, míg a kakas 2-szer megszólal. És azt mondta Péter, Uram, nem, én kész vagyok veled a halálba menni, de én soha téged nem tagadlak meg. Mégis átokkal tagadta meg? Akkor miért? Péter sírt. Péter az ima idejét Getsemánéban elaludta, és besétált a kísértésbe. Miért esett el ő a kísértésbe? Hát Jézus nem mondja, hogy ő imádkozik érte. Következő vers hozza, igen, Jézus imádkozott Péterért. Hát akkor miért esett el? Miért tagadta meg átokkal Jézus Krisztust ott az ítélőbíró udvarába? Azért, mert az ima idejét elaludta. Kedveseim, számunkra az ima olyan eszköz, ami bennünket győzelemre vezet,

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené le.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt. Adja néked is irgalmát.

Az előadásomnak a címe: Mi az igazság az Ószövetség Istenéről, és Jézus más volt-e? Föltehetjük a kérdést, hogy mi az igazság? Annyit és annyit találkozunk ezzel a szóval, még a családi életünket is sokszor át és átjárja. Ha a diákok vagyunk, akkor hányszor és hányszor egy vizsga után felemlítjük, vagy amikor munkát keresünk, és az életben hátrányos helyzetbe kerülünk, akkor többször föltesszük ezt a igazsággal kapcsolatos kérdést. Az igazság valahol egy jogi kifejezés. Egy olyan jogi kifejezés, amikor érvek és ellenérvek kapcsolódnak, összetűzésbe kerülnek, és valaki dönt egy dolog felől. Az igazság egy megfelelőség. Az igazság az olyan, mint egy mérleg. Az egy egyensúlyt jelent. Az igazságot ki lehet fejezni matematikailag is. Van néhány fiatalabb, és nekik mondom, ugye, hogyha az egyenlet bal oldalát és jobb oldalát ugyanannyival növelem vagy csökkentem, akkor az egyenlet, az egyenlőség továbbra is fennáll, tehát igaz a dolog. Ha az egyik oldalát csökkentem, akkor már nem igaz, már nem lesz egyenlőség. Mi az igazság az Istennel kapcsolatban? A görög nyelv nagyon szereti ezt a filozófiában, és a görög nyelv, újszövetségi görög nyelv is, az aletheia kifejezést mondja, ebben az á egy fosztóképző. Az egész kifejezés, az aletheia, az azt jelenti, hogy nem rejtett dolog. Tehát nyilvános. Az igazság az nem rejtett dolog. Az nyilvános, az mindenkinek utolérhető. Az Ószövetség az nem ennyire filozófikus, illetve azt nem mondanám, hogy nem filozófikus, hanem más filozófiát használ, mint a görög kultúra, mint a hellén kultúra. Így az Ószövetségben az igazság kifejezését az ámen szóval fejezzük ki. Az ámen szó, ez pedig egy nagyon érdekes, mert azt hiszem, hogy minden ember ezt a héber szót ismeri, vagy legalábbis aki már imádságot hallott elmondani, mert a végén azt mondjuk, hogy ámen. Mit jelent ez a szó, hogy ámen? Mielőtt megfejtjük, menjünk egy kicsit az Ószövetségbe, és ez az Istenről szól, mert Isten igazságos, Isten igaz. Gondoljuk el, hogy azok a sátorlakó beduinok vagy félnomádok, mint Ábrahám és az ősei, akik sátorlakók voltak, és az egyik területről felszedték a sátort, vándoroltak, a megélhetést, a legelőket, a folyóvizet keresték. Nagyon-nagyon fontos volt számukra, hogy a sátor biztonságot jelentsen, hiszen abban az időben is hatalmas nagy szelek voltak. És bizony, volt egy ámen szövegük. Ezt úgy hívták, hogy ámen szöveg. Ez körülbelül háromszor olyan hosszú volt, mint a többi szöveg, és ezt a várható széljárással szembeállították, ez feszítette ki a sátort, ez szilárdította meg az egész sátort, ez tette bizonyossá, fixé, stabillá. Hát azért ne felejtsük el, hogy azért az ókorban is, ha egy sátor összedőlt, az újszülött gyerekeket, minden kisgyermekeket, időseket nagyon súlyos sérüléssel is fenyegethette. Tehát az igazság az mindig szilárd. És amikor azt mondjuk, hogy ámen, akkor ez azt jelenti, hogy mint egy hitvallással kifejezzük, hogy amit előzőekben mondtunk, abban szilárdan hiszünk. Sajnos el kell mondjam, hogy a mai kereszténységben az áment már olyan kötőszóként, lábjegyzetként, néha szoktam nézni a gyerekeket, ilyen 3-4 éves gyerekeket, nagy felsóhajtással, nagy örömmel üdvözlik, hogy végre ámen, fölállatok és mozoghatok. Igen, az nekik jó szó, de vajon mi felnőttek, keresztények, tényleg belegondolunk az ámenbe? Mert az nem más, mint az előzőek hitvallásszerű megerősítése. Még egy nyelvészetit mondok, és ígérem, többet ma nem fogok nyelvészkedni. Az ámen nagyon gyakran az Ószövetségben egy, az ámenből van a émet kifejezés.
És ennek van, ez ugyanezt jelenti az elmet, csak ez egy ősibb szegoláták csoportjához tartozó héber kifejezés. Ez szintén azt jelenti, hogy igaznak lenni, megszilárdulni. És ennek van egy párja. Nagyon érdekes, az Ószövetség gyakran párokban gondolkozik. Ezek a párok, ezek lehetnek ellentét párok, jó-rossz, világosság-sötétség, hűség, nem hűség, de lehetnek egymás kiegészítői, és ez az Ószövetségben a helszedve elmet, a hűség és szeretet, vagy a kitartás, a megszilárdultság és a megbízhatóság. Ezek is megint jogi kifejezések. Tehát mi az igazság az Ószövetségben az Istenről? Nagyon gyakran úgy gondoljuk, hogy az Ószövetségben az Isten egy nagyon-nagyon más jellemet mutatott be, hiszen annyi sok vér, annyi sok érthetetlen történet, annyi sok gyilkosság, annyi sok pusztítás kapcsolódik az Ószövetséghez, hogy gyakran úgy gondoljuk, hogy ezek mögött ott áll az Isten. Volt, amelyik mögött ott áll, de én ezekben most nem mennék bele a részletekbe, de azért ne felejtsük el, hogy az Ószövetség az az élet iskolájának a kezdése. Igen, az Ószövetségben Isten nagyon sokszor szigorú volt, de szerető is. És hogy az Ószövetségben mennyi sok világosság, mennyi sok érdekes dolog van, én egyetlen egy Biblia szöveget szeretnék felolvasni. Mózes 5. könyve 22. fejezet 6. verse. Ez így szól. Ha madárfészek akad elédbe az úton, valamely fán vagy földön, madárfiakkal vagy tojásokkal, és az anya rajta ül a fiakon vagy a tojásokon, meg ne fogd a madarat a fiakkal egyetemben. Gondoljuk el, hogy az Ószövetségben Isten annyira szereti azt a teremtett világot, amelyet ő hozott létre, ő alkotott, amelyet a legyen szavával hozott létre, hogy nem csupán az emberről gondoskodik, hanem még a madarakról, még a meg nem született madarakról, a tojásokról is gondoskodik, hogy ne bántsuk azokat. Ha úgy gondoljuk, hogy az Ószövetségben egy véres, bosszúálló Istent találunk meg, akkor nagyon tévedünk, vagy az Ószövetséget nem ismerjük, vagy Istent nem ismerjük, vagy egyiket sem. Az Ószövetségben annyi sok finomság van, csak a durvaság mögött, a nemzetek durvaságai mögött, a háborúk mögött meg kell tudni találni Istent. Miért? Hadd kérdezzem meg. A mai világ nem épp olyan durva, mint az ókor világa volt? Ma nem ugyanúgy halnak-e meg emberek minden másodpercben, meghalnak erőszakos halállal, lassan emberek, mint természetes halállal? Ma ugyanúgy nem az erőszak jellemzi-e világunkat? Igen. Én azt hiszem, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség szétválasztása nem logikus, illetve Istenre vonatkozóan nem logikus. Nem véletlen, hogy az egész Szentírás egybe van kötve. Csak logikailag teszünk különbséget. Csak elnevezésbe teszünk különbséget, hogy Ó, meg Új Szövetség. De Isten ugyanaz. Isten annyira szereti az embert, olyan sok érdekes törvényt hoz, és el kell mondjuk, hogy amikor készültem erre, nem véletlen, hogy ezt az állatokkal kapcsolatos védelmet hoztam, hiszen az állatok védelmének legősibb szabályait a Szentírásba találjuk. Nem tudom, hogy mennyire tudjuk a büntető törvényt, de tavaly jutottunk oda, hogy az állatkínzás, a büntető törvény tényállási elemei közé tartozik. Tehát, ha az állatokat sanyargatjuk, bántalmazzuk, akkor ezért, ha jól emlékszem, 2 évi börtönbüntetéssel fenyeget a büntetőjog. Na most gondoljuk el, hogy a Biblia ezt gyakorlatilag 3500 évvel ezelőtt már leírta ennek az alapelvét. És azt mondja, ha szamarat látsz,
az úton, amelyik ki van dőlve, még ha az ellenségedé is, menj, segíts föl, mert az Isten téged ekkor meg fog segíteni. Úgy gondolom, hogy Isten egy csodálatos lény, akit meg kell ismerjünk, és Istent úgy kell megismerjük, amilyen ő. Ne az általunk alkotott bálványt, előítéletet próbáljuk megismerni. Sokszor Istenről hallottunk olyan kifejezést. Igen, ha Isten van és létezik, akkor miért van az, hogy ártatlan emberek milliói halnak meg? Akkor miért van az, hogy a háborúkba a bombák odarepülnek, ahol a gyerekek vannak? És én is fájdalmasan hallottam, hogy a mai világban is több háború folyik, hogy ártatlan gyermekek halnak meg. De hadd kérdezzem. Megkérdezte az ember valaha az Istent, hogy mit tegyen, ha háborút indít? Nem. Ezt mi eldöntjük, ketten, hárman a nagyok. És utána elindítjuk a rakétáinkat, elindítjuk a tankjainkat. És amikor az általunk okozott technika, halálos fegyverek, ártatlan emberek százait, ezreit, esetleg millióit pusztítja el, akkor feltesszük a kérdést, hogy Isten miért hagyja ezt? Sajnos azért, mert mi ezt az utat választottuk Ádám óta. Istennek az lett volna az eredeti terve, és azt mondta, ne is érintsd, de ha érinted, bizonnyal meghalsz. Sajnos érintette Ádám apánk és Éva anyánk. És ez lett a következménye. Mózes felmegy a Sínai hegyre, és találkozik szemtől szembe az Istennel, és lejön. És annyira fénylik az arca és a tekintete, a zsidók ezt nagyon egyszerűen megoldották, fogtak és egy leplet kifeszítettek, és azt mondták, menj Mózes a lepel mögé, és akkor nem zavar, hogy annyira sugárzik a tekinteted. És akkor átkiabálták Mózesnak, és azt kérdezték tőle, na és mondd meg, milyen volt az Isten? És akkor Mózes egy nagyon érdekes dolgot mond. Nagy irgalmasságú és nagy igazságú. Nem azt mondja, hogy hosszú, magas, szélesvállú, daliás, szakálas. Nem. Ő az Istenben a lényeget látja meg. Mert minden ebből indul ki. És hadd kérdezzem meg, kedves barátom, milyen vagy te? Ha az emberek megkérdezik, milyen az a Tokics Imre? Akkor mit fognak mondani a barátaim, a családom, azok, akik közelről ismernek? És az volt csodálatos Mózesben, hogy ő megismerte Istent, és azt mondta, nagy igazságú, ugye? Onnan indultunk el. Mi az igazság az Ószövetség Istenéről? És nagy irgalmasságú. A probléma az, hogyha a kettőt szembeállítjuk, az igazságot és az irgalmat, a kettő együtt jelenti az egyensúlyt. Az Ószövetségben is voltak tragédiák. Csak egyetlen egy családnak az életét hadd említsem meg. Jób pátriarka. Jób könyve a egyik legősibb könyv a Szentírásban, hanem a legősibb. Egészen pátriarkális időszakban zajlódik, amikor még családok voltak, és ezek a családok még igazából nem is alakítottak ki szociális közösséget egymással. Gazdag ember volt Jób. Annyira szerette a gyermekeit, hogy mindig áldozatot mutatott be helyettük, hogy hát, ha elfeledkezik. Igen, sokszor ilyenek vagyunk mi apák, édesanyák, hogy szeretnénk mindent megcsinálni a gyermekeink helyett, hogy hát, ha elfeledkeznek. De aztán rájövünk, hogy a gyermekek épp olyan jól tudják az élet vele járó dolgait, csak mi azt hiszük, hogy nem tudják. Így volt Jób is. És aztán egyszer hallja a tragédiát. Jön az egyik hírvívő, jön a másik, és azt mondja, együtt voltak a gyerekeid, és egy hatalmas forgószél jött a pusztából, és rászakadt a házat egész családodra. Jób! Nincs senkid, mindenki meghalt, nincs gyereked, nincs unokád, nincs, aki tovább vigye a családnak a vérvonalát, nincs senkid és semmid. Jön egy másik hírvívő, és azt mondja, elhajtották az állataidat, Jób. És akkor Jób rádöbben arra, hogy csak annyim van, ami előtt itt állok az Úr előtt.
És Jobb kimondja az élet legnagyobb, legnehezebb mondatát. Az Úr adta, és az Úr vette el. Ez még csak hagyján. Áldott legyen Bárak Elohénó. Áldott legyen az ő neve. Aztán Jobb története tovább folytatódik. Ha valaki megkérdőjelezheti Isten igazságát, akkor Jobb történetében meg lehet kérdőjelezni. Mindent elveszít ez az ember, földön futóvá vált. És tudjátok miért? Mert bűngyűlölő volt, és Isten félő. Isten ad elég okot arra a történelembe, ha kételkedni akarsz. Elég, ha fölütöd a mai valamelyik újságot, napilapot. Elég okot fogsz benne találni, hogy akár a létezését is tagadd. De sokkal több bizonyítékot ad arra vonatkozólag, hogy megismerd őt, hogy mennyire szeret téged, ha saját magadba tekintesz. Keresd, kutass. Nem fogod könnyen megtalálni, de ha megtalálod, akkor a legbiztosabb bizonyossággal fogsz rendelkezni. Jobb fekélyes beteggé válik, kimegy a szemétdombra, és egy darab cseréppel vakargatja a saját csöpögő testét, ahogy a test nedvei, és iszonyatos szagot áraszt, az emberek elfordulnak. Mintha már csak nevében lenne ember. A felesége is kimegy hozzá, és azt mondja, átkozz meg az Istent, Jobb, és pusztulj el! És azt mondja, hallgass. Nem. Eljönnek a barátai, Bildád, Cofár, Elifáz és Elihú, és elkezdik magyarázni. Logikus, amit mondanak. Jobb, te bűnös vagy, és ilyen vagy, és olyan vagy. És aztán egyszer Jobb odáig jut, hogy megérti az összefüggéseket, és a halál szélén lévő ember tud imádkozni, a fájdalmakkal küzdő ember tud imádkozni az egészségesekért, és akkor meggyógyul. Az élete attól a pillanattól megváltozik. Ismét lesz családja, Isten ismét ad gazdagságot, mert két gazdagságról tud a Szentírás, az egyik a harácsoló gazdagság, és a másik az Isten áldása következtében előálló gazdagság, és ő ezt a gazdagságot kapja Istentől másodszor is. Mi a helyzet Jézussal? Jézus annyiszor hivatkozik a mennyei atyára. Olyan csodálatos belső kapcsolattal bírt. Minden nagy kérdést megbeszélgetett az Istennel. Más volt-e Jézus? Nem. Ő tökéletesen azonos volt az atyával. Ismerte az atyának minden gondolatát, tettét. Más-e az Ószövetség, mint az Új Szövetség? Hát persze, hogy más. Mások a körülmények. Más volt-e 100 évvel ezelőtt az élet, mint ma? Hogyne. De még 15 évvel, 16 évvel ezelőtt is. Az élet az állandóan változik. De Isten ugyanaz volt az Ószövetségben is, mint az Új Szövetségben is. Sőt, Isten ugyanaz ma, mint aki volt tegnap, és mint aki lesz holnap. Isten nem változik. Mi igen. És milyen jó, hogy változunk. Mert jobbá válhatunk. Isten szereti az embert. Az Ószövetségben azt mondta, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életig élj. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Ezek mind-mind azt jelenti, hogy Isten mennyire szerette az embert az Ószövetségben. És azok a nemzeti alkotmányok, amelyek ma fenn vannak, hadd mondjam meg, Magyarországnak az egyik legszebb alkotmánya van, még akkor is, ha tódoztuk, foldoztuk 1948 óta. Ez az első írott alkotmánya Magyarországnak. Csodálatos, szép a vallásról, a fiatalságról. De az az alkotmány, amelyik elfeledkezik a 10 parancsolatról. Amelyik erről az 5 alapelvről elfeledkezik. Az az alkotmány nem sokáig fog fennmaradni, és az az ország nem sokáig fog létezni, egzisztálni. Isten ebben a 10 igében foglalta össze az ő szeretetének lényegét.
Befejezésül egy érdekes történet jutott eszembe. Van egy híres teológus nő, Dorota Stölle, egy német evangélikus teológus nő, és azt mondja, hogy képzeljük el, hogy milyen lesz a mennyország. Hunyjuk be a szemünket, és képzeljük el, hogy milyen lesz a pokol. Természetesen ő, mint evangélikus, nem hisz a középkori katolikus pokol tanításában, de azt mondja, most képzeljük el. És azt mondja, hogy először elmondom, hogy milyen lesz a pokol. Amikor eljutunk a pokolba, egy hatalmas nagy asztal lesz. Csodálatos székek, olyan csodálatos ólomkristályok lesznek, különböző eccájgok, kés, villa, gazdagon terített asztalok, minden, még a vegetáriusoknak is lesz ott külön, hogyha vegetárius szeretne. Hát azért a pokolba is az egészségre nagyon fontos, ha odafigyelünk. És a pokolba ott lesznek a gonosz angyalok. Nagyon sűrűn ott fognak állni. És amikor jönnek be az emberek a pokolba, akkor az angyalok nagy kedvesen, tessék csak beljebb, tessék! És az emberek elcsodálkoznak, és az egyik barát odaszól a másiknak, te ide figyelj, nem is olyan rossz ez a hely, ahogy látom. Mindenki leül, megjelenik Sátán, és azt mondja, egyetlen egy alapszabály van. Aki ezt az alapszabályt nem tartja be, az meg fog halni. Most hagyjuk a pokolt. Egy kicsit hadd gondolkozzunk, mi lehetett ez a szabály, ez a rule. Menjünk el a mennyországba. Dorota Stölle azt mondja, hogy a mennyország pontosan ilyen lesz. Egy csodálatos nagy asztal, ólomkristályok, minden ragyog, ott vannak a szép, tiszta jellemű angyalok, és azt mondják, de örültünk, hogy jöttetek, gyertek csak beljebb, foglaljatok helyet! És az asztal főn megjelenik a názáreti Jézus Krisztus. És azt mondja, egyetlen egy szabály van, amit ezen a vacsorán be kell tartani. Csak egy szabály. Menjünk vissza a pokolba. És elmondja Sátán, hogy az az egyetlen szabály, hogy senki nem nyúlhat hozzá kézzel az ételhez. Csak késsel és villával lehet enni.

rájönnek a megoldásra. Mindenki a vele szemben lévőt eteti meg. És mindenki jól lakik. De viszont a pokolba olyan emberek jutnak, akik mindig önzőek voltak az életben, akik mindig csak magukra gondoltak, akik soha nem találták meg a más emberhez vezető utat. Akik Istent mindig csak eszközként akarták használni, vagy Istenben mindig rosszat láttak. És ugyanaz a szabály az egyik helyen a halált jelenti, a másik helyen pedig semmi problémát és nehézséget. Higgyétek el, Isten szeret benneteket, és ezt a szeretetet meg kell érdemelni, és erre rá kell találni az ő kegyelméből. Amen.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felejj nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való

0: 15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.
1: Ige morzsa.
2: Hála mindenható Istennek, hogy ma este újból együtt vagyunk, és együtt tanulmányozzuk az advent himnuszokat, mivel ezek a hetek a keresztény szóhasználatban advent hetek, de miért hívják advent heteknek? Azért, mert az adventus latin szó annyit jelent, hogy várás. Várják Jézus Krisztust. Ezen túl szeretnék menni ma este. Az advent reménység az nem néhány nappal ezelőtt kezdődött. Tudjuk-e, hogy mikor született meg az advent reménység? Mióta él az emberiség advent reménységben? Lehet, hogy ez nagyon nehéz kérdés, és erre a kérdésre nagyon egyszerűen szeretnék válaszolni. Attól kezdve ér az ember advent reménységben, amióta Ádám és Éva vétkeztek. Mert amikor Isten megígérte azt, hogy Jézus Krisztus el fog jönni a földre, azóta az emberek advent reménységben éltek, tehát Ádámtól kezdve várták Jézus Krisztus első eljövetelét. Jézus Krisztus, amikor Betlehemben megszületett, és itt élt a földön, és meghalt, és harmadnapra halottaiból föltámadt, 40. nap feltámadása után felment a mennybe, akkor Jézus Krisztus személyesen megígérte még mennybe menetele előtt, hogy ő visszajön. És amikor Jézus Krisztus felment a mennybe, felhő fogta el őt, és takarták el a felhők az tanítványok szemei elől, azt olvassuk a Bibliából, hogy két angyal jelent meg, és azt mondta, hogy amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok felmenni a mennybe. Azóta a keresztény világ nem első advent reménységben él, hanem a második advent reménységben. Azonban a tegnap esti témakörünkre szeretnék csak egy-két gondolat erejéig visszaemlékezni. Tegnap este tanulmányoztuk Mária himnuszát, ma este az Úr Jézus segítségével Zakariás himnuszával foglalkozunk. Az, ami különös volt, és különös Mária himnuszában az, hogy az egész himnuszt, tegnap este beszéltünk róla, hogy a himnusz az a legünnepélyesebb mű, minden államnak van himnusza, ezt a 3-4 himnuszt, amelyen Lukács evangéliumában találkozunk, ezt még latinul pontifikátnak, vagyis Isten dicsőítő himnusznak is nevezzük, mert Mária, amikor megkapta az ígéretet, hogy általa fog megszületni Jézus Krisztus, akkor öröm újongva énekelte, és azt mondta, hogy áldjad én lelkem az Urat. És látjuk azt, hogy Mária úgy nyilatkozik, hogy ő megváltó Istenét áldja. Ami azt jelenti, hogy Mária is épp úgy bűnös személy volt, mint mindenki más, mert áldotta a megváltót, és várta, hogy a megváltó ő általa emberi testet öltsön magára. A mai témakörünk, ahogy említettem, Zakariás himnusza. Mivel Zakariás himnusza jóval hosszabb, mint a Mária himnusza, ezért minden verssel külön-külön szeretnék foglalkozni, holnap este pedig az Úr Jézus segítségével Simeon himnuszával foglalkozunk. Én nem tudom megmondani a három himnusz közül, hogy melyik a szebb, melyik a tartalmasabb, mert mind a három a Szentlélek ihletésére jött létre. Amint látjuk, Lukács evangéliumában találjuk, ez egy elég hosszú himnusz, egészen az első rész 67. versétől a 80-ig, ami azt jelenti, hogy 13-14 versből áll, és ezt szeretném az Úr Jézus segítségével ma mindannyiunkkal közösen együtt tanulmányozni. Maga a himnusz, amit Zakariás mondott el, több részből áll, pontosabban 4 részből. A kivetítések alapján látjuk azt, hogy az első része Jézus dicsérő himnusz, majd utána Zakariás beszél Jánosról, utána újból Jézusról, Jánosról zeng a himnusznak az utolsó verse. Ejtsünk egy néhány szót Zakariásról. Ki volt ez a bizonyos Zakariás? Lukács evangéliuma első részében azt látjuk, hogy Zakariás pap volt. A felesége Erzsébet. Már idősek voltak, és nem volt gyermekük, és a beosztás szerint minden lévita pap egy bizonyos időt Jeruzsálemben, a templomban teljesített szolgálatot, és ő is papi szolgálatát teljesítette Jeruzsálembe, amikor megjelent neki Gábriel angyal, és megígérte azt, hogy nekik fog születni gyermek. Mivel kételkedett Zakariás, tehát a pap, ezért megnémult, és nem tudott beszélni egészen addig, amíg meg nem született, és azon tanakodtak, hogy hogy kell elnevezni. Felesége azt mondta, hogy legyen János, a többiek azt mondták, hogy más nevet kell adni neki, és ekkor szólal meg az édesapa, ekkor kapja meg vissza a beszéd képességét, és elmondja, hogy János. Tehát egy mondatba összefoglalva Zakariás, keresztelő János édesapja. Ha már megemlítettük, hogy keresztelő János édesapja, akkor miért nevezzük Jézus Krisztus előfutárát, aki utat készített keresztelő Jánosnak? A bibliai időben csak egy nevet viseltek. Péter, Jakab, János, Filip, Bertalan, Lukács és így tovább. Látjuk, hogy János két nevet viselt, keresztelő János. Az igazi eredetében nem keresztelő János a neve, hanem az alámerítő János. Miért nevezik ezt a János alámerítő Jánosnak? Azért, mert Jézus Krisztust ő keresztelte meg, ő merítette alá a Jordán folyóban. Még egy-két szót bevezető gyanánt említsünk meg, mi Isten célja a messiási proféciákkal. Ahogy már ezen a helyen lehet, hogy említettem, az Ószövetségi Szentírásban többféle fajta proféciákkal találkozunk. Városokra vonatkozó proféciák, személyekre, országokra vonatkozó proféciák. Azonban, és két profécia irányzat van még az Ószövetségi Szentírásban, az egyik a messiás országára szóló proféciák, amelyek mindegyik kivétel nélkül feltételhez kötött, ami azt jelenti, hogy a messiás országára szóló jövendőlések akkor teljesedtek volna be, ha Izrael népe elfogadja személyes megváltójának Jézus Krisztust. Azonban mivel nem csak, hogy nem fogadták el a zsidók Jézust megváltójuknak, hanem meg is feszítették, így ezek a jövendőlések, amiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy több mint 100 jövendőlés van az Ószövetségi Szentírásban, amely feltételes, vagyis a messiás országára szóló jövendőlés. Az, ami bennünket ma érdekel, ez a messiási jövendőlések, vagy proféciák, ezek a messiási jövendőlések Jézus Krisztus földre jövetelét írják meg. Hol fog megszületni, kitől fog megszületni, mennyire áruljál majd az áruló Jézus Krisztust, hol fog élni, mit fog cselekedni, hogy fognak lejátszani az események. Több mint 200 ilyen jövendőléssel találkozunk ami a messiásra vonatkozik, Jézus Krisztusra, mindegyik kivétel nélkül szó szerint beteljesedett, azonban ez a profécia csoport nincs feltételhez kötve. Például csak ilyen dolgot hadd mondjak el, Jézus Krisztusról megvan írva, hogy Dávid házából jön. Júda nemzetségéhez tartozóan fog születni, Betlehemben fog megszületni, ezek feltétel nélküliek. Ezek után nézzük meg magát a himnuszt, és azt olvassuk Lukács evangéliumában az első részben, a 67-től a 68-dik terjedő versekben, Zakariás az ő atya beteljesedett szentlélekkel, és prófétált mondván, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta népét. Először arra szeretném felhívni mindannyiunk kedves figyelmét, hogy mivel kezdődik a himnuszról szóló beszámoló Lukács evangéliumában? Maga Zakariás, Keresztelő János édesapja, beteljesedett szentlélekkel. Majd látni fogjuk holnap is ennek a folytatását Simeon himnuszában, és ahogy ma este néhány személynek mondtam, hogy meglepetés lesz ma este, majd arról fogunk tanulni, hogy hogyan vezet egy-egy embert a Szentlélek, erről különösen a következő előadásunk fog szólni. Azonban a himnuszban az első mondat, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta népét. Először is az előttünk levő szövegből egy dologra szeretném felhívni a figyelmünket, az pedig az, hogy ez jelen, jövő vagy múlt időben van. Megdöbbentő az, hogy múlt időben van, de még nem teljesedett be. Sem Keresztelő János, sem Jézus Krisztus még nem született meg. Nagyon sok olyan igét, olyan proféciát találunk, amely Jézus Krisztus golgotai áldozatára vonatkozik, ami a jövőben fog teljesedni, de a profécia múlt időben használja. Miért van ez így? Azért, mert Isten számára az ígéret az egyenlő a megvalósítással. Nálunk is így van? Néha igen, sok esetben nem. Ezért van a magyar ajkú embereknek az a közmondások, hogy az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Istennél ilyen nincs. Isten megígérte, például van egy kijelentése a Bibliában, amely így hangzik Jelenések könyvének a 13. részében, a 8. versben. Istennek a ma báránya, aki megöletette múlt idő a világ alapítása óta. Mert Jézus Krisztus földre jövetele, Jézus Krisztus golgotai áldozata a megváltás tervének keretén belül örök időktől fogva el volt készítve. És itt is a Zakariás múlt időben beszél, és mit mond? Az Úr, az Izrael Istene meglátogatta kit? Izraelt, és megváltotta az ő népét. Ha visszapillantunk egy Zsoltárba, 72. Zsoltár 18. verse, áldott az Úr Izraelnek Istene, aki csodadolgokat cselekszik egyedül. Kicsoda? A mindenható Isten. Ebből látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem ítélni jött először. Nem azért jött a földre, hogy megszületett, felnőtt, megkeresztelkedett 30 éves korában, és azt mondta, mivel ti nem éltek úgy, ahogy kell, örök halál az osztályrészetek. Jézus Krisztus nem ezért jött el. Nem csak az első században Jézus Krisztus akkor lefizette a válságdíjat, azonban ma is bennünket nem ítélet megszólítással közelít, hanem azt mondja, hogy fogadj el engemet megváltódnak, kövess engemet mindenben, és én az örök élet jutalmát fogom adni neked. Lukács evangéliumából nem fogom ezentúl mondani a verseket, mert következnek egymás után a himnusz részei. A következő himnusz gondolat így hangzik, felemelte az üdvösségnek szarvát, nékünk, az ő gyermekének Dávidnak házából. Először is ez a különös kijelentés, hogy felemelte üdvösségnek szarvát, egy másik himnuszban, tegnap este itt voltunk, említettük, hogy az Ószövetségi Szentírásban is találkozunk himnusszal, Anna, Sámuel édesanyja himnuszából, hadd idézzem Sámuel prófét első könyvének második részéből a 10. verset, amely mennyire összecseng Zakariás himnuszával, amely így hangzik, az Úr, akik vele versengenek, megrontja, mennydörög felettük az égben, az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. Mit jelent ez, hogy felemeli felkentjének szarvát, utal Jézus Krisztusra megint, itt pedig felemelt az üdvösségnek szarvát. A szarv az mindig hatalmat jelent. Úgy az Ószövetségi Szentírásban, mint az Újszövetségi Szentírásban. Például Dániel próféta könyvének a 7. részében maga a próféta lát egy állatot, amelynek 10 szarva van. És látja azt, hogy a 10 szarv között egy kis szarv nő, amely túlnövi a 10-et, és mikor hatalomra jut, akkor 3 szarv kitöretek az állat fejéről. Minden esetben a szarv úgy az Ószövetségi Szentírásban, mint az Újszövetségi Szentírásban hatalmat, tekintélyt jelent, és itt is azt mondja, felemelte az üdvösségnek szarvát. Hát kedves jelenlevők, hadd mondjam el nagyon boldogan azt, hogy Jézus Krisztus nem csak a zsidókért halt meg. Nem csak a jókért halt meg. Jézus Krisztus lefizette a válságdíjat a leggonoszabb emberért is. Így van? Így van. Meghalt érettetek is, és érettem is? Meghalt mindannyiunkért? Akkor kitől függ az, hogy mi az örök élet részesei leszünk-e, vagy sem? Jézus Krisztustól, vagy tőlünk? Persze, természetesen, hogy tőlünk. Majd tovább lássuk, erős üdvözítőt támaszt, mondja ugyanez a szöveg, és ha figyeljük a 18. Zsoltár 3. versét, akkor itt egy csodálatos felsorolással találkozunk, az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Az én Istenem az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva. Megint üdvözítőm, akinek hatalma van üdvözíteni, ő a menedékem. Amint itt látjuk, különböző színnel szedtem ki a szavakat, és ismétlődik ebben a Zsoltárban Istenre vonatkozóan, pontosan Jézus Krisztusra vonatkozóan, az Úr az én kősziklám. Kedves jelenlevők! Én tudom azt, hogy milyen tanítás létezik a keresztény világban, én csak az igét szeretném fejtegetni, eddig is azt tettem, és amíg még élek, nem tudom, hogy mennyi lesz. A kőszikla az mindig lekötött fogalom Jézus Krisztus számára. A kőszikla soha embert nem jelentett. A kőszikla az mindig Jézus Krisztust. Akár Mózes könyveikben olvassuk, akár a próféták könyveiben, vagy ebben az esetben a Zsoltárokban, vagy akár az Újszövetségi Szentírásban, hadd hozzak fejből az Újszövetségi Szentírásból Korintusi Levél 10. rész 4. versét, a kőszikla pedig a Krisztus. És amikor itt azt mondja, hogy az Úr, tehát az Isten az én kősziklám. Ember nem lehet kőszikla. Ember csak lehet kavics, kődarab vagy guruló kő. De Jézus Krisztus a kőszikla, miért? Honnan tudjuk, hogy ebben a Zsoltárban nem az atyáról beszél a zsoltáros, hanem Jézus Krisztusról. Azért, mert az Úrról, az Istenről 3 jellegzetességet. És el is mondja azt, hogy ez az én Istenem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Melyik isteni személy az, aki megszabadított bennünket a mi bűneinktől? Melyik isteni személy, aki lefizette a váltságdíjat? melyik isteni személynek vére mossa le rólunk a mi bűneinket. Egyedül Jézus. És újból azt mondja, hogy ez az én szabadítóm, Jézus az én szabadítóm. Nincsenek szentek, nincsenek semmilyen más lehetőségek, vagy sem ember, sem intézmény, aki engemet és bennünket meg tud szabadítani bűneinktől. Ő az én Istenem, ő az én kősziklám, és én ő benne bízok. Kedves ellenlevők, ez a himnusz azért rendhagyó, mert erős üdvözítőt támaszt. Ki az én és a minden ember üdvözítője egyedül a világon? Jézus Krisztus. Más szóval, lehet-e üdvözítő más valaki, legyen az személy vagy intézmény, aki bármelyikünket meg tud szabadítani bűneinktől Jézus Krisztuson kívül? Van vagy nincs?
1: Nincs.
2: És még tovább megy, ő az én pajzsom, üdvösségem szarva, ő az én menedékem, tehát ő a kőszikla. A szarv a Dávid házából való messiásra utal, amint már elemeztük is. Nézzük tovább a himnusz tartalmát, amit szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik elejétől fogva voltak, hogy ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek. Nagyon különös ez a himnusz. A maga szépségét úgy érzem, hogy sokszor nem vagyok képes, nincs az a lehetőség, hogy emberi szavakkal ki tudja az ember fejezni, de menjünk sorjában, amit elolvastunk, amit szólott az ő szent prófétáinak szája által. Az egész himnusz, amint eddig láttuk, és ezután is látni fogjuk, az ószövetségi szentírásban található prófétákra épül rá. Sajnos néha-néha találkozom emberekkel, akik nekem azt mondják. Faragó lelkész, legyen szíves, mondja, ezt, amit felolvasott, a szentírásnak melyik részéből olvast el? Az ószövetségi szentírásból, vagy az újszövetségi szentírásból? És ha az ószövetségből olvastam, akkor azt mondom, az ószövetségi szentírásból. Ó, az egemet nem érdekel, ami az ószövetségi szentírásban van. Mit látunk? Érdekelte Zakariást, érdekelte Máriát, érdekelte, majd látni fogjuk holnap este, Simont, az ószövetségi szentírás. Mire épül rá az egész himnusz? Azt mondja a dics himnusz, hogy az ő szent prófétái által szólt. Kedves ellenlevő, ha mi elvetjük a proféciákat, amelyeket az Ószövetségben találunk, és elvetjük a proféták tanítását, szavait, akkor mi magunk alatt vágjuk el az ágat, amelyen ülünk. És nem lesz se alapunk, se reménységünk, mert egyszerűen az egész újszövetségi szentírás az Ószövetségi szentírásra épül rá. Csak egy összehasonlítást hozok. 68%-a az utolsó könyvnek, a jelenések könyvének idézett az Ószövetségi szentírásból. És itt is a himnusz arról beszél, hogy Isten mindazt, amit majd Jézus Krisztus tenni fog a földön, ezt előre megmondta a szent prófétái által, akik elejétől fogva voltak. Látjuk, hogy már Énok is a próféták közé tartozott, és a próféták által Isten elmondta, hogy ellenségeitől megszabadít, és mindazok kezéből, akik minket gyűrölnek. Ha visszanézzük az ószövetségi időben, pontosabban Jézus Krisztus születése előtt, vagyis Isten ószövetségi népének, az Izraelnek milyen ellenségei voltak, akkor időben elülnénk, nem is tudnánk felsorolni mindazt, azonban a himnusz arra épül rá, hogy mindig voltak emberek, akik Krisztus ellenségei, és mindazok ellenségei voltak, akik tiszta szívből követték Jézus Krisztust. 23. Zsoltárból, a pásztor Zsoltárból az 5. verset olvasom, ami nagyon elgondolkodtató, és pontosan ide tartozik, erről beszél a pásztor Zsoltár, asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Három csodálatos tényezőt hoz a Zsoltár szöveg, asztalt terítesz nékem az ellenségeim előtt. Mit jelent, mit fejez ki a 23. Zsoltárban ez a mondat, hogy asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Az ellenségeim engemet tönkre akarnak tenni, és mi szokott lenni az asztalon? Ennivaló. Megpróbálnak megsanyargatni, megpróbálnak kiéheztetni, de az ellenségeim meg kell, hogy győződjenek arról, hogy te viselsz rólam gondot. A másik mondatrész, elárasztott fejem olajjal, ez pedig a Szentlélekkel való felkenetést jelenti, és csordultik van a poharam, a te áldásaid bőségesen tapasztalom az én hétköznapi küzdelmeimben. A szent prófétáinak szája által olvastuk ebben a szövegben, és itt szeretném hozni, hogy az apostolok cselekedete 3. rész 21. versében hogyan hivatkoznak vissza ezeknek a prófétáknak a kijelentésére, őt azonban az égnek kell befogadnia addig, beszél az apostol Jézusról, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik, erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétáinak szája által. Megint szent prófétáinak szája által. Miről szóltak az ószövetségi próféták? Mit jelentett ki Isten? Ki jelentette az? A szöveg azt mondja, hogy őt azonban az égnek kell befogadnia. Addig ki az az ő? Jézus. Tehát az ég kell, hogy befogadja Jézus Krisztust addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Hová ment Jézus Krisztus? Mennybe. Onnan lészen eljövendő. Ítélni fog elemeket is holtakat. Amikor megtörténik az emberiség megváltása, vagyis a hűségesek örök élet biztosítása, utána a Bibliában olvasunk arról, hogy azok is meg lesznek ítélve 1000 év alatt, most csak ennyit tudok elmondani, és az 1000 év végén megkapják a büntetést, akik visszautasították Jézus Krisztust és igazságát. És utána Isten miután megsemmisíti a bűnt, és a bűnös embert sátánnal és angyalaival az élen, akkor azt találjuk feljegyezve,

almától. Kedves jelenlevők, egy nagyon szép dolgot szeretnék még ma este elmondani. Sok mindent. Lukács evangélium a 17. részéből először elolvassuk a 20 és 21. verset. Lehet, hogy sokak számára megdöbbentő ez a kijelentés, de olvasom. Megkérdezték a farizósok Jézust, mikor jő el az Isten országa. Felelt nekik is mondta, az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Sem azt nem mondják, imé itt vagy imé amott van, mert imé az Isten országa ti bennetek van. Ennél a kijelentésnél szeretnék feltenni egy kérdést. Istennek hány országa van? Istennek hány országa van? A Biblia beszél arról, hogy Istennek két országa van. És Jézus Krisztus beszél az egyik országról, és azt mondja, hogy hol van az Isten országa? El is mondom, hogy melyik az a két ország, amiről a Biblia beszél. Istennek van kegyelmi országa, Istennek van dicső országa. Az Istennek a kegyelmi országát Jézus Krisztus első eljövetelekor állította fel, de hol van az a kegyelmi országa az Istennek? Azt mondja, az Isten országa ti bennetek van. Minden ember, aki szeretne Isten országa örököse lenni, Isten óhajtja, és a megváltási tervben benne van, hogy Isten szeretné felállítani az ő országát a te és az én szívemben. Ha Jézus Krisztus ezt megtette, akkor azt jelenti, ahol az ő országa ott van ő is, és azt jelenti, hogy akkor Jézus Krisztus a szívünkben lakik, mi pedig átadtuk életünk kormánykerekét neki, hogy ő vezessen bennünket. Megtettük ezt a lépést. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, csak azok lehetnek, és akkor lehetünk az ő dicső országának örökösei, ha Jézus Krisztus már felállította a kegyelmi országát a szívünkbe. Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyánkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről. Ez a megemlékezzen Isten a szent szövetség, ezt csak úgy értsük meg, ha újból fellapozzuk az ószövetségi szentírást, Zsoltárok, a 105. Zsoltár 8. versét, megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké, az ő rendeletéről, amelyet megszabott ezer nemzedékig. Az ószövetségi szentírásból találjuk feljegyezve, hogy szent szövetséget és hogy irgalmasságot cselekedjen, és itt két idézetet szeretnék még hozni ezzel kapcsolatban, az egyiket az új szövetségi szentírásból, a Róma belekhez írott levél 16. rész 25-26. versét, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom, és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időktől el volt hallgatva, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hitben való engedelmességre. Hát, hogyha semmit más nem olvasnánk a Bibliából ma este, itt is tudnánk legalább egy fél órát időzni, de én megpróbálom két percbe összefoglalni ennek a szövegnek a tartalmát. Akinek van hatalma, hogy megerősítsen benneteket az én evangélium által, ki az az aki? Jézus Krisztusról van szó, mert ki is mondja, és beszél a titokról. Az új szövetségi szentírásban több helyen találkozik a titok szóval. Azonban, ha figyelmesen olvassuk, a titok sohasem titok. Tehát a titok szó alatt nem valami titokzatos dologról van szó, hanem az új szövetségi szentírás az mi megváltási tervünket nevezi titoknak. És figyeljük meg, ama titok kijelentése folytán, tehát a titok nem titok, amely örök időktől el volt hallgatva, ami azt jelenti, hogy a megváltás terve örök időknek előtte le volt fektetve. Ezért nem lepte meg Istent a bűn, amikor Ádám és Éva vétkezett, ő neki kész terve volt az ember megváltására.

azt mondja itt, hogy a proféták írásai által Isten tudatta velünk a megváltás tervét, hogy mindannyian eljussunk, és nézzük meg, eljussanak a hitben való engedelmességre. Nem a szokásból való Isten szolgálatra, a hitben való engedelmességre. És engedjék meg nekem, hogy feltegyem a kérdést, én, mint keresztény ember, eljutottam-e a hitben való engedelmességre? És adjuk meg magunknak ezt a választ. A másik idézetet az Ószövetségi Szentírásból hozom, mert a himnuszban az áll, megesküdött Ábrahámnak. Figyeljük meg, hogy mikor és mivel esküdött meg Isten Ábrahámnak Mózes első könyve 22. rész 16-tól a 18-ig terjedő verseket. Magamra esküszök, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted. Mire utal vissza, hogy e dolgot cselekedted? Isten azt mondta Ábrahámnak, áldozd fel a te fiadat, a te egyetlenedet, azon a helyen, amelyet én mutatok neked. És amikor Ábrahám kész volt az ő fiát feláldozni, ezután jön az ige, és azt mondja, mivel hogy e dolgot megcselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenednek, hogy megáldanak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az égcsillagait, és amint a fövényt, ami a tengerpartján van, és a magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját, és most figyeljük meg, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Ez a földnek minden nemzetségei kire vonatkozik? Ránk is? Akkor az Ábrahámnak adott áldás, ha mi olyan hűségesen követjük Istent, mint amilyen hűségesen engedelmeskedett Ábrahám, amikor azt mondta, hogy vedd a te fiadat, az egyetlenedet, akkor ez a minden nemzetségben, minden ember benne van, aki úgy engedelmeskedik Istennek, mint ahogy Ábrahám engedelmeskedett. Nézve tovább a himnusz tartalmát, megszabadulva az ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki, tehát Istennek, szentségben és igazságban ő előtte életünknek minden napján. Hadd tegyek először hangsúlyt, hogy szolgáljunk Istennek szentségben életünknek minden napján. Vagyis meddig vagyunk mi valóban keresztény emberek? Másképp fejezem ki magamat. Meddig kell nekünk keresztény embernek lennünk? Amíg itt vagyunk az Isten tiszteleten, amíg tanulmányozunk igét, vagy ott vagyunk a misén, vagy bárhol, akkor kell keresztény embernek lenni, vagy amikor kimegyünk a hétköznapokban. Szeretném ezt is megfogalmazni. A keresztény ember az minden nap 1-24 óráig keresztény ember. A keresztény embernek nincs hétköznapi élete, és nincs ünnepnapi élete. Egyszer történt meg velem, szabad egyetemre megyek előadást tartani, és egy ismerősöm jön velem szembe, láttam, hogy próbálva akar tenni, és azt mondja nekem, Faragó, ha én 5 percre félreteszem Jézust az életemből, akkor meg fogod tudni, hogy én ki vagyok. Keresztény ember félre tudja tenni 5 percre is Jézus Krisztust az életéből. Ezért nézzük meg, tehát megszabadul a bűntől és ellenségtől, és egy csodálatos, bátorító ígével hagytámasszam alá a himnusznak ezt a részét, Efézusi Levél 4 rész 24. verse. Felöltözzétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Mit jelent kereszténynek lenni? Újjá teremtve lenni. Nem fizikai téren, mi maradunk a fizikai testben, de a mi lelkületünk. A gyűlöletet, a haragot, a bosszúállást felváltja a szeretet, a megértés, a türelem és másik hibáinak az elnézése. Eljutottunk-e, kedves jelenlevők, erre a lelki szintre már a mi életünkben? Láttuk, hogy eddig Jézus Krisztusról hangzott Zakariás himnusza, azonban Zakariás megszakítja a himnuszt és rátér Keresztelő Jánosra, az ő születendő fiára és az ő szolgálatára.
Figyeljük meg ezt a csodálatos himnusz részt, te pedig kisgyermek, Jánosról a fiáról zeng, a magasságos Isten prófétája leszel. Mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait. Nagyon figyelemre méltó, amikor Keresztelő János megkezdte nyilvános szolgálatát, akkor azt mondta, hogy nem én vagyok a Krisztus. Az, aki én utánam jön, az a Krisztus, az a megváltó, az a Mesiás. Én csak útkészítője vagyok. Kedves jelenlevők, itt megszakítom a gondolatmenetét. Keresztelő Jánosnak az volt a feladata, hogy Jézus Krisztus első eljövetele előtt elkészítse az utat. Ő előtte, tehát Jézus Krisztus előtt. Van-e a keresztény embernek, önöknek és nekem, ugyanez a feladatom, ugyanez a megbízatásom? Egyszer áldott dolog lenne a Keresztelő János megbízatását és az őszinten Isten hívő keresztény emberek megbízatását tanulmányozni, és látnánk azt, hogy ugyanaz a feladata a keresztény embernek, hogy utat készítsen Jézus Krisztus második eljövetele előtt. Részt veszünk ebben. Ugyanolyan tisztán átadjuk-e az üzenetet, amelyet a Bibliából megértettünk embertársainknak. Ézsaiás prófét megjövendölte Keresztelő Jánosnak útkészítését a könyvnek 40. rész 3. versében. Egy szó kiált. A pusztában készítették az Úrnak utat, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Előre meg volt jövendölve, hogy igen, Keresztelő János utat készít Jézus Krisztusnak. Sőt, Keresztelő János Jézus Krisztusról ezt mondta Máté Evangélium a 11. rész 9. versében. Miért mentetek ki? Zsidókat kérdezi. Prófétát látni? Azt láttok, sőt mondom néktek, prófétálán is nagyobbat. Amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, akkor van egy Keresztelő Jánosnak egy áldott kijelentése. Azt kérdezték, hogy most akkor ki a kettőtök közül a nagyobb? János vagy Jézus? És azt mondja, hogy nekem alább kell szállnom, és én felmagasztalom azt, akinek utat készítettem, Jézust. Dicsekedhetünk-e mi keresztény emberek a mi kereszténységünkkel? Hogy mi vagyunk a jók, mi vagyunk ezek, mi vagyunk utat. Vagy pedig az emberek figyelmét Jézus Krisztusra irányítjuk. Nézzük meg, mit tesz az útkészítő Keresztelő János. Kire hívja fel az emberek figyelmét? Jézus Krisztusra. Nekünk is őt, a golgotai hőst kell magasra emelnünk az emberek előtt. Mert csak akkor tud bárki tiszta szívből szolgálni a mindenható Istennek, ha az emberek figyelmét nem magára hívja fel, hanem Jézus Krisztusra. Mert mennyit érünk mi emberek Jézus Krisztus nélkül? Mennyit? Ha a testünket elemekre bontanák szét, akkor lehet, hogy volna néhány apró mértékegységű, értékes fém is bennünk, de különben mennyit ér egy ember? Fizikai értelemben beszélek róla. Így karácsony táján, vagyis év vége előtt megbeszéltük Szabadkán az Adventista Egyház vezetőségével, ott voltam lelkész, hogy szeretett csomagot készítünk Szabadka polgárainak, szegény lakósainak. Elmentem a Vöröskereszt titkárához, jól ismertük egymást, és mondom a titkárnének, hogy szeretnék a Losoncival beszélni, és azt mondta, hogy foglalt, mert Boszniából katonatisztek vannak, jöttek Lisztért. Mondom neki, csak annyit mondjon, hogy a Faragó keresi. Mikor beszólt, kijött, és azt mondja, hogy jöjjön be, legalább részt vesz egy rendkívüli beszélgetésen. A szerb hadsereg katonatisztjei jöttek Szabadkára, hogy Lisztet vigyenek a mohamedánoknak. És leültünk beszélgetni, fájdalmas szívvel, hangsúlyosan mondták el a következőt. Azt mondták a mohamedánok,
hogy ahányszor 40 kiló lisztet adunk, annyi szerb katonát foglyulejtettek, engednek szabadul. Mennyiért? 40 kiló liszt. Én nem vagyok háziasszony, nem tudom, hogy mennyibe került, de legyen 50 dinár. Az 5x4 az 20. Mennyit ér egy ember? 2000 dinárt. Ennyire értékelték a foglyokat 2000 dinárra. Mennyit érünk mi Krisztus nélkül? Én lehet, hogy ettől sokkal kevesebbet mondok, semmit. De mennyit érünk Krisztussal? Rengeteget. Vajon Jézus Krisztus lakozik-e a szívünkbe? Nézzük tovább a himnuszt. Megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneinek bocsánata által. Hogyan jutunk mi el az örök életre? Bűneink bocsánata által. De vessük fel azt az örökké jelenlevő kérdést, ki az, aki bármelyikünket fel tud oldozni bűneink alól. Bármelyik egyháznak a lelkésze önöket és engemet fel tud oldozni bűneink alól. Ki az az egyetlen, aki fel tud oldozni bennünket bűneink alól? Hisszük azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nincsen más? Akkor keressük a bűnrendezésnek útját Jézus Krisztusnál és ne embereknél. Igaz, Jézus Krisztus azt mondta, ha a te felebarátodat megsértetted, akkor menj el először a te felebarátodhoz, és utána menj el, és mutasd be áldozatot az Istennek, zsidó gyakorlatra, mert zsidóknak beszélt, ami azt jelenti, hogy ha én megsértem az én barátomat, akkor bocsánatot kérek tőle, és utána kihez kell mennem még bocsánatot kérni? Magához, Istenhez. Miért? Azért, mert ott van a Bibliának az a csodálatos tanítása, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. És ha mi megsértjük egymást, akkor megsértettük Istent is. És itt azt mondja, hogy a bűneink bocsánatára, de kedves jelenlevők, hogy jutok el én, mint ember, hogy én nekem bűneimet el kell rendeznem? Megtanítsd népét az üdvösség ismeretére. Minden embernek, aki ismeri a Bibliát, feladata az, hogy embertársait megtanítsa az üdvösség ismeretére, az üdvösség útjára. Ez Keresztelő János munkásságát is bemutatja, azonban bemutatja minden keresztény egyház lelkészének a feladatát, hogy most kivégzi el, és ki nem, az nem rám, és nem rám tartozik. De látjuk azt, hogy a Zakariás által Szentlélek ihletésére elmondott himnuszban ezt találjuk. Utána a himnusz újból visszatér Jézus Krisztusra, és ezt mondja, ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyen meglátogatott minket a naptámadat. Naptámadat, ez egy kizárólag bibliai fogalom, látni fogjuk, hogy mit jelent. Naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Először ezt nézzük meg, kit nevez ez a himnusz naptámadatnak. Nem mást, mint Jézus Krisztust. Jézus Krisztus a mi örök napunk. Honnan van ez a naptámadat? Melyik a következő szó? A magasságból. És kiknek jelent meg a naptámadat? Azoknak, akik sötétségben ülnek, és a halál árnyékában ülnek. És mi a célja Jézus Krisztusnak? Hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Szoktunk ezért imádkozni? Én hiszem, hogy igen. És nem csak, hogy szoktunk, ez napi szükségletünk, hogy Istenem segíts meg, hogy ma is Jézus lábnyomába tudjak járni, úgy tudjak viszonyulni embertársaimhoz, olyan lelkülettel, amilyen lelkülettel Jézus Krisztus viszonyult. Tegyem azt, amit ő meghagyott számomra, és figyeljük meg, hogy Ésaiás próféta által a 9. rész 2. versében hozza ezt a jövendőlést, amely így hangzik. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fényt ragyog fel felettük.
ugyanezzel találkozunk Jézus Krisztus földi szolgálatáról. Vagy utána újból visszatér Keresztelő Jánosra a himnusz, amely így hangzik, a kisgyermek pedig növekedik és erősödik lélekben. És a pusztában volt mindam a napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek. Kedves ellenlevők, miért nem járt Keresztelő János teológiát tanulni a farizeusok és a szaduceusok iskolájába? Azért, mert Jézus Krisztusnak van egy kijelentés, amely így hangzik, amit tanítanak, azt megtartsátok, de amit cselekszenek, azt ne cselekedjétek. Miért? Mert a tanítás és a szaduceusok, farizeusok élete nem egyezett meg egymással. Én nem az ő hiányosságukról akarok ma este beszélni. Én azt szeretném tanúságul levonni. Vajon az én és az önök élete mennyire van összhangba azzal, amit Isten a Bibliában mond. Keresztelő János a pusztában nőtt fel. Isten készítette fel erre a szolgálatra, és ezért látjuk azt, hogy ő nem járt teológiára, nem járt a zsidó egyetemre, a zsidó főpapok tanítása szerint. Miért? Azért, mert szeretnék hozni egy dolgot. Mire használta a zsidó nép Jézus földi szolgálatának idejét? Mire használta fel a zsidó nép János szolgálatának idejét? Egy idézetet fogok hozni egy történelem könyvből, pontosabban, amely leírja, lehet, hogy sokunknak is megvan, Jézus életének a 186. oldaláról. A zsidók félre értelmezték, helytelenül magyarázták Isten szavát, ezért nem ismerték fel az ő látogatásának idejét. A választott nép a neki szabott kegyelem utolsó éveit, Krisztus és apostolai szolgálatának éveit, az Úr követeinek elpusztítására célzó mesterkedésekkel töltöttek. Figyeljük meg, mit tett a zsidó nép Jézussal? Miért feszítették meg? Hány bűnt követett el Jézus Krisztus földi szolgálata alatt? Akkor miért feszítették meg? Miért kövezték agyon Istvánt, az első vértanút? Miért végeztették ki Jakabot? Miért üldözte maga Pál is az kezdetleges Saulus Jézus Krisztus követőit? Azért, mert elvetették a Mesiást, és üldözték a Mesiás követőit. Azonban ne csak róluk beszéljünk. Szeretnék elgondolkodtatni kérdéssel fejezni be a mai elmékedésünket. Mire használjuk fel mi az életünket, az értelmünket, az időnket, az erőnket és az ítélőképességünket? 5 kérdés. Az első, mire használjuk fel életünket? Én el tudok mondani a magam tapasztalatát, és tanácsolni is tudom minden embert. Mindannyian először is életünket arra használjuk fel, hogy Jézust kövessük. Ha erre használjuk fel, akkor örök élet lesz osztályrészünk. Ha értelmünket arra használjuk fel, hogy Jézus igazságát megértsünk, és amit megértettünk a Szentírásból, az tétovázás nélkül. Mire használjuk fel időnket? Én nekem olyan jól eső volt egy beszélgetés, ami itt folyt Kanizsán. Egyik fiatalember azt mondta, míg az asszonyok elmentek vásárolni, én az autóban olvastam a Bibliát. Nem haragszanak meg rám, hogyha valamit elmondok még. Mire szoktunk több időt szentelni naponta? Mondhatom tovább? A tévénézésre vagy a bibliaolvasásra? Mi az, ami bennünket jobban érdekel? Nagyon kérem, nehogy valaki rosszul értsen meg. Nem azt mondtam, hogy ne nézzünk tévét. De befejezésül hozok egy élményemet. Kétféleképpen mondom el, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik mellett szállunk síkra. Voltunk fiatalok, találkát beszéltünk meg a szívünk választottjával, találkoztunk, szívünk telve volt örömmel, és 5 perc múlva, vagy 10 perc múlva ránézünk az órára, és azt mondjuk, hogy drágán, én nem érek rá, nekem mennem kell. Ugyanezt elmondom. Megbeszéltük a találkát szívünk választottjával, elmúlt 1 óra hossza, észre se vettük.
elmúlt 2 óra hossza, észre se vettük. Végül ránézünk az órára, már 4 órája beszélgetünk. Melyik az igazi kapcsolat? Az első, vagy a második? Mennyi időt töltünk el Krisztussal naponta? Annyit, amennyire szeretjük őt. Vaj, ha ez a himnusz megtanítana bennünket arra, tegyük Jézus Krisztust életünkben az első helyre. Erre szeretnék mindenkit kérni, bátorítani, tanácsolni, hogy hűségesen készüljünk a Krisztussal való találkozásra, örök életre, Isten kegyelméből. Amen.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a Láthatár műsorának minden kedves nézőjét és minden kedves hallgatóját. Illetve szeretettel köszöntöm mindazokat, akik most az interneten keresztül követnek bennünket. Sokan úgy gondolják, hogy a Biblia elsősorban a lélek kérdéseivel foglalkozik, és keveset mond a testünkről, az egészségünkről, vagy a mindennapi életmódunkról. Ugyanakkor egyre többször kerül elő az a kérdés, hogy vajon van-e bibliai alapja annak, ahogyan az egészségről gondolkodunk? Mai beszélgetésünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ a dr. Ősz Farkas Ernő lelkipásztorral, gyógyszerésszel, főiskolai adjunktussal. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, és örülök, hogy ma itt van a mai beszélgetésben részt vesz.
1: Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást.
0: Nem a konkrét életmód szabályokat szeretnénk felsorolni ma, hanem inkább bibliai alapelveket szeretnénk tisztázni, és egy olyan iránytűt megadni a nézőknek és a hallgatóknak, amely segít nekik eligazodni, akár nekünk is eligazodni, a végletek között megérteni konkrétabban azt, hogy hogyan tekint a Szentírás az ember életére és egészségére, és ennek értelmében beszélgetünk ma. És felismerül egy kérdés. Az első kérdés. Mit lehetne elmondani azoknak az embereknek, akik úgy tekintik, hogy a Biblia csak egy lelki könyv? Mit tanít a Biblia az élet eredetéről és értékéről, esetleg az egészségről?
1: A Biblia az emberről szól, pontosabban arról az Istenről szól, aki megteremtette az embert, és aki megváltotta az embert. A teljes emberről szól. Ha a teremtés történetet megnézzük, akkor teljesen világos, hogy az Isten nem csak az egyik részünknek az alkotója, teremtője, megteremti az anyagból, ahogy írja a Biblia, a föld porából, vagy a Mendelejev táblázatnak az elemei, kémiai elemeit összegyúrta, mert minden elem ott van és megvan bennünk, azután rá lehelt az élet lehelete, vagy az élet principiuma, bármi is legyen az, de ami megkülönbözteti az anyagot, egy struktúrált anyagot az élő anyagtól, az a plusz, amitől élünk, ami az Isten és Istenhez tartozik, és azt mondja, hogy ennek a találkozásából lett az ember élő lélekké. Tehát mi nem lelket kaptunk, hanem azzá váltunk, és ennek az élő léleknek a része, ami fizikai, kémiai valóságunk, anyagi valóságunk, része ennek az az Istenhez tartozó életprincipium, amitől mozgunk, beszélünk, gondolkodunk, másként viselkedünk, mint mondjuk egy tetem, és így ez a kettő együtt alkotja az embert. Tehát a Biblia a teljes emberről szól. Az Istenhez tartozik a gondolkodásunk, az Istenhez tartozik a lelki életünk, az Isten képűségünknek a jele. Én még nem láttam olyan lelki embert, aki test nélkül tudta volna prezentálni a jellemet, vagy bármi lelkiséget. Tehát egyszerűen értelmezhetetlen a lelkiség, vagy a lelki élet az ember fizikai testi valóságán kívül. Ez a teremtés történetből adódik. És ettől olyan nagy érték. Egyik is, a másik is. A testi valóságunk, az életünk, az egészségünk, az Isten teremtő munkájának eredményeként egy óriási ajándék az Istentől. Nem mi adtuk magunknak az életet.
0: Miért fontos, hogy a testi egészségre is tegyünk egy hangsúlyt, a lelki egészség mellett, a szellemi jólét mellett? Miért foglalkozik ezzel is a Biblia?
1: Sok történet lenne, egy példát mondanék, amikor Jézus arra kérte a tanítványait a Getsemáné kertben, hogy egy kicsit uralják a testük impulzusait, és maradjanak ébren vele, virasszanak vele, legyenek ott. Ne mondjanak semmit, ne intézkedjenek, csak a jelenlétük. bátorító és fontos lett volna Jézusnak. És vagy a stressz miatt, vagy a fáradtság miatt, vagy mind a kettő miatt elaludtak. És ez megismétlődik, felébreszti őket, kérleli őket, hogy azért egy kicsit próbáljátok meg, szükségem volna rátok. Megint elalszanak, és Jézus azt mondja, hogy az igazság az, hogy a lélek kész. A szándék, a vágy biztos ott volt bennük, de a test erőtelen. Na most mi hiába akarunk valami lelki dolgot, mondjuk segíteni, valaki az elmenni, vagy beteghez, bárkihez, ha a testünk nem képes, nem visz el, akkor az a lelki cselekedet nem történik meg. Tehát nem lehet egyiket a másik nélkül értelmezni. Tehát ha az ember életben van, ha egészséges, mozgásképes, munkaképes, akkor több mindent tehet önmagáért, az életért, a lelkéért. Tudjuk olvasni a Bibliát, tudunk imádkozni. De mondjuk, ha olyan fájdalom van rajtunk, és ne gondoljunk nagyon nagy betegségre, legyen egy erős, intenzív fogfájás. Én még nem láttam Dániel könyvét olvasni senkinél, aki csillagokat lát a fájdalmában, mert akkor csak a fájdalomra koncentrálunk. És az Isten ezt tudja, és azt mondja, hogy ahogy egyébként a régi görögök is ezt felismerték, hogy épp testben, épp lélek, tehát a Biblia szemlélete is körülbelül e körül forog, hogy életük legyen, és bővölködjenek, és ez a fizikai életre is vonatkozik. Nem elválasztható.
0: Hogyha a Bibliának az első lapjait olvassuk, és gondolkodunk ezekről, az Éden pillanatairól, akkor már ezt a pillanatot megragadva levonhatunk következtetéseket arról, hogy mi az egészséges élet, mi a jó a testünk számára, az édeni életet vizsgálva.
1: Szinte minden ott van. Ha a teremtés történetet elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy az Isten minden olyat megteremtett az ember számára, amire a fizikai élet, egészség fenntartása szüksége van. Látjuk a friss levegőnek a megteremtését. Látjuk azt, hogy a Biblia első lapjain az ember kap egy menüt az Istentől, hogy mi az, ami leginkább fenntartja az életterejét, és az egészségét. Innen eredeztetjük azt, hogy többségében növényi eredetű étrend jó az emberi élet és egészség szempontjából. A Biblia ismerők ezt már rég tudják, de el kellett teljen nem tudom hány évtizedes tudományos kutatás, hogy ha mi ezt nem mondjuk, majd mondják mások most már bizonyíték alapon, hogy tényleg jobb az ember számára. De ha tovább megyünk, és azt mondjuk, hogy a társas kapcsolatok, egészségvédő hatása. Nem jó az embernek egyedül. Az egészsége szempontjából sem jó. A kék zónák kapcsán azt látjuk, hogy ahol családban élnek, több generáció együtt él, ahol szeretik a közösséget, ott az emberek egészségesebbek, tovább egészségesebbek és tovább élnek. Vagy ott van a munkának a parancsa. Azt mondja az Isten, hogy őrizzed és műveljed. Ha van egy feladatom, ha van egy célom az életben, akkor ez életben tart, az egészségre is visszahat. Vagy a pihenés, nem csak azzal, hogy van este és reggel a teremtés történetben, hanem ott van a hetenkénti nyugalom, a pihenés, az a sábbát, amikor az Isten is befejezte a teremtő munkáját, és arra hívja az embert, most maradjon nyugton, és csak pihenjen. Ez volt az ember első teljes napja, nem munkanap, már a feladatot megkapta, de a pihenéssel kezdődik. Na, ez mind-mind hozzátartozik az élet és egészségőrzéséhez.
0: Azonban az ember természete az első bűneset megtörténtekor megváltozott. Egy bűnös természetet vett át az ember, és történtek változások a testében ennek következtében, hogy felvette az ember ezt a természetet, illetve változott-e az, ahogyan, vagy amilyen egészségügyi tanácsokat kapott az ember attól a pillanattól kezdve?
1: Hát a Biblia azt mondja, hogy a bűneset miatt az ember halandóvá vált, ami azt jelenti, hogy világra jövünk, és először a fejlődést tapasztaljuk, növekszik a gyermek, utána gyakorlatilag az ember elkezdi a lebomlási folyamatot. ilyen szépen öregségnek nevezzük, és így tovább. Még a bűneset utáni nemzedék még több száz évig élt, azért jó genetikai anyaggal vágott neki ennek az új természetnek és az új világnak. Mi már azért ugyanezt nem tudjuk elmondani, de ha ezek az élet és egészségőrző elemek fontosak voltak már az Édenben, akkor azt mondanám, hogy kétszer, háromszor vagy százszor fontosabb egy ilyen legyengültebb, bűn által megrongáltabb természet számára. Tehát nem csak, hogy érvényes és hasznos, hanem sokkal nagyobb szükségünk van rá, mint amilyen szüksége volt mondjuk Ádám gyermekeinek. Mert úgy éltek, ahogy éltek, de még úgy, Biblia szerint 800-900 évig még elértek. Na most mi nem egy ilyen genetikát örököltünk már. Nekünk még többet kell tenni ahhoz, hogy legalább 10 évvel kitoljuk a betegség nélküli életszakaszt, és a tudomány szerint lehet. És amit a tudomány bizonyíték alapon mond, azok összecsengenek ezekkel a bibliai tanácsokkal. Úgyhogy mindenkinek csak tudom mondani, hogy még jobban szükségünk van rá, mint az Édenben.
0: Milyen érdekességeket találunk az egészségügy terén a Bibliában, azután, hogy meglettek fogalmazva az édeni egészségügyi, vagy meglettek fogalmazva? Hát most már számunkra vannak megfogalmazva, vagy számunkra is levonhatjuk következtetésként, de hogy ezekhez az édeni alapelvekhez társultak még új egészségügyi tanácsok, javaslatok Mózes idejében, vagy akár az Új Szövetségben?
1: Folyamatosan igen, ahogy a helyzet megkívánta, Isten újabb és újabb dolgokat mutatott meg, és Mózes példája talán a legjobb ilyen szempontból, ahol egy nagyszámú népet kellett tábori körülmények között életben és egészségben megtartani 40 éven keresztül. Tehát ha a mai menekült táborokra gondolunk, 21. században rendkívüli nagy erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy valamilyen járvány ne törjön ki, és a közegészségügyet meg lehessen tartani. És lehet, hogy kisebbek a mai menekült táborok, mint ahány emberrel kellett ott mozogni. Úgyhogy szállítják a kész élelmiszereket, vagy palackozzál vizet, és itt, ami ott nem volt meg. Nem volt meg az a tisztálkodási lehetőség. Tehát sokkal nagyobb esélye volt, hogy járványok miatt elpusztulnak. És 40 évig nem pusztultak el. Miért nem? Mert az Isten Mózesnek megmutatta a mai modern közegészségügyi elveket. Mózesről ma, ha egy szakember elolvassa, azt mondja, hogy melyik mai modern egyetemen tanulta ezeket, mert Egyiptom, ahol ő tanult, teljesen mást gyakorolt és mást vallott. Például a tetoválás az része volt a halotti kultusznak. Egy ember csak úgy fejezte ki a gyászát, hogy bele mártotta a felízított fém eszközt a halott testébe, azután megkarcolta magát. Tehát intravénásan adta be magának ugye a bomlást okozó fertőző baktériumokat. És ez nem egy egészségügyi kérdés volt, hanem a halottak iránti tisztelet kérdése volt, a kultúrába beleivódott, az identitás része volt. Isten azt mondja Mózesnek, hogy mondja a népnek, hogy senki ne tetováltassa magát, mert én az Úr szent vagyok. Ez a legjobb indoklás, ami szerepel. Minden ilyen után az van, hogy csak, mert én mondom az Úr, mert én az Úr szent vagyok, közöttetek lakom, tehát ezt ne csináljátok. És a népnek ez elég volt. Azért zárójelbe tegyük hozzá, hogy nem ezt jelenti a tetoválást, tehát senki nem kell mondjuk a halállal riogasson senkit, aki tetoválást lát, mert ma ez más jelent, mint ami akkor jelentett. Vagy például a karanténnak a kérdése. Édenben vagy Éden után még nem voltak fertőző betegségek. Megjelenik a nagy tömegben a fertőző betegség. És azt tanulja Mózes, hogy el kell különíteni a táboron kívül. Amikor meggyógyul, visszajöhet. Ezt a világ elfelejtette. Később, a lepra járvány idején, meg egyéb nagy járványok idején újra felismerik. A Bibliából ismerték fel, elkezdik alkalmazni, és le tudják állítani a járványt. Vagy akár ilyen egyszerű dolgok, mint az ürülék eltávolítása az élettérből. Egyiptomban ezt gyógyszer alapanyagként használták. Az ember állat ürülékét, mert úgy gondolták, hogy ez elég különleges és misztikus ahhoz, hogy gyógyszereket lehessen kikeverni belőle. Mózes ezt tanulhatta Fáraó udvarában, ezt ismerjük az Ébers papírus nevű dokumentumból, amit a régészek megtaláltak. Tele vannak ilyen receptekkel. És Mózes azt mondja, a drága, féltve őrzött gyógyszerészeti alapanyagokról, hogy azt el kell ásni még hozzá táboron kívül. Teljesen más volt, mint amit az a kultúra diktált. Ma is ugyanez a feladat, amikor egy menekült tábor vagyunk, hogy hogy lehet az életteret a fertőző anyagoktól elkülöníteni. Ezek mind ott vannak, a kézmosásnak a története. Magyaroknak nem kell a szemmelves történetet elmondani. Mind ott van a Bibliában, mind utólag jött, amikor egy új történelmi helyzet keletkezett, szükség volt sokkal több tanácsra, és érdekes módon ezek közül mai napig is mind érvényesek, és azt mondjuk, hogy jobbat nem tudunk azóta sem.
0: Talán amit érdemes még megemlítenünk itt a tiszta és tisztátalan állatoknak a szétválasztása, és ezeknek a húsának a fogyasztása. Itt, hogyha az Édenben az volt az eredeti terv, hogy az ember az Édenkertjének a gyümölcseiből fogyasszon, akkor miért változott meg ez az eredeti terv, és miért került bele az állati eredetű étrend is ebbe?
1: Mikor került ez be? Mikor változott a menü ebben a sorban? Nem a bűneset után változott, hogy most már az emberi szervezetnek szüksége van állati eredetű étrendre is, hanem az özönvíz után. Amikor Noé és a családja kijön a bárkából, és hát egy víz által elpusztított földön nem ehettek se gabonát, se gyümölcsöt, se zöldséget, semmit, azt ehették, ami volt. Mi volt? Hát az állatoknak a húsát. De már az áldozatok miatt már korábban ismerték, hogy mi a tisztátalan, hiszen Isten azt mondja Noénak, hogy a tisztából többet vigyen be a bárkába. Nyilván okkal mondta, mert tudta, hogy x hónapig, amíg megjelennek a gyümölcsök, vagy a növényi ehető források, addig élnie kell Noé családjának. Tehát ez egy szükséghelyzet volt, és az Isten ezzel azt mondta, hogy emberek, van egy ideális étrendem, ami az Édenben bevált, és nagyon jó, de hát most nincs, az élet és az ember fontosabb. Hát nem tudok 98-as üzemanyagot adni, akkor jó, a 95-ös is, meg időnként a gyengébb is, azzal is lehet élni és működni, semmi gond nincs. Az ember fontosabb, az élet fontosabb, azt tegyük, ami van. Tehát ezzel az Isten azt üzente, hogy igen, fontos kérdés, hogy az életünket, egészségünket fenntartsuk. Az étkezés ebben egy fontos dolog. De az élet, az ember fontosabb, válasszuk azt, a legjobbat, amit lehet. Ez a mondat mást jelent ma Szibériában, mást jelent Grönlandon, mást jelent Afrikában, és mást jelent itt nálunk. Ahhoz a legjobbhoz, amit az adott évszakban, vagy éppen a szociális helyzetünkhöz képest megengedhetünk magunknak. És semmiképpen nem jelenti azt, hogy özönvíz után az embernek már mindenképpen húst kell fogyasztani, mert egyébként elpusztulna. Most már a tudomány sem ezt mondja, pont a Loma Lindai kutatások alapján, mondjuk, hogy sokkal tovább élnek azok, akik többnyire növényeredetű ételeket fogyasztanak.
0: Miért nem volt szüksége Mózesnek, vagy Noénak, vagy a Biblia embereinek arra, hogy Isten kinyilatkoztatásán túl tudományos alapokra is legyenek alátámasztva ezek az egészségügyi tanácsok, hogyha nevezhetjük így őket? És miért van nekünk szükségünk arra, hogy a jelenben a kinyilatkoztatások mellett egészségügyi tanácsok is velünk szembe jöjjenek, hogy megbizonyosodjunk a Bibliának arról, hogy a Biblia igazat mond.
1: Hát először is a Mózes ideje 3,5 ezer évvel ezelőtt történik. Az emberi tudás nem ott tartott, mint most, és azt sem látjuk, hogy Mózes a pusztába ilyen mobil kémiai laboratóriumot vitt volna magába, és elkezdte itt csepegtetővel, vagy valamilyen műszer segítségével megnézni, hogy a gyermek hány napos korában a legalacsonyabb a vérzékenység, vagy mikor legmagasabb a véralvadás gátló anyag a vérben, és a sok kísérlet alapján azt mondja, hogy a 8. napon legyen a körülmetélés. Valószínűleg nem kísérletekből tudta meg, hanem az Isten úgy segített ebben, hogy megmondta, kinyilatkoztatta. Amikor az idők változtak, és az ember jobban megfigyelte a természetet, akkor felismerte a törvényszerűségeket, leírta ezeket, és bizonyíték alapon alá tudta támasztani, hogy ez tényleg úgy van, ahogy le van írva, tényleg úgy van, ahogy Mózes leírta. És az ember egy kicsit bonyolultabbá vált. Annak idején bőven elég volt Izrael népének azt mondani, Mózes azt mondta, hogy ezt ne tegyétek, mert az Úr ezt mondta. A mai ember már nem ilyen, mert szeretné megtudni, tényleg így van. Szeretnék bizonyítékokat, hogy tényleg az Isten mondása az a mai ember számára is érvényes, és amiben pedig erre van lehetőség, az Isten nem tiltotta el tőlünk. Tehát ez csak, én úgy gondolom, megerősíti a hitet. És ha valamit igazolni tudunk, jobban tudunk érteni, akkor miért ne tudjuk ezen keresztül is elmagyarázni a mai kor emberének, hogy az Isten gondoskodik az emberről, és a javát akarja. Én úgy gondolom, hogy a kettőnek a forrása ugyanaz.
0: Vannak azonban tudományos kutatások, amelyek megcáfolnák, vagy gyengítenék a kinyilatkoztatásokat, amelyeket a Bibliában találunk? Vagy többnyire azt találhatjuk a tudományos kutatásokban is, hogy egy alátámasztást adnak a bibliai igazságoknak?
1: Hát itt az egészség és az életmóddal kapcsolatos elvekről beszélünk, ezeket, és ugye felsoroltam Mózesnél, megerősítette a tudomány, nem cáfolta meg. Lehet, hogy van, amire sokat kellett várnunk, de ezt megerősítette. Úgyhogy ebből a kategóriából én nem tudnék olyat mondani, amiben ma a tudomány mást mondana, vagy karantén, vagy persze az idők változtak, vagy a tetoválásnál mondjuk, de az alapelv akkor is érvényes, még ha ma valaki azt mondja, hogy valamit magára tetováltat, az alapelv érvényes, hogy fertőzést nem viszünk át egyik testről a másikra, vagy egy bomba hulláról az emberre. Tehát nem azt cáfolta meg a tudomány, hogy nincs igaza a Bibliának, mert a tetoválásban nem lehet belehalni, hanem azt igazolta, hogy igenis ma is bele lehet halni, ha nem sterilizálunk eszközöket. Egy műtétbe is bele lehet halni, ahogy Semmelweis kora előtt nem ismerték még, hogy kézmosással vagy sterilizálással kell az eszközöket előkészíteni, és a műtétbe, egyszerű rutin műtétbe is belehaltak az emberek. Nem azért, mert a műtét nem sikerült, hanem a fertőzés miatt, ami azután következik. Tehát igazán az 1800-as évek közepe után jutunk el arra a tudományos felismerésre, ami a Bibliából is kiolvasható, hogy fertőzés bomló anyagokat távolítsuk el az ember életteréből, és azóta tudunk úgy műteni, hogy sterilizált, fertőtlenített eszközökkel meg tudjuk ezt oldani. Tehát ez nem cáfolata annak, hanem pont megerősítése annak, amit a Biblia mond. Beszéltünk kézmosásról, minden egyébről, és most már étrendi kérdésekben is a tudomány odaállt a Biblia mellé.
0: Uh-huh. Nevezhető ez fanatizmusnak, hogyha valaki az egészségügyi gyakorlatait a Bibliára alapozza? Vagy hogyha nem, akkor mondhatjuk azt, hogy túl liberális az egészségügyének a területén. Van egy középút, ami alapján mértékletesek tudunk lenni, akár ezzel az információval kapcsolatosan, amit a Biblia nyújt számunkra, annak érdekében, hogy ne jussunk a lónak egyik túloldalára sem.
1: Mi nem hiszünk a verbális inspirációban. Tehát nem hiszünk abban, hogy az Isten szóról szóra lediktálta valakinek, amit leírt. A Biblia írói a korabeli kultúrának a képeivel, eszközeivel írják le, és alkalmazzák az adott korra azokat az alapelveket, amit Istentől kaptak. Tehát a Bibliát is értelmeznünk kell, az alapelv örök, az alkalmazás változhat. Mint ahogy elmondtam a tetoválásnál, mint ahogy elmondtam a

0: tudjuk. Tehát én azt mondom, hogy az alapelvek maradtak, viszont az alkalmazásnál vegyük figyelembe, hogy hol élünk, milyen körülmények között élünk, vegyük figyelembe, hogy erről mit mond bizonyíték alapú tudás, mert a kettő a Biblia alapelvei és a bizonyíték alapú tudásnak egy a forrása. Itt nincs, nem kell egy ellentmondás. Ha azt látjuk, akkor valamelyiket nem értjük jól.
1: Milyen esetekben szokott történni ellentmondás, vagy mivel találkozott gyakrabban?
0: Hát, ha az egyiket félreértjük, például szembe jön a Facebookon egy bejegyzés, és oda van írva, hogy nem tudom, doktor akárki, én sok ilyet ellenőriztem, amikor kérdéseket kaptam, sem olyan orvos, sem olyan kutatólabor, sem olyan kiadvány, sem olyan cikk, amire hivatkoztak, nem létezik. És a Facebook azért mutatja meg nekünk az algoritmus, mert tudja, hogy hogy gondolkodunk, és előhozza, azt olvassuk, amit látni akarunk, és inkább hiszünk annak, mint hogy higgyünk ezeknek az alapelveknek, vagy pedig tényleg a bizonyíték alapú. A bizonyíték alapú azt jelenti, hogy azt a kutatást reprodukálták, megismételték, máshol is, más tudósok is ugyanazt az eredményt kapták. Megjelentették olyan folyóiratban, ahol olyan tudósok lektorálták, akik nem is ismerik azt, aki leírta. És ha több szűrőn átmegy, és azt mondják, hogy igen, igazoljuk, hogy ennek ez az eredménye, akkor arra figyeljünk oda. De szembe jön velünk közösségi médiából bármi olyan, ami nekünk szimpatikus, akkor az áltudomány. Az nyilván ellentétben lesz a Bibliával. Vagy ugyanúgy, ha van egy bizonyíték alapú kutatás és tudásanyag, de a Bibliának nem az alapelvét nézzük, hanem annak az alapelvnek az alkalmazását nézzük, ami esetleg a kultúrához kötött, akkor itt is látunk egy ellentmondást. Ez abból adódhat, hogy vagy a Bibliát nem értelmezzük jól, vagy azt a tudásanyagot nem értelmezzük jól, ami miatt ellentmondást látunk. Amikor én ezeknek a mélyre mentem, én azt láttam, hogy a dolgok kisimulnak mindig, csak ez fáradtságos, ebben sok munka van.
1: Érdemes az embernek odafigyelnie a Biblia olvasásakor az egészségügyi tanácsokra, és nem csak a lelki ajándékaira, amik ezzel jönnek?
0: Mindenképpen. Mindenképpen. Abból a példából kiindulva, hogyha a lélek kész, de a test erőtelen, akkor mi a lelki dolgokat sem fogjuk jól megérteni. Még egy példát mondok, ha valaki egész nap nem tud enni, hazamegy, sokat eszik, zsíros ételt eszik, utána vegye elő a Bibliát, és próbálja meg érteni, vagy értelmezni, valószínű, hogy proféták látomását és álmát fogja folytatni tovább, mert belealszik, képtelen az ember figyelni, ha olyan fizikai állapotban van, vagy fáradtság, vagy kimerültség, vagy nagyon sokat evett, tehát a kettő összefügg, vagy pedig azt mondja a Pál apostol, hogy legyetek józanok, hogy imádkozhassatok. Vagy azt mondja máshol, hogy vagy borra részegettek meg, vagy a Szentlélekkel töltekeztek be. Ennek a latin fordítása visszaadja a szójátékot, vagy spiritus, vagy a spiritus, vagy dönts el az ember, hogy melyik lélek, az alkoholt is idegen lélek befolyásoltságának tekintették, hogy aki alkoholizált, az már úgy beszélt, úgy mozgott, mintha egy idegen lélek megszállta volna. És ezért a szót is úgy alakították ki a római világban, hogy nagyon hasonlított ez a lélek szóhoz. De Pál apostol azt mondja, hogy sokkal jobban járunk, ha a szent lélekkel töltekezünk be, mint például az alkohol által okozott idegen lélekkel, és úgy mozgunk, mint akit egy idegen lélek megszáll. Tehát a Biblia olyan konkrét tanácsokat ad, ami mai napig is vitatott. Alkohol kérdését széles körben vitatják a keresztények, csak amiatt, mert Biblia időben fogyasztottak alkoholt. Tehát persze, hogy fogyasztottak alkoholt, na és meg több nehűség is volt, attól még nem azt mondjuk, hogy tessenek több nehűséget gyakorolni, mert a Bibliában volt olyan. Az ember eltért az isteni alapelvektől, és amiért ott van, és ezt olvassuk, nem azt jelenti, hogy rendben vannak ezek a dolgok. Tehát a Biblia nagyszerűen felemeli azokat a példákat, és azokat az

0: embereket, akik nem akkor a kultúra szerint gyakorolták az egészség elveit, legyen Dániel, vagy és így tovább mások is. Igen, figyeljünk oda, és ezzel néha szembe megyünk a saját kultúránkkal. Ez egy ellenkultúra. Én azt mondom, hogy én abstinens vagyok. Akkor emberek ma úgy néznek rám, hogy mi a baj, mi történik. Ez mindenki iszik egy kicsit. Azt mondjuk, hogy számunkra ez egy érték. A józanság az egy érték. Abstinencia az egy érték. És ez egy bibliai érték annak ellenére, hogy bibliai időkben éppen elég sok alkohol fogyasztottak, és ennek a következményeit a Biblia nem rejti véka alá. Sem Lot történetét, sem Noé történetét, és bizony ezek nem a legszebb történetek. Tehát a Bibliának vannak nagyon konkrét, vagy akár ne menjünk el amellett a nyugalomnap kérdése. Egy 24 óra, amikor mással foglalkozol, amikor lelki dolgok kerülnek a fókuszpontba, ez a világ nem nagyon tud megállni. Túl nagy luxus megállni 24 órát, és az Isten azt mondja, állj meg, ez legalább annyira egészségügyi kérdés, mint amennyire lelki kérdés is. Na, mondtam két példát, de...
1: Pont ide akartam kitérni,
0: kifutunk
1: hogy...
0: Kifutunk az időből, ha sorra veszük az
1: összeset. Szokott-e lenni a Bibliában olyan tanács, ami a lelki életre tűnik, hogy lenne hatással elsősorban, de nagyon nagy hatással ki lehet az egészségünkre nézve és a testünkre nézve.
0: Így van, megelőztem a kérdést, mert mind a kettő, akár a sábbát kérdése, akár az alkohol kérdése nagy mértékben befolyásolja azt a szellemi képességünket, hogy mi meg tudjuk ragadni az Isten dolgait. Tehát egy alkoholbefolyáltság alatt nem tudom, hogy mennyire vagyunk képesek az elmélkedésre, az imádkozás vagy Isten dolgaira, meg ha nem állunk meg, és kimerültek leszünk, folyamatosan dolgozunk, nincs egy szombatnapi nyugalmunk, akkor nagyon nehézé tesszük akár a lelki életünket is.
1: Az Isten imádat, konkrétan az imádat, nem pedig a szombatnap, a nyugalomnapnak a megélése, a pihenésre összegezve. Tehát az Isten imádat, az hogyan tud előnyre lenni az egészségünkre nézve?
0: Hát úgy, hogy arra gondolunk, hogy az élet az nem tőlünk van, az élet ajándék, Isten a forrása, ránk bízta, mi sáfárkodunk vele, és én az ajándékot, ahogy becsülöm, ezzel kifejezem, hogy az ajándékozó személyével milyen kapcsolatban vagyok. Ha valaki nagyon fontos adja nekem, én tisztelem, szeretem, az az ajándék nekem nagyon fontos, fontos helyen van. Tehát ha az Isten számomra egy olyan lény, akit imádok, akinek köszönhetem az életemet, a megváltásomat, azt az ajándékot, az életet én komolyan veszem. Ez az ő tulajdona, rám bízta. És amikor én vigyázok rá, nem csak a magaméra vigyázok, nem csak nekem jó, hanem a Biblia azt mondja, az Isten dicsőségét is szolgálja. Akár eztek, akár isztok, bármit cselekeztek, Isten dicsőségére tegyétek. Tehát én azt gondolom, hogy az Isten imádata, az Istennel való kapcsolatunk arra késztet, arra indít, hogy a tőle kapott életet és egészséget a lehető legjobb állapotban őrizzük meg. Róma 12.1-ben azt mondja, hogy a ti testetek legyen élő áldozat. Ugye emlékszünk arra, hogy az Ószövetségben az áldozatokat nem csak életben kellett tartani, amíg oda vitték, hanem a legjobb egészségben kellett tartani. Tehát legyen élő áldozat, és ez legyen a ti okos Isten tiszteletetek. Tehát a Biblia az imádat, az Isten tisztelet szintjére emeli azt, ahogyan bánunk a testünkkel. Azt, amit eszünk és amit iszunk, ez Pál gondolkodásában az Isten tisztelet része. Messze nem csak az, amit így közösségként teszünk, amikor összegyűlünk, énekelünk, imádkozunk, igét hallgatunk, általában hagyományosan ezt nevezzük Isten tiszteletnek, Pál apostolnál nem. Az, ahogy az életünkre és az egészségünkre vigyázunk, az egy okos Isten tisztelet. Azt a szót használja, a látreja igét használja, amit az Isten tisztelet fogalmánál használunk. Hát nagyon szorosan összefügg a kettő. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki az Istent nem ismeri, az nem juthat el ugyanerre a felismerésre, hogy magának segít, ha vigyáz az egészségére. Tehát vannak szekuláris emberek is, akik Isten nélkül is tudják, hogy maguknak segítenek azzal, ha odafigyelnek az életükre, egészségükre.
1: Mi történik akkor, amikor az egészségügyi tanácsokat csak tudományos szempontból vizsgáljuk, és tudományos szempontból értjük meg, gyakoroljuk, és nem társítjuk a szellemi jólétet is hozzá, vagy a lelki jólétet is hozzá. Ez testileg rombolhat bennünket?
0: Én azt gondolom, hogy ugyanolyan áldás van abban, ha valaki a kinyilatkoztatásnak a másik ágán keresztül ért meg valamit. A Bibliát nem olvasta, de a tudomány alapján megérti azt, hogy többnyire növényi alapú étrend az jó. Vagy a zsírfogyasztásból sokkal kevesebb, sokkal jobb. Ezt olvashatjuk a Bibliából is, de ő nem ismeri. Viszont ha ott megérti és gyakorolja, ugyanolyan jó hatással van erre is. Tehát én ebben nem látok különbséget. Inkább a pluszról beszélnék, aki a Biblia szellemiségében él, mellé tudja tenni a lelki komponenst is. Ma már azt is tudjuk, hogy aki gyakorolja a hitét, aki rendszeresen imádkozik, vallásos közösségben jár, tehát megéli közösségben is a hitét, gyorsabban gyógyul. Sokkal jobban működik az immunrendszere. Sokkal tovább él. Azokhoz képest, akiket hasonló hatások érnek, hasonló fizikai körülmények között él, csak ezeket a lelki komponenseket kihagyja. Nyilván almát mindig az almával kell összehasonlítani. Tehát én azt mondanám, hogy ezek mellett egy pluszt jelent az egészségünkre nézve is, ha a lelki, kapcsolati, mentális egészségünkkel foglalkozunk.
1: Itt, amikor az egészségügyi tanácsokat vesszük figyelembe a Biblia kapcsán, akkor úgy kell vizsgáljuk őket, mintha ezek olyan tanácsok lennének, amelyek az üdvösségre vezetnek el, vagy kárhozatra, hogyha nem tartjuk be őket.
0: A Bibliában az üdvösségre van egy szükséges és elégséges és megkerülhetetlen feltétel. Ennek a feltételnek a neve Jézus Krisztus. Aki Jézus Krisztus kegyelmét, bűnbocsánatát, az üdvösség ajándékát elfogadja. Mert úgy szerette Isten a világot, nem? Hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hiszen ő benne, és nincs tovább, el ne vesszen, örök élete legyen. Efézusi levélben hozzáteszi, hogy az üdvösség az egy ajándék. Hogy senki ne dicsekedjen, senki nem kérkedjék, nem a mi teljesítményünkre adott isteni válasz. Hanem pont fordítva van, mi elfogadjuk megbocsátást, a kegyelmet, az örök életet, azért, mert Jézus Krisztus ezt adta, adja, megszerezte nekünk, és ennek a következménye, hogy engedjük, hogy Isten helyreállítsa nem csak a lelkünket, nem csak a kapcsolatainkat, hanem akár kihatással legyen az egészségünkre is. Tehát mi nem azért őrizzük az egészségünket, hogy üdvözüljünk, hanem azért vigyázunk az életünkre és az egészségünkre, mert az Isten adta az üdvösséget, és ez arra motivál, arra indít bennünket, hogy az Istennek ilyen módon is megköszönjük. Nem csak az új életünket, hanem a fizikai valós életünket is megköszönjük azzal, ahogy élünk, és vigyázunk rá, mint az előbb mondtam. Az ajándékozóra, hogy tekintünk. Tehát a sorrendre vigyázzuk, mert hogyha mi evéssel, ivással akarjuk megszerezni az üdvösségünket, olvassuk csak el a római levélben, korintusi levélben, amikor itt a bálványáldozati hús kapcsán vitatkoznak, hogy mitől kárhozunk el, meg mitől nem kárhozunk el, akkor ott Pál apostol elég nagy rendet vág a sorok között, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, szentek által való öröm. Nem tudjuk mi beenni magunkat a mennybe, vagy bepihenni magunkat az egybe, vagy bemozogni magunkat a mennybe, mert nagyon sokan lesznek olyanok az Isten országában, akik sosem voltak egészségesek, mert már betegen születtek. Vagy nem éltek olyan körülmények között, hogy bármit tudtak volna tenni a saját egészségükért. Vagy mások miatt kerültek olyan helyzetbe, hogy nem tudnak semmit tenni az egészségükért. Tehát nagyon sokan, a zsidó tízben, nézzük a hithősöket. Hányan haltak meg? Testrészek nélkül, vagy mártír halált haltak, és így tovább. Tehát az egészség nélkül sokan lesznek ott Isten országában. De senki nem lesz ott az Isten kegyelme nélkül. Ha azt mondjuk, hogy tudom én, a jobb latora keresztem, Uram, emlékezzél meg rólam a te országodban. És rögtön jött a válasz, hogy Isten látta, Jézus Krisztus látta benne a hitet, és azt mondja neki, hogy bizony-bizony mondom néked, velem leszel a paradicsomban. Milyen életmódot tudott ott folytatni? Minek alapján üdvözül? Még csak meg sem tudott keresztelkedni. Ami persze nem azt akarom mondani, hogy mi, akik megtehetjük, ne tegyük meg, és ne vigyük ezt tovább, és ne engedjük, hogy Isten átformáló hatalma kiterjedjen az életünkre, az étkezésünkre, ivásra, mindenre, de az üdvösségnek ez nem lehet a feltétele, mert akkor ő sem üdvözül, még sokan mások nem, akik föl vannak sorolva zsidó tízben. Tehát semmiképpen nem lehet ennek olyan hangsúlyt tenni, sokkal értelmesebb dolog azt mondani, hogy ez a köszönet, az imádat egyik megnyilvánulási formája, amiért az Isten megajándékozott minket. Annak ellenére, hogy bűnös emberek vagyunk.
1: A bűn, vagy a bűnös életnek a következménye lehet az egészségtelenség?
0: Mindenképpen, hát a bűn definíciója, hogy a bűn zsoldja, vagyis fizetsége, mellékhatása, vagy főhatása, nem is mellékhatása, az, hogy tönkretesz. Tehát a bűn az méreg. A bűn nem azért rossz, mert Isten zavarja, és emiatt minket megbüntet, hanem a bűntől azért óvaz Isten, mert a bűn az méreg. Ahogy a gyerekünknek azt mondanák, hogy ne idd meg ezt a ciánvegyületet, mert meghalsz tőle, az Isten azt mondja, hogy a bűn tönkretesz, ezért ne kös vele semmilyen kompromisszumot és szövetséget. Tehát a bűn az, ami megmérgezi, tönkreteszi az ember egészségét, az ember életét, az ember kapcsolatait, a lelki életét, a mentális egészségét, a közösségi életét, és Isten ebből akar kiemelni bennünket. És hát emiatt óv bennünket, és nem annak kell tulajdonítsuk, hogy Isten megharagszik ránk, jól megbüntet egy betegséggel, bennünket, és azt mondja, na legalább most a betegségből tanulj. Róma 8.28 azt mondja, az Isten mindent javunkra fordít, ez nem azt jelenti, hogy ő adja ránk. A bűnnek a zsoldja, a bűnnek a hatása. Ő az ő kegyelméből még ezt is a javunkra tudja fordítani, de ne tegyük az Isten számlájára, amit a bűn okoz, vagy amit a mi döntésünk okoz, vagy éppen sátánnak a közbeavatkozása okoz. Az nem az Isten műve. Az Istené a helyreállítás az, hogy ezt be tudja építeni, és még ez is a lelki javunkat tudja szolgálni.
1: Hogyha valaki megbetegszik, akkor ez kötelezően azt jelenti, hogy ő nem élt egy tiszta életet, vagy hogy egy bűn következtében betegedett meg valaki? Most a jelenre gondolva. A Biblia mond erről valamit?
0: Hogyne, fölteszik ezt a kérdést, mert a korabeli emberek összefüggésbe hozták az ő személyes saját bűnével, amit én mondtam, a bűnről általánosságból beszéltem. De ha találtak egy beteg embert, akkor azt mondták, hogy azért lett beteg, mert ő vétkes. Csak jött egy eset szembe, aki születésétől fogva vak volt. És itt most nem tudták eldönteni, megkérdezték Jézustól, hogy mondja már meg, hogy ő vétkezett, Ugyan melyik nap, első nap, második nap, vagy magzati korában, vagy a szülei vétkeztek, és azért lett vak? És Jézus mit válaszol? Sem ő, sem a szülei. Tehát nincs összefüggés az ő betegsége és valakinek a konkrét felelősséggel hozott döntése között. Olyan genetikai anyagot öröklünk, vagy éppen, tudom, hogy felrobbant Csernobil, és valaki közel volt hozzá, nem ő robbantotta, nem az ő döntése volt, és a sugárzás miatt, mint ahogy nagyon sok esetet tudunk, agydaganat miatt hal meg, ki közel voltak, akár egy-két éven belül nagyon sokan így haltak meg, semmilyen felelőssége nincs abban. Ami megint nem azt mondja, hogy nincs összefüggés néha a saját rossz döntéseink és a betegség között. 60-as tábla, megyek 120-szal, belecsúszok az árokba, gerincsérülés, lebénulok, na ott azért van némi összefüggés, mert én nyomtam a gázt. Ennek lett a következménye. De nagyon sok betegség, egy fertőzés. Tömegbe, elkapjuk. Immunrendszerünk úgy válaszol, ahogy éppen nem számítottunk rá. Meg lehet halni akár egy ilyen fertőzésben. Valakinek a vétke, az ő bűne, hogy olyan ember közelébe ment, nem is tudta, hogy ő hordozó. Tehát bőven elég egy beteg embernek megbirkózni a betegséggel, és nem kell a lelkére helyezni, hogy ez miattad van. A te bűnöd, a te vétkes vagy, bűnös vagy. Még egy lelki terhet is rátennünk. Ez nem bibliai gondolkodás. Nagyon távol áll ez Istentől, de sajnos ma is él Jézus korabeli utcaemberének a gondolkodása. Beteg lettél, te vagy a hibás.
1: Összegzésként mi a bibliai egészségügyi gondolkodásnak a lényege? Hogyha egy pár mondatban össze kellene foglaljuk.
0: Azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Az Isten minden receptet megadott ahhoz, hogy itt, ezen a földön, a saját bőrünkben jól érezzük magunkat. Annak ellenére, hogy a bűnrontása, halandóság és minden egyéb nehezékkel itt van, és rontja ezt a helyzetet. Ennek ellenére az Isten minden olyan tanácsot megadott, ne csak majd ott és egykor, hanem itt és most jó legyen. Ez a lényeg. Ilyen Istenünk van, aki ebben is érdekelt. Ennyire szeret minket, miért ne követnénk, miért ne engedelmeskednénk? Szerintem ez egy nagyszerű lehetőség.
1: A mai beszélgetésben a bibliai egészségügyi tanácsokra, útmutatókra, alapokra tettük a hangsúlyt, de találkozni fogunk egy következő adásban is, amikor más könyvekre is alapozunk, és itt Ellen White és az egészségügyi üzenetre gondolok. Nagyon nagy szeretettel visszavárom akkor is, és köszönöm, hogy ma ebben a fontos témában beszélgethettünk.
0: Köszönöm én is az érdeklődést, meghívást.
1: Köszönöm Önöknek, hogy figyelemmel követték a beszélgetést. Dr. Őszfarkas Ernő, lelkipásztor, gyógyszerész és főiskolai adjunktusját itt a kolozsvári stúdióban, és vele együtt a bibliai alapelveket néztük át, amelyek az egészségügyi területén fogalmazottak meg Isten részéről, a mi számunkra is. Ha ma erről beszélgettünk, akkor meghívom Önöket, hogy következő alkalommal is csatlakozzanak, hiszen akkor tovább visszük ezt a beszélgetést, és egy második részben Ellen White írásairól fogunk részletesebben tárgyalni. De mindaddig én minden jót és sok egészséget kívánok mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztom.

0: 14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.
1: Bibliai ABC.
2: Boldog vagyok, hogy együtt tanulmányozhatjuk a mi atyánknak különböző gondolatát, különböző kérelmeit. 6. kérelemnél tartunk, és egyben az utolsó kérelemnél is. Én úgy gondolom, hogy nincs közöttünk egyetlen olyan ember sem, akinek az életben nem volt problémája. Éppen azért, amikor problémába vagyunk, a 6. kérelem az a kérelem, amely pont ezt hozza magával, hogy van segítőnk. Amikor mi már úgy látjuk, hogy most már minden szakad, az utolsó reménysugár is tova tűnik, akkor van segítőnk, aki segítségünkre lesz, akkor, amikor különböző kísértések ütik fel a fejüket az életben, különböző problémák. Mivel ez a 6. kérelem szó szerint így hangzik, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség ugye a záró része. De maga a 6. kérelem ezt tartalmazza. Ez első része ennek a mondatnak nagyon nehezen érthető. Mert ugye így hangzik, ne vigy minket kísértésbe. Ebből úgy tűnik, ebből a kérelemből, mintha Isten vinne bennünket a kísértésbe. A valóságban, a gyakorlatban ez egészen másként van. De itt van a 2. része ennek a kérelemnek, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. Amikor ilyen nehéz igehelyhez érkezünk, akkor szeretnék néhány nagyon jó, fontos, gyakorlati tanácsot adni, hogy hogyan tudjuk megérteni a Szentírást. Azonban azelőtt szeretném megismételni azt, amit megemlítettük. Ez a 6 kérés egész életünket magába foglalja, ugyanúgy, mint a 10 parancsolat. Hangsúlyoztuk a mi atyánk tanulmányozása kezdetén, hogy azt nem csak imádkozni kell, hanem a mi atyánk szerint élni kell. Legyen az az első, vagy a harmadik, vagy az ötödik, vagy akár az utolsó kérelem is, a mi atyánk szerint élnünk kell. Csak hogy úgy leellemezzük ezt, próbáljuk visszaemlékezni a kérelmekre, amikor az első kérelemben ott van, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor ki az, akinek meg kell szentelni az Isten nevét? Hogyan tanultuk? Az angyaloknak, vagy nekünk, akik mi imádkozzunk? Nekünk, akik mi imádkozzunk, egyértelmű. Tehát utána minden nap mutassátok meg a jó életetek. Szenteljük meg a mindenható Isten nevét. A 2. kérelemben azt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod. Hát, hogyha mi hívjuk, vagy kérjük Istent, hogy Istenem, jöjjön el a te országod, akkor nekünk fogadnunk kell őt, amikor elhozza az ő országát, és nekünk készülnünk kell a vele való találkozásra. Tehát az Istenbe bízó ember mind a két országra gondol. Miért? Mert akkor, amikor tanulmányoztuk a 2. kérelmet, akkor hangsúlyoztuk azt, hogy van Istennek kegyelmi országa, és van dicsőséges országa. És Isten minden ember szívében szeretné felállítani a kegyelmi országot, hogy majd az ő dicsőséges második eljövetelekor örökbe, örök élettel ajándékozhassa meg mindazokat az embereket, akiknek szívében Isten felállította a kegyelmi országot. A harmadik kérelemnél pedig az, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Teljesen összekapcsolja is az Isten és az ember akaratát. Kinek kell cselekedni az Isten akaratát itt a földön? Az angyaloknak, vagy nekünk, akik könyörgünk, akik kérjük a mi atyánkban azt, hogy legyen meg a te akaratod. Tanultunk erről részletesen, tehát nekünk kell cselekednünk az Isten akaratát. Láttuk azt is, amikor erről tanulmányoztunk, hogy hol található meg az Isten akarata. És nagyon egyértelműen tanít bennünket Isten a Szentírásban, hogy a Szentírás az, ahol megtalálható az Isten akarata. Ha pedig már a mi atyánkban ezt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is, ahhoz, hogy mi cselekedni tudjuk az Isten akaratát, nekünk ismernünk kell az Isten akaratát, amely a Szentírásban van. De hogyan ismerjük meg, ha nem olvassuk? Van-e egyáltalán más módja az Isten akarata megismerésének, ha mi nem olvassuk a Bibliát? Van? Nincs. Tehát akkor egyszerűen mit mondunk el? Istenem, én szeretném, én akarom teljesíteni a te akaratodat, amiképpen az angyalok teljesítik fenn a mennyben. De én nem tudom, hogy mi a te akaratod. És én ezért hátralevő földi életemben naponta tanulmányozni szeretném a Szentírást, hogy először megértsem, mi a te akaratod, és ahogy tanultuk akkor, Isten nem csak arra tanít bennünket, hogy mi cselekedjük az Isten akaratát, hanem arra szólít fel, vagyis azt az ígéretet adja, hogy ő segíteni kész minden embernek megcselekedni az Isten akaratát, ha kérjük a segítséget. És különben is másként nem lehet megvalósítani az Isten akaratát, mert együnknek sem nincs annyi lelki ereje, hogy az isteni elveket megvalósítsa, hanem csak úgy vagyunk képesek kiélni az isteni elveket, hogyha Isten segít bennünket. Utána tanulmányoztunk a negyedik kérelemben, a testi és a lelki kenyérről. Mind a kettőre szükségünk van. És tessenek figyelni, hogy az Isten akaratát, tehát a Szentírásban találjuk meg, Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, tehát fizikai kenyérrel, hanem minden ígével, ami az Isten szájából származik, ami azt jelenti, hogy nekünk szükségünk van testi kenyérre, természetes, hogy fenntartsuk a mi testi egészségünket, és legyen fizikai erőnk. De mikor lesz lelki erőnk? Lehet-e nekünk lelki erőnk akkor, ha nem táplálkozunk a Szentírással, a lelki kenyérrel? Lesz? Nem. És akkor mi történik? Tanultunk arról, hogy olyan gyorsan felborul az egyensúly. Mert fizikailag táplálkozunk, lelkileg nem. És mivel csak az egyik féle táplálékot fogyasztjuk, a másikat nem, ezért van az, hogy gyorsan megharagszunk, gyorsan begurulunk, gyorsan felemeljük a hangot, de hogyha mind a két táplálékkal táplálkozunk, vagyis mind a két kenyérrel táplálkozunk, akkor nem tud bennünket olyan könnyen kihozni bárki a sodrunkból, és minél több tapasztalatot szerzünk a Jóistennel, annál türelmesebbek, higgadtabbak leszünk, és valóban nem fog tudni az másik ember kihúzni a sodrunkból. Ez pedig egy csodálatos tapasztalat, amikor az ember erre eljut. Utána tanultuk azt, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Ha mi békességben vagyunk Istennel, akkor kivel leszünk még békességben? Önmagunkkal és fele barátainkkal. Mert az az ember, aki megtapasztalja az Isten segítségét, és aki megbékül Istennel, annak Jézus Krisztus egy csodálatos ígéretet ad, mely János Evangéliuma 14 rész 27. versében van feljegyezve, és Jézus így mondja el, az én békességemet adom néktek, és én nem úgy adom néktek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ki az, aki kész adni a maga békességét? Jézus. És ez egy óriási ígéret. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus soha senki nem tudta kihozni a sodrából egész föld élete alatt. Még Júdás sem, aki elárulta. Tehát egy gyönyörű mintakép, egy életpélda Jézus Krisztus mindannyiunk számára. És ime itt a hatodik kérelem, ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez végsősorban nem más, mint könyörgés a győzelemért. Hogy Istenem, segíts meg, hogy nekem, amikor különböző oldalról próbára van téve a hitem, amikor a sátán megpróbál engemet, akár ismerőseim által, vagy a feleségem, vagy a férjem, vagy a gyerekem, vagy a szomszédom által, akkor én nekem adj kellő erőt, hogy én hűségesen, tisztán, békességesen, nyugodt lelkiismerettel meg tudjam oldani a problémát, és győzedelmeskedni tudjak. Mondhatom azt, hogy a mi atyánknak az első és a hatodik kérelme különösen nehéz a megértésre. Elég sokat időztünk, ahogy vették észre, akik jelen voltak, amikor az első kérelemről tanultunk, hogy szenteltessék meg a te nevet. Hát hogyan tudja egy bűnös ember megszentelni az Isten nevét? Mi ezt akkor részletesen kifejtettük, részleteiben tanulmányoztuk, és ezért a hatodik kérelemnél is ugyanezt szeretnénk tenni, mit kell tennünk, amikor a Bibliában nem értünk valamit. Márpedig nagyon gyakran történik, én számos emberrel beszéltem már, és emberek elpanaszolják, hogy hát tudja, én olyan szívesen olvasnám a Bibliát, olyan sokszor nekifogtam már, próbálgattam elejétől, hátuljától, közepétől, és én sehogy sem nem tudom megérteni a Bibliát. És vannak dolgok például megértettem. Megértettem azt, hogy Jézus Betlehemben született, azt is megértettem, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, de ott van olyan sok minden, amivel egyszerűen nem tudok mit kezdeni. Mit tegyünk ilyen esetben? Ime néhány jó tanács. Olvassuk el a körülötte levő szövegeket. Tehát olvassunk el néhány Biblia verset előbb, majd utána olvassunk el utóbb. Sok esetben a szövegkörnyezet segít abban, hogy megértsük azt az egy dolgot, amit nem tudtunk addig megérteni. Íme a következő tanács. Keresni a mondatban a könnyebben érthető részt. Mi is ezt fogjuk tenni, mert az első részét nagyon nehezen vagyunk képesek megérteni, hogy ne védj minket kísértésbe, de azt, hogy szabadíts meg a gonosztól, azt már meg tudjuk érteni. Nagyon is könnyen megérthető, tehát mi ezt fogjuk gyakorolni, hogy a mondatban, vagyis a mondatnak azt a részét kezdjük el először tanulmányozni, amelyet könnyen meg lehet érteni. És ime még egy nagyon jó tanács. A könnyebben érthető részhez keressünk párhuzamot a Bibliában. És még világosabb lesz az, amit könnyebben meg lehet érteni, és így lassan és fokozatosan eljutunk addig, hogy azt a nehezebben érthető részt, és ez az ilyen párhuzammal rendszerint meg tudjuk érteni. Ezek nagyon gyakorlati tanácsok, és azért is gondoltam, hogy én is személyesen, mint lelkész, alkalmazom ezeket a tanácsokat. Hát miért nem osztanám meg, vagy ezeket az elveket, hát miért nem osztanám meg akkor kedveseimmel, önökkel is, mindenkivel, akik tudom, hogy szeretik az Úr Jézust, és szeretik tanulmányozni a Szentírást, hogy még inkább megértsék azt. Jézus nem kér kedvezményes életet azok számára, akik bíznak benne. Hát itt azért szeretnék időzni, én nem egyszer találkozom emberekkel, és azt mondják, hogy nézze, én minden reggel imádkozok, én vallásos ember vagyok, én minden egyházi rendeletet megtartok, én mindenben törekszem úgy élni, ahogy én tanultam a szüleimtől, és képzelje el, hogy nekem is vannak problémáim. Hát kedveseim, ígérte valahol Isten azt, hogy az Isten benne bízó embereknek nem lesz problémájuk. Ígérte? Nem. Sőt, Isten arra tanít bennünket, hogy mi ne kérjük Istentől azt, hogy mi kiváltságosabb helyzetben legyünk a másik embernél. Például Jézus Krisztusnak, ha jól emlékszem, Máté Evangélium a 5. rész 45. versében Egy nagyon szép dolgot mond el. Isten Jézus közli velünk azt, hogy ő nem tesz különbséget, például azt mondja, hogy eső hullik az annak a földjére is, aki nem hisz Istenben, aki káromolja, és eső hull annak a földjére is, aki imádkozik Istenhez, és neki szolgál. Tehát Isten nem tesz különbséget, hogy a benne bízó embernek a földjére esik az eső, az Isten tagadó ember földjére nem esik az eső. Isten azt mondja, hogy ezt ne is várjuk el. Ez nem fog megtörténni. Néhány dolgot még nézzük meg. János evangélium a 17. rész 15. verse, ugye ez Jézus Krisztus főpapi imája, és ezt mondja el. Így imádkozik Jézus Krisztus az atyához. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Jézus Krisztus nem azt mondta az atyának, hogy én arra kérlek téged, hogy a bennem bízó emberek kiváltságos státust élvezzenek, ugye a státustörvény, amiről mostan beszélek. Tehát kiváltságos helyzetben legyenek, nem. Sőt, azt mondja, hogy nem is kérem azt, hogy te vedd ki őket erről a bűnös földről. Minden ember itt a bűnös emberek között kell, hogy leélje a maga életét, és itt, ahol egyik oldalról jobban sértegetik az bennünket sokszor, mint a másik oldalról, fájdalmat okoznak, kigúnyolnak, megvetnek, hátunk meget össze-vissza hordanak esőt, havat. Ugyanúgy teszik ezt nagyon sokszor emberek, de mi viseljük el, mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő nem azért könyörög az atyához, hogy előnyös helyzetbe kerüljenek a benne hívő emberek, hanem az, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Őrizd meg őket a rossztól. Őrizd meg attól, mi az, hogy gonosz? Ki a gonosz? Hát először, ki a gonoszság forrása? Hát a sátán. Jézus azt mondja, hogy őrizd meg akkor őket, a sátán fennhatósága alá ne kerüljenek. Ó, ez Krisztusi lelkület, és ez az, amire nekünk mindannyiunknak szükségünk van. Tehát nem azt kéri, hogy változtassa meg a körülményeket, hanem belül szabadítson meg bennünket a rossztól. Kedveseim, ez egy hatalmas bibliai elv. Jézus Krisztus nem a külsőséget akar, külsőt akarja jobbá tenni, hanem hol akar bennünket megváltoztatni. Belül. Lehetséges, hogy most ez a példa, amit mondok, túl egyszerűnek tűnik. De kedveseim, mi könnyebb? Felvenni egy ünneplő ruhát, vagy jellembe megváltozni. Tehát levetni a szennyes ruhát, és felvenni a tiszta ruhát. Vagy pedig jellembe megváltozni. Melyik a könnyebb? Ugye, hogy ez sokkal könnyebb. És sajnos az emberek sokszor ezzel elégszenek meg a hit dolgai terén. És ebben az utolsó kérelemben Jézus Krisztus azért könyörög az atyához, és arra tanít bennünket, hogy mi ne arra törekedjünk, hogy külső vallásos formaságokat tanuljunk meg és öltsünk magunkra, hanem jellemünk mélyén, lelkünk mélyén, ami indulatosságunk, ami belső emberünk, ott történjen változás. Mert akkor, ha belülről kifelé történik a változás, akkor az igazi változás lesz. És tudják, hogy milyen különös? Most elárulok valamit. Úgy meglátszik egy-egy emberen, hogy megvan-e benne a krisztusi béke, vagy nincs. A bennünk levő krisztusi béke kiül az arcunkra. Nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus így mondja el, hogy a szem lámpása a testnek. Vagy pedig egy másik helyen találjuk egy népszólásban, hogy a szem a testnek tükre, az egészségnek a tükre. A szemünkből kiragyog, vagy kiborul az, ami a lelkünk mélyén valóságban benne van. Ezért Jézus Krisztus Péter apostol által ezt mondja el 1 Péter 1:5-ben, akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Kedveseim, amikor a sátán kísért bennünket, ha mi hűségesek vagyunk hozzá, akkor ima az ígéret, ki fog bennünket megőrizni hit által az üdvösségre. Isten, hogyan? Isten hatalma által. Istennek van hatalma arra, hogy embereket megőrizzen az üdvösségre. De kitől függ az, hogy önöket és engemet Isten meg tud őrizni az üdvösségre? Tőle vagy tőlünk? Tőlünk. Ha mi kérjük, ha mi akarjuk, ha mi törekszünk, hogy szívből tesszük azt, amit Isten mond, és mi készek vagyunk lemondani a rossznak a cselekvéséről, és erőt kérünk Istentől, hogy mi győzedelmes életet éljünk, akkor Isten hatalma megőriz bennünket az üdvösségre. Hát, kedveseim, engedjék meg, hogy egész közelről, egész nyíltan mondjam ezt el. Mit ér az életünk, ha Isten hatalma nem őriz meg bennünket az üdvösségre? Mit ér? Semmit. Tehát akkor Istennek itt van az ígérete. Megszívleljük-e Istennek ezt az ígéretét, és elmondjuk-e Istennek, hogy Istenem, segíts meg engemet, hogy én neked engedelmes, szófogadó életet éljek, és hogy a te hatalmad, mert te hatalmas vagy arra, te őrizd meg engemet az örök életre. Te adj, őrizd meg a gonosztól, nekem adj erőt, hogy ellenálljak Sátán minden kísértésének. Most már kezd derengeni az, hogy ugye ne vigy minket kísértésbe. Hogy nem fog Isten bennünket kísértésbe venni? Kitől függ az, hogy mi belesétálunk-e a kísértésbe, vagy nem? Mi tőlünk? És ő tanácsol bennünket, ő ígéreteket ad a Szentírásban, és nekünk elmondja, hogy ő kész segíteni, és ő kész megóvni a kísértésektől. Mert csak így lehet ereje ellenállni az embernek a kísértéseknek. Mikor? Ha egyszerűen egyesülünk Istennel, és Isten hatalma őriz bennünket. Tovább, Isten belül akar megerősíteni bennünket. Soha, kedveseim, ne arra törekedjünk, hogy mi külsőleg mutassuk a vallásos formát. Ne elégedjünk meg ezzel, mert egyetlen ilyen ember nem fog Isten országgal örököse lenni. Jézus belülről akar megváltoztatni bennünket. És hol? A gondolkodásunkban. Csodálatos az isteni megújítási mód. Isten azt akarja, hogy mi először értsük meg, hogy mi az Isten akarata. Hogy itt elménkbe tisztázzuk le, hogy számunkra világos legyen az, hogy igen, ez az igazság, én így akarok élni. És amikor a gondolatomban megtörténik ez a változás, akkor a Szentlélek Isten vágyat kelt bennünk a jónak, annak, amit értelmünkkel felfogtunk, annak a megcselekvésére. Ez egy folyamat. Ez nem történik meg se egy nap, se egy hét alatt. A Szentlélek Isten nélkül senkiben nem jelenik meg ez a vágy a jónak a megvalósítására. Vagyis, amikor megértettük az Isten akaratát, és kérjük, hogy a Szentlélek Isten segítsen bennünket, hogy mi azt meg is cselekedjük, ez a vágy ő általa erősödik meg. És akkor jön a harmadik, az pedig az indulat. Tehát mi egész lényünk, gondolkodásunk, vágyunk és indulatunk, mi meg szoktuk cselekedni a jót. És tudják, hogy mi fog történni? Mi meg szoktuk cselekedni a rosszat. Ez természetünk. De tudják-e, hogy mitől függ az, hogy mi megutáljuk a rosszat? Ha mi megszeretjük a jót, megszeretjük Isten igazságát, megszeretjük magát Istent. Mert hogyha mi igazán, tiszta szívből szeretjük az örökké létező Istent, és a mi szeretetünk mind fokozottabb és erősebb lesz Isten iránt, mi annál inkább meggyűlöljük a rosszat. Mert mi vagy egyiket szeretjük, és a másikat gyűlöljük, vagy az egyiket gyűlöljük, és a másikat szeretjük. Ugyanazt mondtam el, csak más szavakkal veszik észre. Tehát vagy a jót szeretjük, vagy a rosszat. Vagy a jót gyűlöljük, és a rosszat szeretjük, vagy fordítva. Ez van. Azonban Isten így kész segíteni nekünk, és akar is segíteni, és amikor az van az utolsó kérelemben, hogy szabadíts meg a gonosztól, hát akkor nézzük meg, hogy hogyan is történik ez. Kedveseim, én nem szeretném, hogy bárki megsértődjön azon, ahogy fejtegetem az igét. De szeretném tisztán és érthetően őszinte szívből tenni ezt. Amikor mi kimondjuk ezt az utolsó kérelmet, hogy szabadíts meg a gonosztól, ezt úgy gépiesen szoktuk általában a mi atyánkban elmondani, vagy szívből fakadó kérelem. Én nem tudom, nem is kérek választ. De önök tudják azt, hogy szokásból, ahogy az első, második, ötödik, úgy következik a hatodik kérelem is, és mi mondjuk, annélkül, hogy, az áthatná a mi egész lényünket és gondolatunkat, és a mi szavunk az egy őszinte vágyal, szívből fakadóan hangozzon el. Ez az egyik fontos lényeg. Mert a 19. Zsoltár 13 és 14. versben ezt mondja a zsoltáros: titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Először próbáljunk egy néhány szót ejteni erről. Kedveseim, általában az emberek nagyobb részénél vannak titkos bűnök. De még mennyire? Ez a titkos bűnöknek több válfaja van, én csak legalább kettőt említek meg. Szeretnénk valamit elrejteni Isten elől? Hát engedjék meg, hogy lehet-e. Hát lehet-e elrejteni? Nem. Akkor ezek a titkos bűnök, ki elől lehetnek titkos bűnök? Ki elől tudjuk elrejteni bizonyos bűneinket és hibáinkat? Emberek elől. És amikor itt azt mondja, hogy titkos bűnöktől tisztíts meg engemet, akkor nem azt mondja, hogy Istenem, azoktól a bűnöktől tisztíts meg, ami számodra titkos. Mert Isten számára vannak nekünk titkos bűneink? Nincs. Akkor melyik bűnöktől? Milyen őszinte fohász az Istenhez? Istenem, én sok mindent elrejtettem. Lehet a férjem, a feleségem. Ki tudja, ki elől? Mert ott tudok elrejteni, és azok lehetnek titkos bűnök. De én arra kérlek téged, hogy ettől tisztíts meg. Szabadíts meg engemet a gonosztól. Szabadíts meg engemet a bűntől. És először is a zsoltáros a titkosoktól. Majd utána figyeljük, mit mond. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól. Vannak szándékos bűnök is? Jaj, de még mennyire. És ha jól érezzük magunkat, ha valaki megsértett, hogy mi azt duplán visszatudtuk úgy jó oda mondani, vagy úgy jól megszomorítani. Tessenek megfigyelni, hogy a szabadíts meg a gonosztól a kérelem ezt a két dolgot hangsúlyozza legelőször ki, hogy szabaduljunk meg a titkos bűnöktől és a szándékosoktól. Ne uralkodjanak rajtam, melyik, se az egyik, se a másik, mert tessenek megfigyelni, hogy többes számban van. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Még mindig nem tisztultam meg minden bűntől, de itt azt mondja, hogy abban az esetben, ha én a titkos bűnöktől te engemet megtisztítasz, és a szándékosoktól is adsz erőt, hogy én ne tegyek szándékkal, terv szerint ne vétkezzek, akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Kedveseim, szeretnénk megszabadulni a titkos és a szándékos bűnöktől? Hát tessék, íme a tanács. Tegyük meg ezt. Tudják, hogy mikor tegyük? Ma este. Mielőtt elmegyünk nyugovóra, boruljunk le ágyunk mellé, és mondjuk el Istennek, a mi saját szavunkkal, azt, ami a szívünkben van, hogy ő segítsen, mert ő akkor meg fog bennünket szabadítani ettől. Amit eddig nem vettem észre, most azt is lássam meg, Uram, az én életemben, hogy semmi rejtve ne legyen én előttem, hogy én ismerjem meg magamat. Uram Istenem, küld el a te szent lelked, és az világosítsa meg az én elmémet, hogy én tisztán lássam, hogy én milyen vagyok. Nem te, nem a másik, nem a férjem, nem a feleségem, én milyen vagyok. Mert nem az a lényeg, hogy a másik milyen, az a lényeg, hogy én milyen vagyok. Mert hogyha bennem Krisztus él, akkor én átéltem ezt a tapasztalatot, amiről szó van. Figyeljük meg azonban, hogy mi az emberi jellegzetes a magatartás. Ha ilyen kibeszélés, ilyen szavakat, úgy gondolom, hogy önök is ismernek. Én is emberek ajkáról elcsengő szavakat szavakként írtam le. Ha jobb körülmények között élnék, akkor jobb ember lennék. Igaz ez? Abszolút nem. Olyan sok ember elmondta nekem, tudja, hogyha én nem

mert én azért jobbnak érzem magamat tőle. Emlékeznek a vámszedő és a farizeus imájára, hogy hogy hangzott? Hogy imádkozott a farizeus? Azt mondta, én ezt teszek, én azt teszek, én bőtölök kétszer egy héten, én dézsmát adok mindenből, és nem vagyok olyan, mint az a másik. Soha ezt ne tegyük. Mert ezek emberi jellegzetes kibeszélések. Ha nem azt, még kész Istennek a szemére is hányni azt, hogyha Isten nem adja meg neki azt, amit ő szeretne az ő életében. És még zúgolódni is szokta a keresztény emberek, hogy én annyit imádkoztam, és én nem tudom, hogy Isten miért nem adta meg nekem. A sikertelenségért rendszerint mindenki kit okol. Önmagát, vagy a másik embert? Figyeljük csak meg, ugye amikor még voltak az úgynevezett 5 éves tervek, és amikor a híradóban hallgattuk azt, hogy például jó termés volt, akkor mit mondtak be a híradóba? Mi időben megszántottunk, jó magot vetettünk, és alkalmaztuk a különböző modern kezelési módszereket, gyomírtókat vettünk, műtrágyáztuk, és azért lett jó termés. Kit felejtette ki? Istent. Hát kedveseim, mi legalább ne tegyük azt, akik keresztényeknek valljuk magunkat. Nem mondjuk, hogy én ezt jól megkapáltam, én ezt jól megcsináltam, és mivel én nekem elég sok bölcsességem van, no aztán azért lett minden így és így. Soha ne tegyük ezt. Hányfajta kísértés van? Nézzük meg, hogy melyek a belső kísértések. Róma 7.25. Jó lehet, én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűntörvényének szolgálok. Miről is van itt gyakorlatban szó? Kedveseim, amikor a belső kísértésről van szó, melyiket könnyebb legyőzni? A belső kísértést, vagy a külső kísértést? Kedveseim, itt van a válasz ebben az igében. A belső kísértést sokkal nehezebb legyőzni, mint a külsőt. Miért? Azért, mert magunkkal legnehezebb megküzdenünk. Nagyon jó példa az, hogy Nagy Sándor meg tudta hódítani az akkor ismert világot, csak kinek nem tudott parancsolni. Kinek könnyebb nekünk parancsolni? Mindenkinek vagy magunknak? Másnak igen, csak magunknak legnehezebb. Ezért a maga a Szentírásból idézett ige is pont ezt hozza számunkra. Tehát a kísértésekkel belül kell ellenállnom. És hogyha a szívünk mélyében ellenállunk a kísértéseknek, ó, akkor csodálatos győzelmet fogunk aratni. Sokan úgy gondolják, aki hisz Istenbe, az jó ember. Ez nem így van. Miért nincs így? Azért, mert az, hogy egy ember hisz Istenben, az nem biztos, hogy legyőzte a belső kísértéseket. És maga az, hogy valaki mondja, hogy én hiszek Istenben, az még nem vívott meg önmagával, és belülről is lehet épp olyan, mint minden más ember. Mert maga a hit, az nem tisztítja meg az embert a rossz szokásoktól. Önmagunkkal kell vívnunk a csatát. Önmagunkkal kell tanulni, megtanulni, parancsolni, lemondani dolgokról, önmagunkat háttérbe szorítani, hogy az a másik ember legyen magasabb tőlebb, az legyen a jobb, az legyen a tekintélyesebb, és én legyek a kisebb. Jézus Krisztus ezt elmondta nagyon szépen. Aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a szolga. És nálunk ez teljesen fordítva van. Én még nem láttam olyan iskolai igazgatót, aki föltörölte volna a folyosót az iskolában. Csak egy egyszerű példa. Tehát Bibliában az értékrend, de Isten részéről egészen más, mint sajnos az, ami a mindennapi életben látható ezen a földön. Azok imádkozzák őszintén ezt a kérelmet, hogy szabadíts meg a gonosztól, akik nem akarják cselekedni a rosszat. És itt van egy másik probléma. Nem tudom, elgondolkodtunk-e azon, hogy miért olyan nehezen mondunk le rossz szokásainkról? Miért olyan nehezen szabadulunk meg attól, ami rossz, amit megszoktunk, 5-10-50 éven keresztül tesszük már? Miért olyan nehezen szabadulunk meg? Én nekem van egy megoldásom, vagyis a Biblia alapján én egy végkövetkeztetésre jutottam. Az pedig a következő. Azért nem tudunk könnyen szabadulni rossz szokásainktól, mert szeretjük őket. Még egy mondat. Második énünké vált. Ha mi azt, ami rossz bennünk, krisztusi értelemmel meggyűlöljük magunkba, könnyű lesz-e megszabadulni azoktól. Igen. Mert miért? Szeretünk-e találkozni azzal az emberrel, akivel össze

Veztünk 2 nappal ezelőtt. Tehát, ha meggyűlöljük magunkban a rosszat, akkor mi egyszerűen meg tudunk szabadulni nagyon könnyen rossztól. A hívő emberek is tévedhetnek. Ne aggódjunk, hogyha nem megy egyik napról a másikra. Tévedett Ábrahám, tévedett Jákob. Péter elárulta Jézus Krisztust. János pedig, mikor még Jézus Krisztus tanítványa lett, akkor pedig azt mondta, hogy tüzet hozzál le Jézusom erre ezekre az emberekre, mert azok nem fogadtak nekünk szót. Micsoda jellemmel találkozunk itt. Azonban van egy gyönyörű példa. Mit értékel Jézus Krisztus minden embernél? Amit Isten értékel, és amit Jézus Krisztus értékelt földi élete alatt, ezek Jézus Krisztus szavai. Máriáról, Mária Magdolnáról, arról a parázna vőről mondta, aki megbánta tettét is Jézus Krisztus hűséges követője lett, ezt mondta, amit tőle telt, azt tevé. Kedveseim, Isten ezt értékeli. Ki mit telik tőle? Ami tőle telt, azt megtette. Kedveseim, elmondhatja-e ezt Jézus Krisztus önökről és róla? Én úgy gondolom, hogy a mai témakörünkben ez a legdöntőbb kérdés. Vajon mi megtettük-e és megtesszük-e az Isten követése terén azt, ami tőlünk telik? Erre gondoljunk, ne felejtsük el Jézus Krisztusnak ezt a néhány szóból álló mondatocskáját, amit Mária Magdolnáról mond. Amit tőle telt, azt megtevé. Figyeljük meg, hogy Jézus hogyan figyelmeztet bennünket Márk 14:38-ban. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne jussatok. A lélek ugyan kész, de kedveseim, mivel van probléma? A test erőtelen. És tessenek megfigyelni, hogyan tudunk mi ellen állni a sátán kísértésének, hogyan erősödhet meg a mi bűnös testünk, aki megszokta cselekedni a rosszat. Először, hogyha vigyázunk, éberek vagyunk, és a másik az, hogy imádkozunk. És egy nagyon gyakorlati dolgot mondok el. Kedveseim, mindannyian tudjuk azt, hogy milyen jellem gyengeségeink vannak. Ismerjük magunkat? Valamennyire igen. Például, én most magamról veszem a példát, hogy senki nehogy megsértődjön. Például, hogyha én irigy vagyok, vagy büszke vagyok, vagy lobbanékony vagyok, akkor nekem mit kell a Biblia szerint tennem? Egyszerűen szó szerint az én gondomat, az én problémámat saját szavaimmal tárjam Isten elé, és mondjam el, Istenem, te látod, hogy én milyen lobbanékony ember vagyok. Én már annyiszor próbáltam legyőzni ezt az én jellemhibámat, de nem megy. De én arra kérlek téged, te adjál erőt. Küldd el a te szent lelkedet, és fékezz meg az én lobbanékonyságomban, akkor, amikor éppen valaki jól oldalba bök, igazságtalan, akkor add, hogy én ezt el tudjam tűrni. Ha én hirtelen vagyok, ha én bármilyen vagyok, ha én fösvény vagyok, szó szerint nevén nevezve saját hibánkat, tárjuk Isten elé, és kezdesén meglátják, hogy Isten milyen csodát fog tenni, és segíteni fog számunkra. Róma 7:18-ban, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét azt nem találom. Hányszor volt már, kedveseim, hogy azt mondtuk, hogy na én aztán mától kezdve másmilyen ember leszek. Én olyan sokszor megsértettem, legyen az feleségem vagy férjem, és én nem akarom annyiszor megsérteni. És mondják, meddig tartott ez a jó elhatározás? Az első alkalomig. És utána megint csöbörből vödörbe estem. Miért? Mert nem kérjük naponta, ha kell, többször is naponta, Istenem, segíts meg, hogy én meg tudjak szabadulni attól. Másik dolog, amíg eddig beszéltünk a külső és a belső kísértésről, engedjék meg, hogy még ezt is elmondjam, kétféleképpen jut kísértésbe az ember, amikor az ember belejut, de elkerülhette volna. Ez a leggyakoribb kísértés. Volt lehetősége elkerülni, de nem került el. Ehhez egy példát mondok el, és ezt a példát életemben először az esküvőnkön hallottam a lelkésztől, aki esketetett bennünket. Így hangzik a példa. Egy magasrangú katonatiszt sofőrt keresett. Sokan jelentkeztek. 3-assával hívta be a jelentkezőket az irodájába is. Mikor behívta 3 embert, akkor azt kérdezte tőle, mind a 3-tól, mondjátok meg,
hogy az autót a szakadék szélétől milyen közelre meritek vezetni. És az első azt mondta, én a szakadék szélétől 1 méter távolságban óriási sebességgel tudom hajtani az autót, és biztos vagyok a magam dolgába. Jó? És a másikat kérdezte, azt mondja, az én idegzetem sokkal jobb. Én 20 centire a szakadék széléről bátran vezetem az autót. És akkor hallotta a harmadik, és akkor kérdezte, és te? Félreállt, és azt mondta, én a szakadék ellen úgy védekezem, hogy minél távolabb elkerülöm. És mit gondolnak, kedveseim, e 3 sofőr közül melyiket fogadta meg? Tehát akkor mit tegyünk? A kísértésekkel? Kerüljük el! Csak egy másik gyönyörű példa a Bibliából. Isten azt mondta Évának, hogy ne menjenek ahhoz a fához, ne legyenek oda. És hova sétált oda Éva? Hova sétált Éva? Belesétált a kísértésbe. Tehát ezért van az, hogy az emberek elkerülhetik, és mi is nagyon sok kísértést elkerülhetünk. Nagyon jó tanács van Példabeszédek könyvébe, hogy jó erkölcsöt megront rossz társaság. És ebből született a közmondás, hogy a madar a tolláról, ember pedig, és mondd meg, hogy ki a barátod, és megmondom, ki vagy. Igaz? Tehát akkor kerüljük a kísértést. Amit Isten szerez, kísértést, az elkerülhetetlen. Azonban bármikor Isten megengedi, hogy kísértés jöjjön ránk az ő beleegyezésével, akkor Isten mindig valami csodálatos győzelmet hoz. Például Ábrahámról azt olvassuk, hogy Isten megkísértette Ábrahámot. Azt mondta neki, vedd a te fiadat, a egyetlenet, és áldozz fel a helyen, amelyet mutatom néked. És ott bizonyította be Ábrahám az ő hitét, hogy valóban szereti a mindenható Istent, mert kész volt fiát is feláldozni. Tehát amikor az ember belejut, de elkerülhette volna, nézzünk egy ilyen néhány példát egészen röviden. Ennek a vége mindig szomorú és tragikus. Tehát elkerülhette volna, de ő maga sétált bele, maga egyezett bele, ő odament. Említettük már az előbb Évát, ami gyönyörű példa. Mi vagyunk az oka? Nem vesszük komolyan a kísértéseket. Isten például tanácsol, de mi nem figyeljük meg. Mert kedveseim, van egy törvényszerűség. Amikor egy ember valamit hazudott, akkor azt legyenek szívesek mondani, hogy ezt a hazugságot mivel lehet lefedni, leborítani. Egy másik hazugsága, csak nagyobbal. És ezt a másik hazugságot mivel lehet leborítani? Egy még nagyobbal. És figyeljük meg, hogy amikor egy ember elindult a hazugság útján, igen, a lejtő lefelé, meg tud-e állni? És kedveseim, erre egy gyönyörű példa, majd később ki fogunk még térni, azért nem akarom előlegezni, most csak egy szót mondok. Péter, ahogy megtagadta Jézus Krisztus, gyönyörű példa az, hogy egy egyik hazugságot a másik követte, a másik hazugságot a harmadik követte. Tehát a hazugságot igazsága nem lehet betakarni, mert Péternél is ott van ott, amikor egymás után tagadta Jézus Krisztust. Azért mondom, hogy ezért az igazmondás legyen a mi erényünk. Tudják, hogy milyen jó érzés az, amikor visszahallja az ember, hogy beszélgetnek emberek, és valami hírt közölnek, és azt mondja, hogy ugyanazt kimondta. És akkor elmondja, hogy az az XY. Ja, ha az mondta, akkor biztos úgy van. Milyen érzés az, hogyha például rólunk mondják ezt el? Az biztos úgy van. Jó. Tehát, de hogyha azt mondják, hogy ki mondta az, akkor az biztos nem igaz. Tehát milyennek ismernek bennünket az emberek? Harmadik nagyon fontos dolog, nem elegendő jó szándék, mert a bűnös természetünk mindig visszafelé húz. Ne elégedjünk meg a szándékkal, hanem törekedjünk annak megvalósítására. Az ember nem veszi komolyan a rossz természetét, tehát a saját rossz természetét. Következő dolog, a pokol útja is jó szándékokkal van kikövezve, mondta valaki. Nem elég a jó szándék, a jónak a cselekvése szükséges. Istenem, a világ rossz. Ha meggyógyítod, én is jobb leszek. Ha körülöttem az emberek jobbak lesznek, én is jobb leszek. Ez sohasem állja meg a helyét a Biblián. Ha nem győzzük le bűnös természetünket, az fog legyőzni bennünket. Vagy az egyik, vagy a másik. És kedveseim, akkor mától kezdve hogyan induljunk el?
Elindulhatunk-e ma ezzel az elvvel, hogy Istenem, én egy dolgot megértettem ennél az utolsó kérelemnél, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Hogy te azt akarod, hogy én, mint bűnös, gyarló ember, legyőzzem az én saját bűnös természetemet. És ez élet-halál harc. Vagy bűnös természetem győz, vagy ki? Vagy én? Mit szeretnénk, hogy melyik győzön? A bűnös természetünk győzzön le bennünket, vagy pedig mi azt? Ezt kell elhatároznunk. Mindenkinek a saját természete felett kell győznie. A győzelem receptje Jézus szavai szerint az ima és a vigyázás. A győzelmes élet két forrását szeretném megemlíteni. A tiszta gondolkodásra jutás. Kedveseim, állítsunk őrt a mi szemünk, a mi fülünk, a mi orrunk és a szánk elé. Állítsunk őrt. Mert kedveseim, említettük azt, hogy amit teszünk, azzá leszünk. De az értelmet is tápláljuk valamivel. Ezért nem tudom, hogy kimondhatom-e a következőt. Ne nézzünk meg akármit a tévében. Ne hallgassunk meg akármit a rádióban. Nézzünk és hallgassuk azt, ami épít. De ami erkölcsi tisztaságunkat, ami tiszta gondolkodásunkat beszennyezi, azt ne nézzük, azt ne hallgassuk. Mert az végsősorban tönkretesz bennünket. Természetünk legyőzése, a bűnös természetünk legyőzése a legfontosabb, és erre ügyeljünk, ezt tegyük meg. Tiszta gondolkodásra jutás, de hogyan? Jakab levelében van egy gyönyörű tanács. A harmadik rész 10-től a 12-ig olvasom kivonatosan. Ugyanabból a szájból jő ki az áldás és az átkot. Hadd kérdezzem, megy ez? Gyakorlat ez? Sajnos. És kiknél? Az ateistáknál vagy a keresztényeknél is? Megtörténik az, hogy egy vallásos ember imádkozik, szájával, és ugyanazzal a szájjal lehet, hogy 5 perc után már káromkodik. Megtörténik? Akkor tessék megfigyelni, hogy mit mond Isten szava. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeze édes és keserűt? Igen, csörgedez? A forrásból jön? Akkor mit jelent? Új, most egy nagyon nehéz dologhoz jutottunk el. Mert nagyon őszintén szeretném ezt még elmondani. Kedveseim, vagy amikor édes víz jön ki a szánkból, akkor vagyunk képmutatónk, vagy akkor, amikor keserű. De az egyik biztos. Egyik biztos. Nem tudom, érezzük-e, hogy ebben az utolsó kérelemben Jézus Krisztus mekkora metsző igazságokat tár elénk. Vesszük észre, hogy ezt nem elmondani kell. Ezt kiélni, ezt megvalósítani, ezt gyakorolni a szürke hétköznapokban, amikor mindenféle fajta emberrel körül vagyunk véve. És tessék megfigyelni az utolsó szót. Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Nem adhat. Az nem igazi. Valamelyik a kettő közül. Ezért, kedveseim, én hiszem azt, hogy mindannyian szeretünk imádkozni. De akkor a mi szánkból csak édes víz jöjjön ki. Keserű ne. De nem csak az imáról van szó. Kedveseim, hogyha a Szentlélek Isten megtisztította mi ajkunkat, a mi lényünket belől, akkor mi nem fogjuk a másik embert ócsárolni sem. Mi nem fogunk rágalmazni. Mi nem fogjuk kicsinyíteni a másikat. Hát a Bibliában Isten azt mondja, egymást különbnek tartván ti magatoknál. Mit mondott keresztelő János Jézussal kapcsolatban? Neki növekedni kell, nekem pedig alábbszállnom, megkicsinyülni. És kedveseim, ez a mennyei elv, mi pedig oda készülünk. És ezért tanít bennünket ilyen döbbenetes módon Jézus Krisztus a mi atyánknak az utolsó kérelmében. A természetünk a legyőzéséről van tehát akkor szó. Nézzük meg Róma 8, 13 és 9. verse.
óriási kijelentése ez a Szentírásnak. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Most kérdezzük csak vissza, kik az Istennek fiai? Akiket Isten lelke vezérel. És kedveseim, nem kérek választ, de önöket és engemet az vezérli? Ha igen, akkor Isten gyermekei vagyunk, és jogosan szólítjuk a mi atyánkban atyánknak a mindenható Istent. De ha mi csak elmondjuk a mi atyánkot, de mi nem élünk a mi atyánk szerint, akkor még nem jutottunk el arra a szintre, hogy Isten lelke vezérel bennünket. Azonban, ha most úgy érezzük, mi nem jutottunk el erre, amiről tanulunk, kérjük a jó Istent, és ő bőséggel meg fog bennünket segíteni és vezetni fog, hogy mi győzelemre jussunk, hogy mi megtapasztaljuk az Isten jóságát, az Isten szeretetét, az Isten gondoskodását, és hogy bennünk lakozik a Szentlélek Isten és győzelemre vezet. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ez is egy óriási kijelentés. Tehát akkor mit kérjük meg? Kérjük meg Istentől azt, hogy Istenem, Szentlélek által költöz belém, éld a te életedet. Sorozat elején idéztük János evangéliuma 14 rész, a 21. 23. versét, és azt mondta Jézus Krisztus, a Károli Gáspárnál egy kiigazítást kell itt tennünk, és szó szerint a görög eredetben az áll, hogy aki megtartja az én beszédemet, a szereti az én atyám, én is szeretem azt, és ahhoz megyünk, és most jön a lényeg, abban lakozunk. Károly azt mondja, hogy annál, görög eredetben ezt mondja, abban lakozunk. Hol akar, kedveseim, a jó Isten lakozni? Bennünk. Én ő bennük, ők pedig én bennem, mi pedig ketten egyet vagyunk, mondja Jézus, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engemet. Következő idézet, Lukács 18:26-27. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték, akkor ki üdvözülhet? És ő így felelt, ami lehetetlen az embereknek, az Istennél lehetséges. Kedveseim, tudom, hogy sokszor megpróbáltuk már azt is, hogy mi jobb emberek leszünk, és nem sikerült. De csak ezért. Kérjük meg a jó Istent, hogy legyen segítségünkre, mert nekünk lehetetlen megváltoznunk. De hogyha a Szentlélek bennünk lakozik, akkor ő meg tudja valósítani azt az örök elvet. A legnagyobb ellenségünk tehát nem a sátán, tovább, nem a másik ember, nem a rossz körülmény, hanem a bűnös természetünk. Kedveseim, én nem is tudom, hogy melyik részét hangsúlyozzam a mai témakörünknek, talán ez egy összegzése az egész témakörünknek. Tehát nem a sátán, és pedig általában mi kit szoktunk okolni. Hát, ha nem volna az ördög, akkor én sokkal jobb ember volnák. És hogyha ráütünk a kalapáccsal az ujjunkra, akkor általában nagyon sok keresztény ember mit szokott mondani? Rendszerint elkáromkodja magát, és ebben a káromkodásban Isten szidalmazza. Vagy az ördögöt. Tehát nem a sátán, nem a másik ember, nem a rossz körülmény a mi legnagyobb ellenségünk, hanem a mi bűnös természetünk. És ez a bűnös természetünkkel pedig csak egyedül Isten segítségével tudunk megküzdeni. És most végül, ne vigy kísértésbe. Mit hord magában? Kérelemnek az első része. A kísértéseket el lehet kerülni. Nem kell, nem feltétlenül kell belesétálni, de természetesen hogyan? Nem elég megtérésre jutni. Képzeljék el, beszéltem egy emberrel, fiatal emberrel, azt mondja, hogy múlt vasárnap 3:43-kor megtértem. Én beszéltem itt is egy emberrel, aki azt mondta, hogy én megtért ember vagyok. Én ezt elhiszem. Csak milyen időközönként kell megtérnünk? Egyszer s örökre, vagy minden nap? Minden nap. Tehát nem elég megtérésre jutni, nem elég elvetni a gabonát, a kukoricát, azt gondoznunk kell. Naponta együtt kell élnünk Krisztussal, Istennel, és ez az egyetlen út.
Énok Istennel járt, és eljutott a végső győzelemre. Ha gondolataink zavarosak, akkor egyik gödörből a másikba esünk. És ez valóban így van. Jézus Krisztus ezt mondta Simonnak, Péternek, Simon, Simon, ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon mind a buzát. Kedveseim, nem csak Pétert kérte ki a sátán, hanem egyszerűen mindannyiunkat. De most nézzük Pétert. Hadd kérdezzem, Péter szerette Jézus Krisztust? Igen. Péter nem akarta megtagadni Jézus Krisztust? Nem akarta megtagadni. Péter átokkal tagadta meg Jézust. Akkor miért? Mert igaz az első is. Igaz a második is, de sajnos igaz a harmadik is. Az is igaz, hogy Péter szerette Jézust, az is igaz, hogy Péter nem akarta megtagadni, mert közvetlenül azon az éjszakán Péter azt mondta Jézusnak, amikor Jézus közölte vele, hogy ma éjjel háromszor megtagadsz, míg a kakas kétszer megszólalt. És azt mondta Péter, Uram, nem, én kész vagyok veled a halálba menni, de én soha téged nem tagadlak meg. Mégis átokkal tagadta meg? Akkor miért? Péter sírt. Péter az ima idejét Getsemánéban elaludta, és besétált a kísértésbe. Miért esett el ő a kísértésbe? Hát Jézus nem mondja, hogy ő imádkozik érte. Következő vers hozza, igen, Jézus imádkozott Péterért. Hát akkor miért esett el? Miért tagadta meg átokkal Jézus Krisztust ott a fő, vagyis az ítélőbíró udvarába? Azért, mert az ima idejét elaludta. Kedveseim, számunkra az ima olyan eszköz, ami bennünket győzelemre vezet.

mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: Találkozás Jézussal.
1: Az előadásomnak a címe: Mi az igazság az Ószövetség Istenéről, és Jézus más volt-e? Föltehetjük a kérdést, hogy mi az igazság? Annyit és annyit találkozunk ezzel a szóval, még a családi életünket is sokszor át és átjárja. Ha a diákok vagyunk, akkor hányszor és hányszor egy vizsga után felemlítjük, vagy amikor munkát keresünk, és az életben hátrányos helyzetbe kerülünk, akkor többször föltesszük ezt a igazsággal kapcsolatos kérdést. Az igazság valahol egy jogi kifejezés. Egy olyan jogi kifejezés, amikor érvek és ellenérvek kapcsolódnak, összetűzésbe kerülnek, és valaki dönt egy dolog felől. Az igazság egy megfelelőség. Az igazság az olyan, mint egy mérleg. Az egy egyensúlyt jelent. Az igazságot ki lehet fejezni matematikailag is. Van néhány fiatalabb, és nekik mondom, ugye, hogyha az egyenlet bal oldalát és jobb oldalát ugyanannyival növelem vagy csökkentem, akkor az egyenlet, az egyenlőség továbbra is fennáll, tehát igaz a dolog. Ha az egyik oldalát csökkentem, akkor már nem igaz, már nem lesz egyenlőség. Mi az igazság az Istennel kapcsolatban? A görög nyelv nagyon szereti ezt a filozófiában, és a görög nyelv, újszövetségi görög nyelv is, az aletheia kifejezést mondja, ebben az á egy fosztóképző. Az egész kifejezés, az aletheia, az azt jelenti, hogy nem rejtett dolog. Tehát nyilvános. Az igazság az nem rejtett dolog. Az nyilvános, az mindenkinek utolérhető. Az Ószövetség az nem ennyire filozófikus, illetve azt nem mondanám, hogy nem filozófikus, hanem más filozófiát használ, mint a görög kultúra, mint a hellén kultúra. Így az Ószövetségben az igazság kifejezését az ámen szóval fejezzük ki. Az ámen szó, ez pedig egy nagyon érdekes, mert azt hiszem, hogy minden ember ezt a héber szót ismeri, vagy legalábbis aki már imádságot hallott elmondani, mert a végén azt mondjuk, hogy ámen. Mit jelent ez a szó, hogy ámen? Mielőtt megfejtjük, menjünk egy kicsit az Ószövetségbe, és ez az Istenről szól, mert Isten igazságos. Isten igaz. Gondoljuk el, hogy azok a sátorlakó beduinok vagy félnomádok, mint Ábrahám és az ősei, akik sátorlakók voltak, és az egyik területről felszedték a sátort, vándoroltak, a megélhetést, a legelőket, a folyóvizet keresték. Nagyon-nagyon fontos volt számukra, hogy a sátor biztonságot jelentsen. Hiszen abban az időben is hatalmas nagy szelek voltak. És bizony, volt egy ámen szövegük. Ezt úgy hívták, hogy ámen szöveg. Ez körülbelül háromszor olyan hosszú volt, mint a többi szöveg, és ezt a várható széljárással szembeállították, ez feszítette ki a sátort, ez szilárdította meg az egész sátort, ez tette bizonyossá, fixé, stabillá. Hát azért ne felejtsük el, hogy azért az ókorban is, ha egy sátor összedőlt, az újszülött gyerekeket, minden kisgyermekeket, időseket nagyon súlyos sérüléssel is fenyegethette. Tehát az igazság az mindig szilárd. És amikor azt mondjuk, hogy ámen, akkor ez azt jelenti, hogy mint egy hitvallással kifejezzük, hogy amit előzőekben mondtunk, abban szilárdan hiszünk. Sajnos el kell mondjam, hogy a mai kereszténységben az áment már olyan kötőszóként, lábjegyzetként, néha szoktam nézni a gyerekeket, ilyen 3-4 éves gyerekeket, nagy felsóhajtással, nagy örömmel üdvözlik, hogy végre ámen fölállatok és mozoghatok. Igen, az nekik jó szó, de vajon mi felnőttek, keresztények, tényleg belegondolunk az ámenbe? Mert az nem más, mint az előzőek hitvallásszerű megerősítése. Még egy nyelvészetit mondok, és ígérem, többet ma nem fogok nyelvészkedni. Az ámen Nagyon gyakran az Ószövetségben egy az ámenből van a émet kifejezés. És ennek van, ez ugyanezt jelenti az émet, csak ez egy ősibb szegoláták csoportjához tartozó héber kifejezés. Ez szintén azt jelenti, hogy igaznak lenni, megszilárdulni. És ennek van egy párja. Nagyon érdekes, az Ószövetség gyakran párokban gondolkozik. Ezek a párok, ezek lehetnek ellentét párok, jó-rossz, világosság, sötétség, hűség, nem hűség, de lehetnek egymás kiegészítői, és ez az Ószövetségben a helszedve elmet, a hűség és szeretet, vagy a kitartás, a megszilárdultság és a megbízhatóság. Ezek is megint jogi kifejezések. Tehát mi az igazság az Ószövetségben az Istenről? Nagyon gyakran úgy gondoljuk, hogy az Ószövetségben az Isten egy nagyon-nagyon más jellemet mutatott be, hiszen annyi sok vér, annyi sok érthetetlen történet, annyi sok gyilkosság, annyi sok pusztítás kapcsolódik az Ószövetséghez, hogy gyakran úgy gondoljuk, hogy ezek mögött ott áll az Isten. Volt, amelyik mögött ott áll, de én ezekben most nem mennék bele a részletekbe, de azért ne felejtsük el, hogy az Ószövetség az az élet iskolájának a kezdése. Igen, az Ószövetségben Isten nagyon sokszor szigorú volt, de szerető is. És hogy az Ószövetségben mennyi sok világosság, mennyi sok érdekes dolog van, én egyetlen egy Biblia szöveget szeretnék felolvasni. Mózes 5. könyve 22. fejezet 6. verse. Ez így szól. Ha madárfészek akad elédbe az úton, valamely fán vagy földön, madárfiakkal vagy tojásokkal, és az anya rajta ül a fiakon vagy a tojásokon, meg ne fogd a madarat a fiakkal egyetemben. Gondoljuk el, hogy az Ószövetségben Isten annyira szereti azt a teremtett világot, amelyet ő hozott létre, ő alkotott, amelyet a legyen szavával hozott létre, hogy nem csupán az emberről gondoskodik, hanem még a madarakról, még a meg nem született madarakról, a tojásokról is gondoskodik, hogy ne bántsuk azokat. Ha úgy gondoljuk, hogy az Ószövetségben egy véres, bosszúálló Istent találunk meg, akkor nagyon tévedünk, vagy az Ószövetséget nem ismerjük, vagy Istent nem ismerjük, vagy egyiket sem. Az Ószövetségben annyi sok finomság van, csak a durvaság mögött, a nemzetek durvaságai mögött, a háborúk mögött meg kell tudni találni Istent. Miért? Hadd kérdezzem meg. A mai világ nem épp olyan durva, mint az ókor világa volt? Ma nem ugyanúgy halnak-e meg emberek minden másodpercben, meghalnak erőszakos halállal, lassan emberek, mint természetes halállal? Ma ugyanúgy nem az erőszak jellemzi-e világunkat? Igen. Én azt hiszem, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség szétválasztása nem logikus, illetve Istenre vonatkozóan nem logikus. Nem véletlen, hogy az egész Szentírás egybe van kötve. Csak logikailag teszünk különbséget. Csak elnevezésbe teszünk különbséget, hogy Ó, meg Új Szövetség. De Isten ugyanaz. Isten annyira szereti az embert, olyan sok érdekes törvényt hoz, és el kell mondjuk, hogy amikor készültem erre, nem véletlen, hogy ezt az állatokkal kapcsolatos védelmet hoztam, hiszen az állatok védelmének legősibb szabályait a Szentírásba találjuk. Nem tudom, hogy mennyire tudjuk a büntető törvényt, de tavaly jutottunk oda, hogy az állatkínzás a büntető törvény tényállási elemei közé tartozik. Tehát, ha az állatokat sanyargatjuk, bántalmazzuk, akkor ezért, ha jól emlékszem, 2 évi börtönbüntetéssel fenyeget a büntetőjog. Na most gondoljuk el, hogy a Biblia ezt gyakorlatilag 3500 évvel ezelőtt már leírta ennek az alapelvét. És azt mondja, ha szamarat látsz, az úton, amelyik ki van dőlve, még ha az ellenségedé is, menj, segíts föl, mert az Isten téged ekkor meg fog segíteni. Úgy gondolom, hogy Isten egy csodálatos lény, akit meg kell ismerjünk, és Istent úgy kell megismerjük, amilyen ő. Ne az általunk alkotott bálványt, előítéletet próbáljuk megismerni. Sokszor Istenről hallottunk olyan kifejezést. Igen, ha Isten van és létezik, akkor miért van az, hogy ártatlan emberek milliói halnak meg? Akkor miért van az, hogy a háborúkba a bombák odarepülnek, ahol a gyerekek vannak? És én is fájdalmasan hallottam, hogy a mai világban is több háború folyik, hogy ártatlan gyermekek halnak meg. De hadd kérdezzem, megkérdezte az ember valaha az Istent, hogy mit tegyen, ha háborút indít? Nem. Ezt mi eldöntjük, ketten, hárman a nagyok, és utána elindítjuk a rakétáinkat, elindítjuk a tankjainkat, és amikor az általunk okozott technika, halálos fegyverek, ártatlan emberek százait, ezreit, esetleg millióit pusztítja el, akkor feltesszük a kérdést, hogy Isten miért hagyja ezt? Sajnos azért, mert mi ezt az utat választottuk Ádám óta. Istennek az lett volna az eredeti terve, és azt mondta, ne is érintsd, de ha érinted, bizonnyal meghalsz. Sajnos érintette Ádám apánk és Éva anyánk. És ez lett a következménye. Mózes felmegy a Sínai hegyre, és találkozik szemtől szembe az Istennel, és lejön. És annyira fénylik az arca és a tekintete, a zsidók ezt nagyon egyszerűen megoldották, fogtak és egy leplet kifeszítettek, és azt mondták, menj Mózes a lepel mögé, és akkor nem zavar, hogy annyira sugárzik a tekintetet. És akkor átkiabálták Mózesnak, és azt kérdezték tőle, na és mondd meg, milyen volt az Isten? És akkor Mózes egy nagyon érdekes dolgot mond. Nagy irgalmasságú és nagy igazságú. Nem azt mondja, hogy hosszú, magas, szélesvállú, daliás, szakálas. Nem. Ő az Istenben a lényeget látja meg. Mert minden ebből indul ki. És hadd kérdezzem meg, kedves barátom, milyen vagy te? Ha az emberek megkérdezik, milyen az a Tokics Imre? Akkor mit fognak mondani a barátaim, a családom, azok, akik közelről ismernek? És az volt csodálatos Mózesben, hogy ő megismerte Istent, és azt mondta, nagy igazságú, ugye? Onnan indultunk el. Mi az igazság az Ószövetség Istenéről? És nagy irgalmasságú. A probléma az, hogyha a kettőt szembeállítjuk, az igazságot és az irgalmat, a kettő együtt jelenti az egyensúlyt. Az Ószövetségben is voltak tragédiák. Csak egyetlen egy családnak az életét hadd említsem meg. Jób pátriarka. Jób könyve a egyik legősibb könyv a Szentírásban, hanem a legősibb. Egészen pátriarkális időszakban zajlódik, amikor még családok voltak, és ezek a családok még igazából nem is alakítottak ki szociális közösséget egymással. Gazdag ember volt Jób. Annyira szerette a gyermekeit, hogy mindig áldozatot mutatott be helyettük, hogy hát, ha elfeledkezik. Igen, sokszor ilyenek vagyunk mi apák, édesanyák, hogy szeretnénk mindent megcsinálni a gyermekeink helyett, hogy hát, ha elfeledkeznek. De aztán rájövünk, hogy a gyermekek épp olyan jól tudják az élet vele járó dolgait, csak mi azt hiszük, hogy nem tudják. Így volt Jób is. És aztán egyszer hallja a tragédiát. Jön az egyik hírvívő, jön a másik, és azt mondja, együtt voltak a gyerekeid, és egy hatalmas forgószél jött a pusztából, és rászakadt a házat egész családodra. Jób! Nincs senkid, mindenki meghalt, nincs gyereked, nincs unokád, nincs, aki tovább vigye a családnak a vérvonalát, nincs senkid és semmid. Jön egy másik hírvívő, és azt mondja, elhajtották az állataidat, Jób, És akkor Jobb rádöbben arra, hogy csak annyim van, ami előtt itt állok az Úr előtt. És Jobb kimondja az élet legnagyobb, legnehezebb mondatát. Az Úr adta, és az Úr vette el. Ez még csak hagyján. Áldott legyen Bárak Elohénó. Áldott legyen az ő neve. Aztán Jobb története tovább folytatódik. Ha valaki megkérdőjelezheti Isten igazságát, akkor Jobb történetében meg lehet kérdőjelezni. Mindent elveszít ez az ember, földön futóvá vált. És tudjátok miért? Mert bűngyűlölő volt, és Isten félő. Isten ad elég okot arra a történelembe, ha kételkedni akarsz. Elég, ha fölütöd a mai valamelyik újságot, napilapot. Elég okot fogsz benne találni, hogy akár a létezését is tagadd. De sokkal több bizonyítékot ad arra vonatkozólag, hogy megismerd őt, hogy mennyire szeret téged, ha saját magadba tekintesz. Keress, kutass. Nem fogod könnyen megtalálni, de ha megtalálod, akkor a legbiztosabb bizonyossággal fogsz rendelkezni. Jobb fekélyes beteggé válik, kimegy a szemétdombra, és egy darab cseréppel vakargatja a saját csöpögő testét, ahogy a testnedvei, és iszonyatos szagot áraszt, az emberek elfordulnak. Mintha már csak nevében lenne ember. A felesége is kimegy hozzá, és azt mondja, átkozz meg az Istent, Jobb, és pusztulj el! És azt mondja, hallgass. Nem. Eljönnek a barátai, Bildád, Cofár, Elifáz és Elihú, és elkezdik magyarázni. Logikus, amit mondanak. Jobb, te bűnös vagy, és ilyen vagy, és olyan vagy. És aztán egyszer Jobb odáig jut, hogy megérti az összefüggéseket, és a halál szélén lévő ember tud imádkozni, a fájdalmakkal küzdő ember tud imádkozni az egészségesekért, és akkor meggyógyul. Az élete attól a pillanattól megváltozik. Ismét lesz családja, Isten ismét ad gazdagságot, mert két gazdagságról tud a Szentírás, az egyik a harácsoló gazdagság, és a másik az Isten áldása következtében előálló gazdagság, és ő ezt a gazdagságot kapja Istentől másodszor is. Mi a helyzet Jézussal? Jézus annyiszor hivatkozik a mennyei atyára. Olyan csodálatos belső kapcsolattal bírt. Minden nagy kérdést megbeszélgetett az Istennel. Más volt-e Jézus? Nem. Ő tökéletesen azonos volt az atyával. Ismerte az atyának minden gondolatát, tettét. Más-e az Ószövetség, mint az Új Szövetség? Hát persze, hogy más. Mások a körülmények. Más volt-e 100 évvel ezelőtt az élet, mint ma? Hogyne. De még 15 évvel, 16 évvel ezelőtt is. Az élet az állandóan változik. De Isten ugyanaz volt az Ószövetségben is, mint az Új Szövetségben is. Sőt, Isten ugyanaz ma, mint aki volt tegnap, és mint aki lesz holnap. Isten nem változik. Mi igen. És milyen jó, hogy változunk. Mert jobbá válhatunk. Isten szereti az embert. Az Ószövetségben azt mondta, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életig élj. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Ezek mind-mind azt jelenti, hogy Isten mennyire szerette az embert az Ószövetségben. És azok a nemzeti alkotmányok, amelyek ma fenn vannak, hadd mondjam meg, Magyarországnak az egyik legszebb alkotmánya van, még akkor is, ha tódoztuk, foldoztuk 1948 óta. Ez az első írott alkotmánya Magyarországnak. Csodálatos, szép a vallásról, a fiatalságról. De az az alkotmány, amelyik elfeledkezik a 10 parancsolatról. Amelyik erről az 5 alapelvről elfeledkezik. Az az alkotmány nem sokáig fog fennmaradni, és az az ország nem sokáig fog létezni, egzisztelni. Isten ebben a 10 igében foglalta össze az ő szeretetének lényegét. Befejezésül egy érdekes történet jutott eszembe. Van egy híres teológus nő, Dorota Stölle, egy német evangélikus teológus nő, és azt mondja, hogy képzeljük el, hogy milyen lesz a mennyország. Hunyjuk be a szemünket, és képzeljük el, hogy milyen lesz a pokol. Természetesen ő, mint evangélikus, nem hisz a középkori katolikus pokol tanításában, de azt mondja, most képzeljük el. És azt mondja, hogy először elmondom, hogy milyen lesz a pokol. Amikor eljutunk a pokolba, egy hatalmas nagy asztal lesz. Csodálatos székek, olyan csodálatos ólomkristályok lesznek, különböző ecájgok, kés, villa, gazdagon terített asztalok, minden, még a vegetáriusoknak is lesz ott külön, hogyha vegetárius szeretne. Hát azért a pokolba is az egészségre nagyon fontos, ha odafigyelünk. És a pokolba ott lesznek a gonosz angyalok. Nagyon sűrűn ott fognak állni. És amikor jönnek be az emberek a pokolba, akkor az angyalok nagy kedvesen, tessék csak beljebb, tessék! És az emberek elcsodálkoznak, és az egyik barát odaszól a másiknak, te ide figyelj, nem is olyan rossz ez a hely, ahogy látom. Mindenki leül, megjelenik Sátán, és azt mondja, egyetlen egy alapszabály van. Aki ezt az alapszabályt nem tartja be, az meg fog halni. Most hagyjuk a pokolt. Egy kicsit hadd gondolkozzunk, mi lehetett ez a szabály, ez a rule. Menjünk el a mennyországba. Dorota Stölle azt mondja, hogy a mennyország pontosan ilyen lesz. Egy csodálatos nagy asztal, ólomkristályok, minden ragyog, ott vannak a szép, tiszta jellemű angyalok, és azt mondják, de örültünk, hogy jöttetek, gyertek csak beljebb, foglaljatok helyet! És az asztal fő megjelenik a názáreti Jézus Krisztus. És azt mondja, egyetlen egy szabály van, amit ezen a vacsorán be kell tartani. Csak egy szabály. Menjünk vissza a pokolba. És elmondja Sátán, hogy az az egyetlen szabály, hogy senki nem nyúlhat hozzá kézzel az ételhez. Csak késsel és villával lehet enni. De nagyon furcsa dolog van, mert 1 méter hosszú a kés, és 1 méter hosszú a villa. És az emberek, amikor beleszúrják, akkor nem tudják odahúzni, és aki titokban hozzányúl az ételhez, az azonnal meghal. Még a pokolba is meg lehet halni, mondja Dorota Stölle. Menjünk vissza a mennyországhoz. Jézus feláll, és azt mondja, egyetlen egy szabály van. Nagyon hosszú a kés és a villa. Senki nem nyúlhat hozzá az ételhez kézzel. És az az érdekes, hogy a pokolba mindenki éhen fog halni. A mennyországba pedig mindenki jó fog lakni. Miért? Mert a mennyországba rájönnek a megoldásra. Mindenki a vele szemben lévőt eteti meg. És mindenki jól lakik. De viszont a pokolba olyan emberek jutnak, akik mindig önzőek voltak az életben, akik mindig csak magukra gondoltak, akik soha nem találták meg a más emberhez vezető utat, akik Istent mindig csak eszközként akarták használni, vagy Istenben mindig rosszat láttak. És ugyanaz a szabály az egyik helyen a halált jelenti, a másik helyen pedig semmi problémát és nehézséget. Higgyétek el, Isten szeret benneteket, és ezt a szeretetet meg kell érdemelni, és erre rá kell találni az ő kegyelméből. Amen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór, az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy ma este újból együtt vagyunk, és együtt tanulmányozzuk az advent himnuszokat, mivel ezek a hetek a keresztény szóhasználatban advent hetek, de miért hívják advent heteknek? Azért, mert az adventus latin szó annyit jelent, hogy várás. Várják Jézus Krisztust. Ezen túl szeretnék menni ma este, az advent reménység az nem néhány nappal ezelőtt kezdődött. Tudjuk-e, hogy mikor született meg az advent reménység? Mióta él az emberiség advent reménységben? Lehet, hogy ez nagyon nehéz kérdés, és erre a kérdésre nagyon egyszerűen szeretnék válaszolni. Attól kezdve ér az ember advent reménységben, amióta Ádám és Éva vétkeztek. Mert amikor Isten megígérte azt, hogy Jézus Krisztus el fog jönni a földre, azóta az emberek advent reménységben éltek, tehát Ádámtól kezdve várták Jézus Krisztus első eljövetelét. Jézus Krisztus, amikor Betlehemben megszületett, és itt élt a földön, és meghalt, és harmadnapra halottaiból föltámadt, 40. nap feltámadása után felment a mennybe, akkor Jézus Krisztus személyesen megígérte még mennybe menetele előtt, hogy ő visszajön. És amikor Jézus Krisztus felment a mennybe, felhő fogta el őt, és takarták el a felhők a tanítványok szemei elől, azt olvassuk a Bibliából, hogy két angyal jelent meg, és azt mondta, hogy amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok felmenni a mennybe. Azóta a keresztény világ nem első advent reménységben él, hanem a második advent reménységben. Azonban a tegnap esti témakörünkre szeretnék csak egy-két gondolat erejéig visszaemlékezni. Tegnap este tanulmányoztuk Mária himnuszát, ma este az Úr Jézus segítségével Zakariás himnuszával foglalkozunk. Az, ami különös volt, és különös Mária himnuszában az, hogy az egész himnuszt, tegnap este beszéltünk róla, hogy a himnusz az a legünnepélyesebb mű, minden államnak van himnusza, ezt a 3-4 himnuszt, amelyen Lukács evangéliumában találkozunk, ezt még latinul pontifikátnak, vagyis Isten dicsőítő himnusznak is nevezzük, mert Mária, amikor megkapta az ígéretet, hogy általa fog megszületni Jézus Krisztus, akkor öröm újongva énekelte, és azt mondta, hogy áldjad én lelkem az Urat. És látjuk azt, hogy Mária úgy nyilatkozik, hogy ő megváltó Istenét áldja. Ami azt jelenti, hogy Mária is épp úgy bűnös személy volt, mint mindenki más, mert áldotta a megváltót, és várta, hogy a megváltó ő általa emberi testet öltsön magára. A mai témakörünk, ahogy említettem, Zakariás himnusza. Mivel Zakariás himnusza jóval hosszabb, mint a Mária himnusza, ezért minden verssel külön-külön szeretnék foglalkozni, holnap este pedig az Úr Jézus segítségével Simeon himnuszával foglalkozunk. Én nem tudom megmondani a 3 himnusz közül, hogy melyik a szebb, melyik a tartalmasabb, mert mind a 3 a Szentlélek ihletésére jött létre. Amint látjuk, Lukács evangéliumában találjuk, ez egy elég hosszú himnusz, egészen az első rész 67. versétől a 80-ig, ami azt jelenti, hogy 13-14 versből áll, és ezt szeretném az Úr Jézus segítségével ma mindannyiunkkal közösen együtt tanulmányozni. Maga a himnusz, amit Zakariás mondott el, több részből áll, pontosabban 4 részből. A kivetítések alapján látjuk azt, hogy az első része Jézus dicsérő himnusz, majd utána Zakariás beszél Jánosról, utána újból Jézusról, Jánosról zeng a himnusznak az utolsó verse. Ejtsünk egy néhány szót Zakariásról. Ki volt ez a bizonyos Zakariás? Lukács evangéliuma első részében azt látjuk, hogy Zakariás pap volt. A felesége Erzsébet. Már idősek voltak, és nem volt gyermekük, és a beosztás szerint minden lévita pap egy bizonyos időt Jeruzsálemben, a templomban teljesített szolgálatot, és ő is papi szolgálatát teljesítette Jeruzsálembe, amikor megjelent neki Gábriel angyal, és megígérte azt, hogy nekik fog születni gyermek. Mivel kételkedett Zakariás, tehát a pap, ezért megnémult, és nem tudott beszélni egészen addig, amíg meg nem született, és azon tanakodtak, hogy hogy kell elnevezni. Felesége azt mondta, hogy legyen János, a többiek azt mondták, hogy más nevet kell adni neki, és ekkor szólal meg az édesapa, ekkor kapja meg vissza a beszéd képességét, és elmondja, hogy János. Tehát egy mondatba összefoglalva Zakariás, keresztelő János édesapja. Ha már megemlítettük, hogy keresztelő János édesapja, akkor miért nevezzük Jézus Krisztus előfutárát, aki utat készített keresztelő Jánosnak? A bibliai időben csak egy nevet viseltek. Péter, Jakab, János, Filip, Bertalan, Lukács és így tovább. Látjuk, hogy János két nevet viselt, keresztelő János. Az igazi eredetében nem keresztelő János a neve, hanem az alámerítő János. Miért nevezik ezt a János alámerítő Jánosnak? Azért, mert Jézus Krisztust ő keresztelte meg, ő merítette alá a Jordán folyóban. Még egy-két szót bevezető gyanánt említsünk meg, mi Isten célja a messiási proféciákkal. Ahogy már ezen a helyen lehet, hogy említettem, az Ószövetségi Szentírásban többféle fajta proféciákkal találkozunk. Városokra vonatkozó proféciák, személyekre, országokra vonatkozó proféciák. Azonban, és két profécia irányzat van még az Ószövetségi Szentírásban, az egyik a Messiás országára szóló proféciák, amelyek mindegyik kivétel nélkül feltételhez kötött, ami azt jelenti, hogy a Messiás országára szóló jövendőlések akkor teljesedtek volna be, ha Izrael népe elfogadja személyes megváltójának Jézus Krisztust. Azonban mivel nem csak, hogy nem fogadták el a zsidók Jézust megváltójuknak, hanem meg is feszítették, így ezek a jövendőlések, amiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy több mint 100 jövendőlés van az Ószövetségi Szentírásban, amely feltételes, vagyis a messiás országára szóló jövendőlés. Az, ami bennünket ma érdekel, ez a messiási jövendőlések, vagy proféciák, ezek a messiási jövendőlések Jézus Krisztus földre jövetelét írják meg. Hol fog megszületni, kitől fog megszületni, mennyire árulja el majd az áruló Jézus Krisztust, hol fog élni, mit fog cselekedni, hogy fognak lejátszani az események. Több mint 200 ilyen jövendőléssel találkozunk, ami a messiásra vonatkozik, Jézus Krisztusra. Mindegyik kivétel nélkül szó szerint beteljesedett, azonban ez a profécia csoport nincs feltételhez kötve. Például csak ilyen dolgot hadd mondjak el, Jézus Krisztusról megvan írva, hogy Dávid házából jön. Júda nemzetségéhez tartozóan fog születni, Betlehemben fog megszületni, ezek feltétel nélküliek. Ezek után nézzük meg magát a himnuszt, és azt olvassuk Lukács evangéliumában az első részben, a 67-től a 68. terjedő versekben, Zakariás az ő atya beteljesedett szentélekkel, és prófétált mondván, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta népét. Először arra szeretném felhívni mindannyiunk kedves figyelmét, hogy mivel kezdődik a himnuszról szóló beszámoló Lukács evangéliumában. Maga Zakariás, Keresztelő János édesapja beteljesedett Szentlélekkel. Majd látni fogjuk holnap is ennek a folytatását Simeon himnuszában, és ahogy ma este néhány személynek mondtam, hogy meglepetés lesz ma este, majd arról fogunk tanulni, hogy hogyan vezet egy-egy embert a Szentlélek, erről különösen következő előadásunk fog szólni. Azonban a himnuszban az első mondat, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta népét. Először is az előttünk levő szövegből egy dologra szeretném felhívni a figyelmünket, az pedig az, hogy ez jelen, jövő vagy múlt időben van. Megdöbbentő az, hogy múlt időben van, de még nem teljesedett be. Sem Keresztelő János, sem Jézus Krisztus még nem született meg. Nagyon sok olyan igét, olyan proféciát találunk, amely Jézus Krisztus golgotai áldozatára vonatkozik, ami a jövőben fog teljesedni, de a profécia múlt időben használja. Miért van ez így? Azért, mert Isten számára az ígéret az egyenlő a megvalósítással. Nálunk is így van? Néha igen, sok esetben nem. Ezért van a magyar ajkú embereknek az a közmondások, hogy az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Istennél ilyen nincs. Isten megígérte, például van egy kijelentése a Bibliában, amely így hangzik Jelenések könyvének a 13. részében, a 8. versben. Istennek a ma báránya, aki megöletett múlt idő a világ alapítása óta. Mert Jézus Krisztus földre jövetele, Jézus Krisztus golgotai áldozata a megváltás tervének keretén belül örök időktől fogva el volt készítve. És itt is a Zakariás múlt időben beszél, és mit mond? Az Úr, az Izrael Istene meglátogatta kit? Izraelt, és megváltotta az ő népét. Ha visszapillantunk egy Zsoltárba, 72. Zsoltár 18. verse, áldott az Úr Izraelnek Istene, aki csodadolgokat cselekszik egyedül. Kicsoda? A mindenható Isten. Ebből látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem ítélni jött először. Nem azért jött a földre, hogy megszületett, felnőtt, megkeresztelkedett 30 éves korában, és azt mondta, mivel ti nem éltek úgy, ahogy kell, örök halál az osztályrészetek. Jézus Krisztus nem ezért jött el. Nem csak az első században Jézus Krisztus akkor lefizette a válságdíjat, azonban ma is bennünket nem ítélet megszólítással közelít, hanem azt mondja, hogy fogadj el engemet megváltódnak, kövess engemet mindenben, és én az örök élet jutalmát fogom adni neked. Lukács evangéliumából nem fogom ezentúl mondani a verseket, mert következnek egymás után a himnusz részei. A következő himnusz gondolat így hangzik: felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házából. Először is ez a különös kijelentés, hogy felemelte üdvösségnek szarvát, egy másik himnuszban, tegnap este itt voltunk, említettük, hogy az Ószövetségi Szentírásban is találkozunk himnusszal, Anna, Sámuel édesanyja himnuszából, hadd idézzem Sámuel prófét első könyvének 2. részéből a 10. verset, amely mennyire összecseng Zakariás himnuszával, amely így hangzik: az Úr, akik vele versengenek, megrontja, menny dörög felettük az égben, az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. Mit jelent ez, hogy felemeli felkentjének szarvát, utal Jézus Krisztusra megint, itt pedig felemelte az üdvösségnek szarvát. A szarv az mindig hatalmat jelent. Úgy az ószövetségi szentírásban, mint az újszövetségi szentírásban. Például Dániel próféta könyvének a 7. részében maga a próféta lát egy állatot, amelynek 10 szarva van. És látja azt, hogy a 10 szarv között egy kis szarv nő, amely túlnövi a 10-et, és mikor hatalomra jut, akkor 3 szarv kitöretek az állat fejéről. Minden esetben a szarv úgy az ószövetségi szentírásban, mint az újszövetségi szentírásban hatalmat, tekintélyt jelent, és itt is azt mondja, felemelte az üdvösségnek szarvát. Hát kedves ellenlevők, hadd mondjam el nagyon boldogan azt, hogy Jézus Krisztus nem csak a zsidókért halt meg. Nem csak a jókért halt meg. Jézus Krisztus lefizette a válságdíjat a leggonoszabb emberért is. Így van? Így van. Meghalt érettetek is, és érettem is? Meghalt mindannyiunkért? Akkor kitől függ az, hogy mi az örök élet részesei leszünk-e, vagy sem? Jézus Krisztustól, vagy tőlünk? Persze, természetesen, hogy tőlünk. Majd tovább lássuk, erős üdvözítőt támaszt, mondja ugyanez a szöveg, és ha figyeljük a 18. Zsoltár 3. versét, akkor itt egy csodálatos felsorolással találkozunk, az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Az én Istenem az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem, szarva. Megint üdvözítőm, akinek hatalma van üdvözíteni, ő a menedékem. Amint itt látjuk, különböző színnel szedtem ki a szavakat, és ismétlődik ebben a Zsoltárban, Istenre vonatkozóan, pontosan Jézus Krisztusra vonatkozóan, az Úr az én kősziklám. Kedves ellenlevők! Én tudom azt, hogy milyen tanítás létezik a keresztény világban, én csak az igét szeretném fejtegetni, eddig is azt tettem, és amíg még élek, nem tudom, hogy mennyi lesz. A kőszikla az mindig lekötött fogalom Jézus Krisztus számára. A kőszikla soha embert nem jelentett. A kőszikla az mindig Jézus Krisztust. Akár Mózes könyveikben olvassuk, akár a próféták könyveiben, vagy ebben az esetben a Zsoltárokban, vagy akár az újszövetségi szentírásban, hadd hozzak fejből az újszövetségi szentírásból Korintusi levél 10. rész 4. versét, a kőszikla pedig a Krisztus. És amikor itt azt mondja, hogy az Úr, tehát az Isten az én kősziklám. Ember nem lehet kőszikla. Ember csak lehet kavics, kődarab vagy guruló kő. De Jézus Krisztus a kőszikla, miért? Honnan tudjuk, hogy ebben a Zsoltárban nem az atyáról beszél a zsoltáros, hanem Jézus Krisztusról. Azért, mert az Úrról, az Istenről 3 jellegzetességet. És el is mondja azt, hogy ez az én Istenem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Melyik isteni személy az, aki megszabadított bennünket a mi bűneinktől? Melyik isteni személy, aki lefizette a váltságdíjat? Melyik isteni személynek vére mossa le rólunk a mi bűneinket? Egyedül Jézus. És újból azt mondja, hogy ez az én szabadítom, Jézus az én szabadítom. Nincsenek szentek, nincsenek semmilyen más lehetőségek, vagy sem ember, sem intézmény, aki engemet és bennünket meg tud szabadítani bűneinktől. Ő az én Istenem, ő az én kősziklám, és én ő benne bízok. Kedves ellenlevők, ez a himnusz azért rendhagyó, mert erős üdvözítőt támaszt. Ki az én és a minden ember üdvözítője egyedül a világon? Jézus Krisztus. Más szóval, lehet-e üdvözítő más valaki, legyen az személy vagy intézmény, aki bármelyikünket meg tud szabadítani bűneinktől Jézus Krisztuson kívül. Van vagy nincs?
0: Nincs.
1: És még tovább megy, ő az én pajzsom, üdvösségem szarva, ő az én menedékem, tehát ő a kőszikla. A szarv a Dávid házából való messiásra utal, amint már elemeztük is. Nézzük tovább a himnusz tartalmát, amit szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik elejétől fogva voltak, hogy ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek. Nagyon különös ez a himnusz. A maga szépségét úgy érzem, hogy sokszor nem vagyok képes, nincs az a lehetőség, hogy emberi szavakkal ki tudja az ember fejezni, de menjünk sorjában, amit elolvastunk, amit szólott az ő szent prófétáinak szája által. Az egész himnusz, amint eddig láttuk, és ezután is látni fogjuk, az ószövetségi szentírásban található prófétákra épül rá. Sajnos néha-néha találkozom emberekkel, akik nekem azt mondják. Paragó lelkész, legyen szíves, mondja, ezt, amit felolvasott, a szentírásnak melyik részéből olvasta el? Az ószövetségi szentírásból, vagy az újszövetségi szentírásból? És ha az ószövetségből olvastam, akkor azt mondom, az ószövetségi szentírásból. Ó, az engemet nem érdekel, ami az ószövetségi szentírásban van. Mit látunk? Érdekelte Zakariást, érdekelte Máriát, érdekelte, majd látni fogjuk holnap este, Simont, az ószövetségi szentírás. Mire épül rá az egész himnusz? Azt mondja a dics himnusz, hogy az ő szent prófétái által szólt. Kedves ellenlevők, ha mi elvetjük a proféciákat, amelyeket az Ószövetségben találunk, és elvetjük a proféták tanítását, szavait, akkor mi magunk alatt vágjuk el az ágat, amelyen ülünk. És nem lesz se alapunk, se reménységünk, mert egyszerűen az egész újszövetségi szentírás az Ószövetségi szentírásra épül rá. Csak egy összehasonlítást hozok, 68%-a az utolsó könyvnek, a jelenések könyvének idézett az Ószövetségi szentírásból. És itt is a himnusz arról beszél, hogy Isten mindazt, amit majd Jézus Krisztus tenni fog a földön, ezt előre megmondta a szent prófétái által, akik elejétől fogva voltak. Látjuk, hogy már Énok is a próféták közé tartozott, és a próféták által Isten elmondta, hogy ellenségeitől megszabadít, és mindazok kezéből, akik minket gyűlölnek. Ha visszanézzük az ószövetségi időben, pontosabban Jézus Krisztus születése előtt, vagyis Isten ószövetségi népének, az Izraelnek milyen ellenségei voltak, akkor időben elülnénk, nem is tudnánk felsorolni mindazt, azonban a himnusz arra épül rá, hogy mindig voltak emberek, akik Krisztus ellenségei, és mindazok ellenségei voltak, akik tiszta szívből követték Jézus Krisztust. 23. Zsoltárból, a pásztor Zsoltárból az 5. verset olvasom, ami nagyon elgondolkodtató, és pontosan ide tartozik, erről beszél a pásztor Zsoltár, asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Három csodálatos tényezőt hoz a Zsoltár szöveg, asztalt terítesz nékem az ellenségeim előtt. Mit jelent, mit fejez ki a 23. Zsoltárban ez a mondat, hogy asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Az ellenségeim engemet tönkre akarnak tenni, és mi szokott lenni az asztalon? Ennivaló. Megpróbálnak megsanyargatni, megpróbálnak kiéheztetni, de az ellenségeim meg kell, hogy győződjenek arról, hogy te viselsz rólam gondot. A másik mondatrész, elárasztott fejem olajjal, ez pedig a Szentlélekkel való felkenetést jelenti, és csordultig van a poharam, a te áldásaid bőségesen tapasztalom az én hétköznapi küzdelmeimben. A szent prófétáinak szája által olvastuk ebben a szövegben, és itt szeretném hozni, hogy az apostolok cselekedete 3. rész 21. versében hogyan hivatkoznak vissza ezeknek a prófétáknak a kijelentésére, őt azonban az égnek kell befogadnia addig, beszél az apostol Jézusról, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik, erről az Isten öröktől fogva szól szent prófétáinak szája által. Megint szent prófétáinak szája által. Miről szóltak az ószövetségi próféták? Mit jelentett ki Isten? Ki jelentette azt? A szöveg azt mondja, hogy őt azonban az égnek kell befogadnia. Addig ki az az ő? Jézus. Tehát az ég kell, hogy befogadja Jézus Krisztust addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Hová ment Jézus Krisztus? Mennybe. Onnan lészen eljövendő. Ítélni fog elemeket is holtakat. Amikor megtörténik az emberiség megváltása, vagyis a hűségesek örök élet biztosítása, utána a Bibliában olvasunk arról, hogy azok is meg lesznek ítélve 1000 év alatt, most csak ennyit tudok elmondani, és az 1000 év végén megkapják a büntetést, akik visszautasították Jézus Krisztust és igazságát. És utána Isten miután megsemmisíti a bűnt, és a bűnös embert sátánnal és angyalaival az élen, akkor azt találjuk feljegyezve Jelenések könyve 21. részében, hogy újjáteremti Isten a földet, és semmit nem változtat, a bűn bejötte az emberiség történetén. Csupán az, hogy újból visszaáll az édeni rend, és a megváltottak lakhelye is, segítsen a Jóisten, mi is ott legyünk, a föld lesz. És mindezt Isten az ő prófétáinak szája által elmondta. Tehát a messiás országának felállítása előtt meg kell szabadulniuk bűneinktől. Azt mondja a szöveg, tehát Isten országa akkor lesz felállítva, vagy van felállítva az emberek szívében, ha megszabadultak a bűn hatalmától. Kedves jelenlevők, egy nagyon szép dolgot szeretnék még ma este elmondani. Sok mindent. Lukács evangélium a 17. részéből először elolvassuk a 20 és 21. verset. Lehet, hogy sokak számára megdöbbentő ez a kijelentés, de olvasom. Megkérdezték a farizósok Jézust, mikor jő el az Isten országa. Felelt nekik is mondta, az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Sem azt nem mondják, imé itt vagy imé amott van, mert imé az Isten országa ti bennetek van. Ennél a kijelentésnél szeretnék feltenni egy kérdést. Istennek hány országa van? Istennek hány országa van? A Biblia beszél arról, hogy Istennek 2 országa van. És Jézus Krisztus beszél az egyik országról, és azt mondja, hogy hol van az Isten országa? El is mondom, hogy melyik az a 2 ország, amiről a Biblia beszél. Istennek van kegyelmi országa, Istennek van dicső országa. Az Istennek a kegyelmi országát Jézus Krisztus első eljövetelekor állította fel, de hol van az a kegyelmi országa az Istennek? Azt mondja, az Isten országa ti bennetek van. Minden ember, aki szeretne Isten országa örököse lenni, Isten óhajtja, és a megváltási tervben benne van, hogy Isten szeretné felállítani az ő országát a te és az én szívemben. Ha Jézus Krisztus ezt megtette, akkor azt jelenti, ahol az ő országa ott van, ő is, és azt jelenti, hogy akkor Jézus Krisztus a szívünkben lakik, mi pedig átadtuk életünk kormánykerekét neki, hogy ő vezessen bennünket. Megtettük ezt a lépést. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, csak azok lehetnek, és akkor lehetünk az ő dicső országának örökösei, ha Jézus Krisztus már felállította a kegyelmi országát a szívünkbe. Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyánkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről. Ez a megemlékezzen Isten a szent szövetség, ezt csak úgy értsük meg, ha újból fellapozzuk az ószövetségi szentírást, Zsoltárok, a 105. Zsoltár 8. versét, megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké, az ő rendeletéről, amelyet megszabott 1000 nemzedékig. Az ószövetségi szentírásból találjuk feljegyezve, hogy szent szövetséget és hogy irgalmasságot cselekedjen, és itt két idézetet szeretnék még hozni ezzel kapcsolatban, az egyiket az új szövetségi szentírásból, a Róma belekhez írott levél 16. rész 25-26. versét, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom, és a Jézus Krisztus

titokról. Az újszövetségi Szentírásban több helyen találkozik a titok szóval. Azonban, ha figyelmesen olvassuk, a titok sohasem titok. Tehát a titok szó alatt nem valami titokzatos dologról van szó, hanem az újszövetségi Szentírás az mi megváltási tervünket nevezi titoknak. És figyeljük meg, ama titok kijelentése folytán, tehát a titok nem titok, amely örök időktől el volt hallgatva, ami azt jelenti, hogy a megváltás terve örök időknek előtte le volt fektetve. Ezért nem lepte meg Istent a bűn, amikor Ádám és Éva vétkezett, ő neki kész terve volt az ember megváltására. És azt mondja itt, hogy a proféták írásai által Isten tudatta velünk a megváltás tervét, hogy mindannyian eljussunk, és nézzük meg, eljussanak a hitben való engedelmességre. Nem a szokásból való Isten szolgálatra, a hitben való engedelmességre. És engedjék meg nekem, hogy feltegyem a kérdést, én, mint keresztény ember, eljutottam-e a hitben való engedelmességre? És adjuk meg magunknak ezt a választ. A másik idézetet az Ószövetségi Szentírásból hozom, mert a himnuszban az áll, megesküdött Ábrahámnak. Figyeljük meg, hogy mikor és mivel esküdött meg Isten Ábrahámnak, Mózes első könyve 22. rész, 16-tól a 18-ig terjedő verseket. Magamra esküszök, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted. Mire utal vissza, hogy e dolgot cselekedett? Isten azt mondta Ábrahámnak, áldozd fel a te fiadat, a te egyetlenedet, azon a helyen, amelyet én mutatok neked. És amikor Ábrahám kész volt az ő fiát feláldozni, ezután jön az ige, és azt mondja, mivel hogy e dolgot megcselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenednek, hogy megáldanak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és amint a fövényt, ami a tengerpartján van, és a magod örökség szerint fogja bír az ő ellenségeinek kapuját, és most figyeljük meg, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Ez a földnek minden nemzetségei kire vonatkozik? Ránk is? Akkor az Ábrahámnak adott áldás, ha mi olyan hűségesen követjük Istent, mint amilyen hűségesen engedelmeskedett Ábrahám, amikor azt mondta, hogy vedd a te fiadat, a egyetlenedet, akkor ez a minden nemzetségben, minden ember benne van, aki úgy engedelmeskedik Istennek, mint ahogy Ábrahám engedelmeskedett. Nézve tovább a himnusz tartalmát, megszabadulva az ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki, tehát Istennek, szentségben és igazságban ő előtte életünknek minden napján. Hadd tegyek először hangsúlyt, hogy szolgáljunk Istennek szentségben életünknek minden napján. Vagyis meddig vagyunk mi valóban keresztény emberek? Másképp fejezem ki magamat, meddig kell nekünk keresztény embernek lennünk? Amíg itt vagyunk az Isten tiszteleten, amíg tanulmányozunk igét, vagy ott vagyunk a misén, vagy bárhol, akkor kell keresztény embernek lenni, vagy amikor kimegyünk a hétköznapokban. Szeretném ezt is megfogalmazni. A keresztény ember az minden nap 1-24 óráig keresztény ember. A keresztény embernek nincs hétköznapi élete, és nincs ünnepnapi élete. Egyszer történt meg velem, szabad egyetemre megyek előadást tartani, és egy ismerősöm jön velem szembe, láttam, hogy próbálva akar tenni, és azt mondja nekem, Faragó, ha én 5 percre félreteszem Jézust az életemből, akkor meg fogod tudni, hogy én ki vagyok. Keresztény ember félre tudja tenni 5 percre is Jézus Krisztust az életéből. Ezért nézzük meg, tehát megszabadul a bűntől és ellenségtől, és egy csodálatos, bátorító ígével hagy támasszam alá himnusznak ezt a részét, Efézusi Levél 4 rész 24. verse. Felöltözzétek amaz új embert,

amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Mit jelent kereszténynek lenni? Újjáteremtve lenni. Nem fizikai téren, mi maradunk a fizikai testben, de a mi lelkületünk. A gyűlöletet, a haragot, a bosszúállást felváltja a szeretet, a megértés, a türelem és másik hibáinak az elnézése. Eljutottunk-e, kedves jelenlevők, erre a lelki szintre már a mi életünkben? Láttuk, hogy eddig Jézus Krisztusról hangzott Zakariás himnusza, azonban Zakariás megszakítja a himnuszt, és rátér Keresztelő Jánosra, az ő születendő fiára és az ő szolgálatára. Figyeljük meg ezt a csodálatos himnusz részt, te pedig kisgyermek, Jánosról a fiáról zeng, a magasságos Isten prófétája leszel. Mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait. Nagyon figyelemre méltó, amikor Keresztelő János megkezdte nyilvános szolgálatát, akkor azt mondta, hogy nem én vagyok a Krisztus. Az, aki én utánam jön, az a Krisztus, az a megváltó, az a Messiás. Én csak útkészítője vagyok. Kedves jelenlevők, itt megszakítom a gondolatmenetét. Keresztelő Jánosnak az volt a feladata, hogy Jézus Krisztus első eljövetele előtt elkészítse az utat. Ő előtte, tehát Jézus Krisztus előtt. Van-e a keresztény embernek, önöknek és nekem ugyanez a feladatom, ugyanez a megbízatásom? Egyszer áldott dolog lenne a Keresztelő János megbízatását és az őszinten Isten hívő keresztény emberek megbízatását tanulmányozni, és látnánk azt, hogy ugyanaz a feladata a keresztény embernek, hogy utat készítsen Jézus Krisztus második eljövetel előtt. Részt veszünk ebben. Ugyanolyan tisztán átadjuk-e az üzenetet, amelyet a Bibliából megértettünk embertársainknak. Ésaiás prófét megjövendölte Keresztelő Jánosnak útkészítését a könyvnek 40. rész 3. versében. Egy szó kiált. A pusztában készítették az Úrnak utat, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Előre meg volt jövendölve, hogy igen, Keresztelő János utat készít Jézus Krisztusnak. Sőt, Keresztelő János Jézus Krisztusról ezt mondta Máté evangélium a 11. rész 9. versében. Miért mentetek ki? Zsidókat kérdezi. Prófétát látni? Azt láttok, sőt mondom néktek, profétálán is nagyobbat. Amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, akkor van egy Keresztelő Jánosnak egy áldott kijelentése. Azt kérdezték, hogy most akkor ki a kettőtök közül a nagyobb? János vagy Jézus? És azt mondja, hogy nekem alább kell szállnom, és én felmagasztalom azt, akinek utat készítettem, Jézust. Dicsekedhetünk-e mi keresztény emberek a mi kereszténységünkkel? Hogy mi vagyunk a jók, mi vagyunk ezek, mi vagyunk utat. Vagy pedig az emberek figyelmét Jézus Krisztusra irányítjuk. Nézzük meg, mit tesz az útkészítő Keresztelő János. Kire hívja fel az emberek figyelmét? Jézus Krisztusra. Nekünk is őt, a golgotai hőst kell magasra emelnünk az emberek előtt. Mert csak akkor tud bárki tiszta szívből szolgálni a mindenható Istennek, ha az emberek figyelmét nem magára hívja fel, hanem Jézus Krisztusra. Mert mennyit érünk mi emberek Jézus Krisztus nélkül? Mennyit? Ha a testünket elemekre bontanák szét, akkor lehet, hogy volna néhány apró mértékegységű, értékes fém is bennünk, de különben mennyit ér egy ember? Fizikai értelemben beszélek róla. Így karácsony táján, vagyis év vége előtt megbeszéltük Szabadkán az Adventista Egyház vezetőségével, ott voltam lelkész, hogy szeretett csomagot készítünk Szabadka polgárainak, szegény
lakósairak. Elmentem a Vöröskereszt titkárához, jól ismertük egymást, és mondom a titkárnőnek, hogy szeretnék a Losoncival beszélni, és azt mondta, hogy foglalt, mert Boszniából katonatisztek vannak, jöttek Lisztért. Mondom neki, csak annyit mondjon, hogy a Faragó keresi. Mikor beszólt, kijött, és azt mondja, hogy jöjjön be, legalább részt vesz egy rendkívüli beszélgetésen. A szerb hadsereg katonatisztjei jöttek Szabadkára, hogy Lisztet vigyenek a mohamedánoknak. És leültünk beszélgetni, fájdalmas szívvel, hangsúlyosan mondták el a következőt. Azt mondták a mohamedánok, hogy ahányszor 40 kiló Lisztet adunk, annyi szerb katonát foglyul ejtettek, engednek szabadul. Mennyiért? 40 kiló Liszt. Én nem vagyok háziasszony, nem tudom, hogy mennyibe kerül, de legyen 50 dinár. Az 5x4 az 20. Mennyit ér egy ember? 2000 dinárt. Ennyire értékelték a foglyokat 2000 dinárra. Mennyit érünk mi Krisztus nélkül? Én lehet, hogy ettől sokkal kevesebbet mondok, semmit. De mennyit érünk Krisztussal? Rengeteget. Vajon Jézus Krisztus lakozik-e a szívünkbe? Nézzük tovább a himnuszt. Megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneinek bocsánata által. Hogyan jutunk mi el az örök életre? Bűneink bocsánata által. De vessük fel azt az örökké jelenlevő kérdést, ki az, aki bármelyikünket fel tud oldozni bűneink alól. Bármelyik egyháznak a lelkésze önöket és engemet fel tud oldozni bűneink alól? Ki az az egyetlen, aki fel tud oldozni bennünket bűneink alól? Hisszük azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nincsen más? Akkor keressük a bűnrendezésnek útját Jézus Krisztusnál és ne embereknél. Igaz, Jézus Krisztus azt mondta, ha a te felebarátodat megsértetted, akkor menj el először a te felebarátodhoz, és utána menj el, és mutasd be áldozatot az Istennek, zsidó gyakorlatra, mert zsidóknak beszélt, ami azt jelenti, hogy ha én megsértem az én barátomat, akkor bocsánatot kérek tőle, és utána kihez kell mennem még bocsánatot kérni? Magához, Istenhez. Miért? Azért, mert ott van a Bibliának az a csodálatos tanítása, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. És ha mi megsértjük egymást, akkor megsértettük Istent is. És itt azt mondja, hogy a bűneink bocsánatára, de kedves jelenlevők, hogy jutok el én, mint ember, hogy én nekem bűneimet el kell rendeznem? Megtanítsd népét az üdvösség ismeretére. Minden embernek, aki ismeri a Bibliát, feladata az, hogy embertársait megtanítsa az üdvösség ismeretére, az üdvösség útjára. Ez Keresztelő János munkásságát is bemutatja, azonban bemutatja minden keresztény egyház lelkészének a feladatát, hogy most kivégzi el, és ki nem, az nem rám, és nem ránk tartozik. De látjuk azt, hogy a Zakariás által Szentlélek ihletésére elmondott himnuszban ezt találjuk. Utána a himnusz újból visszatér Jézus Krisztusra, és ezt mondja, ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyen meglátogatott minket a naptámadat. Naptámadat, ez egy kizárólag bibliai fogalom, látni fogjuk, hogy mit jelent. Naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Először ezt nézzük meg, kit nevez ez a himnusz naptámadatnak. Nem mást, mint Jézus Krisztust. Jézus Krisztus a mi örök napunk. Honnan van ez a naptámadat? Melyik a következő szó? A magasságból. És kiknek jelent meg a naptámadat? Azoknak, akik sötétségben ülnek, és a halál árnyékában ülnek. És mi a célja Jézus Krisztusnak?
hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Szoktunk ezért imádkozni. Én hiszem, hogy igen. És nem csak, hogy szoktunk, ez napi szükségletünk, hogy Istenem segíts meg, hogy ma is Jézus lábnyomába tudjak járni, úgy tudjak viszonyulni embertársaimhoz, olyan lelkülettel, ami a lelkülettel Jézus Krisztus viszonyult. Tegyem azt, amit ő meghagyott számomra, és figyeljük meg, hogy Ésaiás próféta által a 9. rész 2. versében hozza ezt a jövendőlést, amely így hangzik. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fényt ragyog fel felettük. Ugyanezzel találkozunk Jézus Krisztus földi szolgálatáról. Vagy utána újból visszatér Keresztelő Jánosra a himnusz, amely így hangzik, a kisgyermek pedig növekedik és erősödik lélekben. És a pusztában volt mindam a napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek. Kedves ellenlevők, miért nem járt Keresztelő János teológiát tanulni a farizeusok és a szaduceusok iskolájába? Azért, mert Jézus Krisztusnak van egy kijelentése, amely így hangzik, amit tanítanak, azt megtartsátok, de amit cselekszenek, azt ne cselekedjétek. Miért? Mert a tanítás és a szaduceusok, farizeusok élete nem egyezett meg egymással. Én nem az ő hiányosságukról akarok ma este beszélni. Én azt szeretném tanúságul levonni. Vajon az én és az önök élete mennyire van összhangba azzal, amit Isten a Bibliában mond. Keresztelő János a pusztában nőtt fel. Isten készítette fel erre a szolgálatra, és ezért látjuk azt, hogy ő nem járt teológiára, nem járt a zsidó egyetemre, a zsidó főpapok tanítása szerint. Miért? Azért, mert szeretnék hozni egy dolgot. Mire használta a zsidó nép Jézus földi szolgálatának idejét? Mire használta fel a zsidó nép János szolgálatának idejét? Egy idézetet fogok hozni egy történelem könyvből, pontosabban, amely leírja, lehet, hogy sokunknak is megvan, Jézus életének a 186. oldaláról. A zsidók félre értelmezték, helytelenül magyarázták Isten szavát, ezért nem ismerték fel az ő látogatásának idejét. A választott nép a neki szabott kegyelem utolsó éveit, Krisztus és apostolai szolgálatának éveit, az Úr követeinek elpusztítására célzó mesterkedésekkel töltöttek. Figyeljük meg, mit tett a zsidó nép Jézussal? Miért feszítették meg? Hány bűnt követett el Jézus Krisztus földi szolgálata alatt? Akkor miért feszítették meg? Miért kövezték agyon Istvánt, az első vértanút? Miért végeztették ki Jakabot? Miért üldözte maga Pál is, az kezdetleges Saulus, Jézus Krisztus követőit? Azért, mert elvetették a Mesiást, és üldözték a Mesiás követőit. Azonban ne csak róluk beszéljünk. Szeretnék elgondolkodtatni kérdéssel fejezni be a mai elmékedésünket. Mire használjuk fel mi az életünket, az értelmünket, az időnket, az erőnket és az ítélőképességünket. 5 kérdés. Az első, mire használjuk fel életünket? Én el tudok mondani a magam tapasztalatát, és tanácsolni is tudom minden embert. Mindannyian először is életünket arra használjuk fel, hogy Jézust kövessük. Ha erre használjuk fel, akkor örök élet lesz osztályrészünk. Ha értelmünket arra használjuk fel, hogy Jézus igazságát megértsünk, és amit megértettünk a Szentírásból, az tétovázás nélkül. Mire használjuk fel időnket? Én nekem olyan jó leső volt egy beszélgetés, ami itt folyt Kanizsán. Egyik fiatalember azt mondta, míg az asszonyok elmentek vásárolni, én az autóban olvastam a Bibliát. Nem haragszanak meg rám, hogyha valamit elmondok még. Mire szoktunk több időt szentelni naponta? Mondhatom tovább?
a tévénézésre vagy a bibliaolvasásra. Mi az, ami bennünket jobban érdekel? Nagyon kérem, nehogy valaki rosszul értsen meg. Nem azt mondtam, hogy ne nézzünk tévét. De befejezésül hozok egy élményemet. Kétféleképpen mondom el, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik mellett szállunk síkra. Voltunk fiatalok, találkát beszéltünk meg a szívünk választottjával, találkoztunk, szívünk terve volt örömmel, és 5 perc múlva, vagy 10 perc múlva ránézünk az órára, és azt mondjuk, hogy drágám, én nem érek rá, nekem mennem kell. Ugyanezt elmondom. Megbeszéltük a találkát szívünk választottjával, elmúlt 1 óra hossza, észre se vettük. Elmúlt 2 óra hossza, észre se vettük. Végül ránézünk az órára, már 4 órája beszélgetünk. Melyik az igazi kapcsolat? Az első, vagy a második? Mennyi időt töltünk el Krisztussal naponta? Annyit, amennyire szeretjük őt. Vaj, ha ez a himnusz megtanítana bennünket arra, tegyük Jézus Krisztust életünkben az első helyre. Erre szeretnék mindenkit kérni, bátorítani, tanácsolni, hogy hűségesen készüljünk a Krisztussal való találkozásra, örök életre, Isten kegyelméből. Amen. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a Láthatár műsorának minden kedves nézőjét és minden kedves hallgatóját. Illetve szeretettel köszöntöm mindazokat, akik most az interneten keresztül követnek bennünket. Sokan úgy gondolják, hogy a Biblia elsősorban a lélek kérdéseivel foglalkozik, és keveset mond a testünkről, az egészségünkről, vagy a mindennapi életmódunkról. Ugyanakkor egyre többször kerül elő az a kérdés, hogy vajon van-e bibliai alapja annak, ahogyan az egészségről gondolkodunk? Mai beszélgetésünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ a dr. Ősz Farkas Ernő lelkipásztorral, gyógyszerésszel, főiskolai adjunktussal. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, és örülök, hogy ma itt van a mai beszélgetésben részt vesz.
1: Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást.
0: Nem a konkrét életmód szabályokat szeretnénk felsorolni ma, hanem inkább bibliai alapelveket szeretnénk tisztázni, és egy olyan iránytűt megadni a nézőknek és a hallgatóknak, amely segít nekik eligazodni, akár nekünk is eligazodni, a végletek között megérteni konkrétabban azt, hogy hogyan tekint a Szentírás az ember életére és egészségére, és ennek értelmében beszélgetünk ma. És felismerül egy kérdés. Az első kérdés. Mit lehetne elmondani azoknak az embereknek, akik úgy tekintik, hogy a Biblia csak egy lelki könyv? Mit tanít a Biblia az élet eredetéről és értékéről, esetleg az egészségről?
1: A Biblia az emberről szól, pontosabban arról az Istenről szól, aki megteremtette az embert, és aki megváltotta az embert. A teljes emberről szól. Ha a teremtés történetet megnézzük, akkor teljesen világos, hogy az Isten nem csak az egyik részünknek az alkotója, teremtője, megteremti az anyagból, ahogy írja a Biblia, a föld porából, vagy a Mendelejev táblázatnak az elemei, kémiai elemeit összegyúrta, mert minden elem ott van és megvan bennünk, azután rá lehelt az élet lehelete, vagy az élet principiuma, bármi is legyen az, de ami megkülönbözteti az anyagot, egy struktúrált anyagot az élő anyagtól, az a plusz, amitől élünk, ami az Isten és Istenhez tartozik, és azt mondja, hogy ennek a találkozásából lett az ember élő lélekké. Tehát mi nem lelket kaptunk, hanem azzá váltunk. És ennek az élő léleknek a része, ami fizikai, kémiai valóságunk, anyagi valóságunk, része ennek az az Istenhez tartozó életprincipium, amitől mozgunk, beszélünk, gondolkodunk, másként viselkedünk, mint mondjuk egy tetem, és így ez a kettő együtt alkotja az embert. Tehát a Biblia a teljes emberről szól. Az Istenhez tartozik a gondolkodásunk, az Istenhez tartozik a lelki életünk, az Isten képűségünknek a jele. Én még nem láttam olyan lelki embert, aki test nélkül tudta volna prezentálni a jellemet, vagy bármi lelkiséget. Tehát egyszerűen értelmezhetetlen a lelkiség, vagy a lelki élet az ember fizikai testi valóságán kívül. Ez a teremtés történetből adódik. És ettől olyan nagy érték. Egyik is, a másik is. A testi valóságunk, az életünk, az egészségünk, az Isten teremtő munkájának eredményeként egy óriási ajándék az Istentől. Nem mi adtuk magunknak az életet.
0: Miért fontos, hogy a testi egészségre is tegyünk egy hangsúlyt, a lelki egészség mellett, a szellemi jólét mellett? Miért foglalkozik ezzel is a Biblia?
1: Sok történet lenne, egy példát mondanék, amikor Jézus arra kérte a tanítványait a Getsemáné kertben, hogy egy kicsit uralják a testük impulzusait, és maradjanak ébren vele, virasszanak vele, legyenek ott. Ne mondjanak semmit, ne intézkedjenek, csak a jelenlétük. bátorító és fontos lett volna Jézusnak. És vagy a stressz miatt, vagy a fáradtság miatt, vagy mind a kettő miatt elaludtak. És ez megismétlődik, felébreszti őket, kérleli őket, hogy azért egy kicsit próbáljátok meg, szükségem volna rátok. Megint elalszanak, és Jézus azt mondja, hogy az igazság az, hogy a lélek kész. A szándék, a vágy biztos ott volt bennük, de a test erőtelen. Na most mi hiába akarunk valami lelki dolgot, mondjuk segíteni, valaki az elmenni, vagy beteghez, bárkihez, ha a testünk nem képes, nem visz el, akkor az a lelki cselekedet nem történik meg. Tehát nem lehet egyiket a másik nélkül értelmezni. Tehát ha az ember életben van, ha egészséges, mozgásképes, munkaképes, akkor több mindent tehet önmagáért, az életért, a lelkéért. Tudjuk olvasni a Bibliát, tudunk imádkozni. De mondjuk, ha olyan fájdalom van rajtunk, és ne gondoljunk nagyon nagy betegségre, legyen egy erős, intenzív fogfájás. Én még nem láttam Dániel könyvét olvasni senkinél, aki csillagokat lát a fájdalmában, mert akkor csak a fájdalomra koncentrálunk. És az Isten ezt tudja, és azt mondja, hogy ahogy egyébként a régi görögök is ezt felismerték, hogy épp testben, épp lélek, tehát a Biblia szemlélete is körülbelül e körül forog, hogy életük legyen, és bővölködjenek, és ez a fizikai életre is vonatkozik. Nem elválasztható.
0: Hogyha a Bibliának az első lapjait olvassuk, és gondolkodunk ezekről, az Éden pillanatairól, akkor már ezt a pillanatot megragadva levonhatunk következtetéseket arról, hogy mi az egészséges élet, mi a jó a testünk számára, az édeni életet vizsgálva.
1: Szinte minden ott van. Ha a teremtés történetet elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy az Isten minden olyat megteremtett az ember számára, amire a fizikai élet, egészség fenntartása szüksége van. Látjuk a friss levegőnek a megteremtését. Látjuk azt, hogy a Biblia első lapjain az ember kap egy menüt az Istentől, hogy mi az, ami leginkább fenntartja az életerejét, és az egészségét. Innen eredeztetjük azt, hogy többségében növényi eredetű étrend jó az emberi élet és egészség szempontjából. A Biblia ismerők ezt már rég tudják, de el kellett teljen nem tudom hány évtizedes tudományos kutatás, hogy ha mi ezt nem mondjuk, majd mondják mások most már bizonyíték alapon, hogy tényleg jobb az ember számára. De ha tovább megyünk, és azt mondjuk, hogy a társas kapcsolatok, egészségvédő hatása. Nem jó az embernek egyedül. Az egészsége szempontjából sem jó. A kék zónák kapcsán azt látjuk, hogy ahol családban élnek, több generáció együtt él, ahol szeretik a közösséget, ott az emberek egészségesebbek, tovább egészségesebbek és tovább élnek. Vagy ott van a munkának a parancsa. Azt mondja az Isten, hogy őrizzed és műveljed. Ha van egy feladata, ha van egy célom az életben, akkor ez életben tart, az egészségre is visszahat. Vagy a pihenés, nem csak azzal, hogy van este és reggel a teremtés történetben, hanem ott van a hetenkénti nyugalom, a pihenés, az a sábbát, amikor az Isten is befejezte a teremtő munkáját, és arra hívja az embert, most maradjon nyugton, és csak pihenjen. Ez volt az ember első teljes napja, nem munkanap, már a feladatot megkapta, de a pihenéssel kezdődik. Na, ez mind-mind hozzátartozik az élet és egészségőrzéséhez.
0: Azonban az ember természete az első bűneset megtörténtekor megváltozott. Egy bűnös természetet vett át az ember, és történtek változások a testében ennek következtében, hogy felvette az ember ezt a természetet, illetve változott-e az, ahogyan, vagy amilyen egészségügyi tanácsokat kapott az ember attól a pillanattól kezdve?
1: Hát a Biblia azt mondja, hogy a bűneset miatt az ember halandóvá vált, ami azt jelenti, hogy világra jövünk, és először a fejlődést tapasztaljuk, növekszik a gyermek, utána gyakorlatilag az ember elkezdi a lebomlási folyamatot. ilyen szépen öregségnek nevezzük, és így tovább. Még a bűneset utáni nemzedék még több száz évig élt, azért jó genetikai anyaggal vágott neki ennek az új természetnek és az új világnak. Mi már azért ugyanezt nem tudjuk elmondani, de ha ezek az élet és egészségőrző elemek fontosak voltak már az Édenben, akkor azt mondanám, hogy kétszer, háromszor vagy százszor fontosabb egy ilyen legyengültebb, bűn által megrongáltabb természet számára. Tehát nem csak, hogy érvényes és hasznos, hanem sokkal nagyobb szükségünk van rá, mint amilyen szüksége volt mondjuk Ádám gyermekeinek. Mert úgy éltek, ahogy éltek, de még úgy, Biblia szerint 800-900 évig még elértek. Na most mi nem egy ilyen genetikát örököltünk már. Nekünk még többet kell tenni ahhoz, hogy legalább 10 évvel kitoljuk a betegség nélküli életszakaszt, és a tudomány szerint lehet. És amit a tudomány bizonyíték alapon mond, azok összecsengenek ezekkel a bibliai tanácsokkal. Úgyhogy mindenkinek csak tudom mondani, hogy még jobban szükségünk van rá, mint az Édenben.
0: Milyen érdekességeket találunk az egészségügy terén a Bibliában, azután, hogy meglettek fogalmazva az édeni egészségügyi, vagy meglettek fogalmazva? Hát most már számunkra vannak megfogalmazva, vagy számunkra is levonhatjuk következtetésként, de hogy ezekhez az édeni alapelvekhez társultak még új egészségügyi tanácsok, javaslatok Mózes idejében, vagy akár az Új Szövetségben?
1: Folyamatosan igen, ahogy a helyzet megkívánta, Isten újabb és újabb dolgokat mutatott meg, és Mózes példája talán a legjobb ilyen szempontból, ahol egy nagyszámú népet kellett tábori körülmények között életben és egészségben megtartani 40 éven keresztül. Tehát ha a mai menekültáborokra gondolunk, 21. században rendkívüli nagy erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy valamilyen járvány ne törjön ki, és a közegészségügyet meg lehessen tartani. És lehet, hogy kisebbek a mai menekült táborok, mint ahány emberrel kellett ott mozogni. Úgyhogy szállítják a kész élelmiszereket, vagy palackozzák vizet, és itt, ami ott nem volt meg. Nem volt meg az a tisztálkodási lehetőség. Tehát sokkal nagyobb esélye volt, hogy járványok miatt elpusztulnak. És 40 évig nem pusztultak el. Miért nem? Mert az Isten Mózesnek megmutatta a mai modern közegészségügyi elveket. Mózesről ma, ha egy szakember elolvassa, azt mondja, hogy melyik mai modern egyetemen tanulta ezeket, mert Egyiptom, ahol ő tanult, teljesen mást gyakorolt és mást vallott. Például a tetoválás az része volt a halotti kultusznak. Egy ember csak úgy fejezte ki a gyászát, hogy bele mártotta a felízított fém eszközt a halott testébe, azután megkarcolta magát. Tehát intravénásan adta be magának ugye a bomlást okozó fertőző baktériumokat. És ez nem egy egészségügyi kérdés volt, hanem a halottak iránti tisztelet kérdése volt, a kultúrába beleivódott, az identitás része volt. Isten azt mondja Mózesnek, hogy mondja a népnek, hogy senki ne tetováltassa magát, mert én az Úr szent vagyok. Ez a legjobb indoklás, ami szerepel. Minden ilyen után az van, hogy csak, mert én mondom az Úr, mert én az Úr szent vagyok, közöttetek lakom, tehát ezt ne csináljátok. És a népnek ez elég volt. Azért zárójelbe tegyük hozzá, hogy nem ezt jelenti a tetoválást, tehát senkinek nem kell mondjuk a halállal riogasson senkit, aki tetoválást lát, mert ma ez más jelent, mint ami akkor jelentett. Vagy például a karanténnak a kérdése. Édenben vagy Éden után még nem voltak fertőző betegségek. Megjelenik a nagy tömegben a fertőző betegség. És azt tanulja Mózes, hogy el kell különíteni a táboron kívül. Amikor meggyógyul, visszajöhet. Ezt a világ elfelejtette. Később, a lepra járvány idején, meg egyéb nagy járványok idején újra felismerik. A Bibliából ismerték fel, elkezdik alkalmazni, és le tudják állítani a járványt. Vagy akár ilyen egyszerű dolgok, mint az ürülék eltávolítása az élettérből. Egyiptomban ezt gyógyszer alapanyagként használták. Az ember állat ürülékét, mert úgy gondolták, hogy ez elég különleges és misztikus ahhoz, hogy gyógyszereket lehessen kikeverni belőle. Mózes ezt tanulhatta Fáraó udvarában, ezt ismerjük az Ébers papírus nevű dokumentumból, amit a régészek megtaláltak. Tele vannak ilyen receptekkel. És Mózes azt mondja, a drága, féltve őrzött gyógyszerészeti alapanyagokról, hogy azt el kell ásni még hozzá táboron kívül. Teljesen más volt, mint amit az a kultúra diktált. Ma is ugyanez a feladat, amikor egy menekült tábor vagyunk, hogy hogy lehet az életteret a fertőző anyagoktól elkülöníteni. Ezek mind ott vannak, a kézmosásnak a története. Magyaroknak nem kell a szemmelves történetet elmondani. Mind ott van a Bibliában, mind utólag jött, amikor egy új történelmi helyzet keletkezett, szükség volt sokkal több tanácsra, és érdekes módon ezek közül mai napig is mind érvényesek, és azt mondjuk, hogy jobbat nem tudunk azóta sem.
0: Talán amit érdemes még megemlítenünk, itt a tiszta és tisztátalan állatoknak a szétválasztása, és ezeknek a húsának a fogyasztása. Itt, hogyha az Édenben az volt az eredeti terv, hogy az ember az Éden kertjének a gyümölcseiből fogyasszon, akkor miért változott meg ez az eredeti terv, és miért került bele az állati eredetű étrend is ebbe?
1: Mikor került ez be? A menü. Mikor változott a menü ebben a sorban? Nem a bűneset után változott, hogy most már az emberi szervezetnek szüksége van állati eredetű étrendre is, hanem az özönvíz után. Amikor Mózesék kijönnek, vagy Mózesék, Noé, és a családja kijön a bárkából, és hát egy víz által elpusztított földön nem ettek se gabonát, se gyümölcsöt, se zöldséget, semmit, azt ehették, ami volt. Mi volt? Hát az állatoknak a húsát. De már az áldozatok miatt már korábban ismerték, hogy mi a tiszta, mi a tisztátalan, hiszen Isten azt mondja Noénak, hogy a tisztából többet vigyen be a bárkába. Nyilván okkal mondta, mert tudta, hogy x hónapig, amíg megjelennek a gyümölcsök, vagy a növényi ehető források, addig élnie kell Noé családjának. Tehát ez egy szükséghelyzet volt, és az Isten ezzel azt mondta, hogy emberek, van egy ideális étrendem, ami az Édenben bevált, és nagyon jó, de hát most nincs, az élet és az ember fontosabb. Hát nem tudok 98-as üzemanyagot adni, akkor jó, a 95-ös is, meg időnként a gyengébb is. Azzal is lehet élni és működni, semmi gond nincs. Az ember fontosabb, az élet fontosabb, azt tegyük, ami van. Tehát ezzel az Isten azt üzente, hogy igen, fontos kérdés, hogy az életünket, egészségünket fenntartsuk. Az étkezés ebben egy fontos dolog. De az élet, az ember fontosabb, válasszuk azt, a legjobbat, amit lehet. Ez a mondat mást jelent ma Szibériában, mást jelent Grönlandon, mást jelent Afrikában, és mást jelent itt nálunk. Ahhoz a legjobbhoz, amit az adott évszakban, vagy éppen a szociális helyzetünkhöz képest megengedhetünk magunknak. És semmiképpen nem jelenti azt, hogy özönvíz után az embernek már mindenképpen húst kell fogyasztani, mert egyébként elpusztulna. Most már a tudomány sem ezt mondja, pont a Loma Lindai kutatások alapján, mondjuk, hogy sokkal tovább élnek azok, akik többnyire növényeredetű ételeket fogyasztanak.
0: Miért nem volt szüksége Mózesnek, vagy Noénak, vagy a Biblia embereinek arra, hogy Isten kinyilatkoztatásán túl tudományos alapokra is legyenek alátámasztva ezek az egészségügyi tanácsok, hogyha nevezhetjük így őket? És miért van nekünk szükségünk arra, hogy a jelenben a kinyilatkoztatások mellett egészségügyi tanácsok is velünk szembe jöjjenek, hogy megbizonyosodjunk a Bibliának arról, hogy a Biblia igazat mond.
1: Hát először is a Mózes ideje 3,5 ezer évvel ezelőtt történik. Az emberi tudás nem ott tartott, mint most, és azt sem látjuk, hogy Mózes a pusztában ilyen mobil kémiai laboratóriumot vitt volna magával, és elkezdte itt csepegtetővel, vagy valamilyen műszer segítségével megnézni, hogy a gyermek hány napos korában a legalacsonyabb a vérzékenység, vagy mikor legmagasabb a véralvadás gátló anyag a vérben, és a sok kísérlet alapján azt mondja, hogy a 8. napon legyen a körülmetélés. Valószínűleg nem kísérletekből tudta meg, hanem az Isten úgy segített ebben, hogy megmondta, kinyilatkoztatta. Amikor az idők változtak, és az ember jobban megfigyelte a természetet, akkor felismerte a törvényszerűségeket, leírta ezeket, és bizonyíték alapon alá tudta támasztani, hogy ez tényleg úgy van, ahogy le van írva, tényleg úgy van, ahogy Mózes leírta. És az ember egy kicsit bonyolultabbá vált. Annak idején bőven elég volt Izrael népének azt mondani, Mózes azt mondta, hogy ezt ne tegyétek, mert az Úr ezt mondta. A mai ember már nem ilyen, mert szeretné megtudni, tényleg így van. Szeretnék bizonyítékokat, hogy tényleg az Isten mondása az a mai ember számára is érvényes, és amiben pedig erre van lehetőség, az Isten nem tiltotta el tőlünk. Tehát ez csak, én úgy gondolom, megerősíti a hitet. És ha valamit igazolni tudunk, jobban tudunk érteni, akkor miért ne tudjuk ezen keresztül is elmagyarázni a mai kor emberének, hogy az Isten gondoskodik az emberről, és a javát akarja. Én úgy gondolom, hogy a kettőnek a forrása ugyanaz.
0: Vannak azonban tudományos kutatások, amelyek megcáfolnák, vagy gyengítenék a kinyilatkoztatásokat, amelyeket a Bibliában találunk? Vagy többnyire azt találhatjuk a tudományos kutatásokban is, hogy egy alátámasztást adnak a bibliai igazságoknak?
1: Hát itt az egészség és az életmóddal kapcsolatos elvekről beszélünk, ezeket, és ugye felsoroltam Mózesnél, megerősítette a tudomány, nem cáfolta meg. Lehet, hogy van, amire sokat kellett várnunk, de ezt megerősítette. Úgyhogy ebből a kategóriából én nem tudnék olyat mondani, amiben ma a tudomány mást mondana, vagy karantén, vagy persze az idők változtak, vagy a tetoválásnál mondjuk, de az alapelv akkor is érvényes, még ha ma valaki azt mondja, hogy valamit magára tetováltat, az alapelv érvényes, hogy fertőzést nem viszünk át egyik testről a másikra, vagy egy bomba hulláról az emberre. Tehát nem azt cáfolta meg a tudomány, hogy nincs igaza a Bibliának, mert a tetoválásban nem lehet belehalni, hanem azt igazolta, hogy igenis ma is bele lehet halni, ha nem sterilizálunk eszközöket. Egy műtétbe is bele lehet halni, ahogy Semmelweis kora előtt nem ismerték még, hogy kézmosással vagy sterilizálással kell az eszközöket előkészíteni, és a műtétbe, egyszerű rutin műtétbe is belehaltak az emberek. Nem azért, mert a műtét nem sikerült, hanem a fertőzés miatt, ami azután következik. Tehát igazán az 1800-as évek közepe után jutunk el arra a tudományos felismerésre, ami a Bibliából is kiolvasható, hogy fertőzés bomló anyagokat távolítsuk el az ember életteréből, és azóta tudunk úgy műteni, hogy sterilizált, fertőtlenített eszközökkel meg tudjuk ezt oldani. Tehát ez nem cáfolata annak, hanem pont megerősítése annak, amit a Biblia mond. Beszéltünk kézmosásról, minden egyébről, és most már étrendi kérdésekben is a tudomány odaállt a Biblia mellé.
0: Nevezhető ez fanatizmusnak, hogyha valaki az egészségügyi gyakorlatait a Bibliára alapozza? Vagy hogyha nem, akkor mondhatjuk azt, hogy túl liberális az egészségügyének a területén. Van egy középút, ami alapján mértékletesek tudunk lenni, akár ezzel az információval kapcsolatosan, amit a Biblia nyújt számunkra, annak érdekében, hogy ne jussunk a lónak egyik túloldalára sem.
1: Mi nem hiszünk a verbális inspirációban. Tehát nem hiszünk abban, hogy az Isten szóról szóra lediktálta valakinek, amit leírt. A Biblia írói a korabeli kultúrának a képeivel, eszközeivel írják le, és alkalmazzák az adott korra azokat az alapelveket, amit Istentől kaptak. Tehát a Bibliát is értelmeznünk kell, az alapelv örök, az alkalmazás változhat. Mint ahogy elmondtam a tetoválásnál, mint ahogy elmondtam a kézmosásnál, és így tovább. Tehát változnak a lehetőségek. Vagy például az ürülék eltávolítása. Mózes még azt mondta, hogy menj a táboron kívül, és ásd el. Ma ugyanezt vízöblítéses módszernek nevezzük, és senkinek nem mondjuk, hát hogy olvasod a Bibliából, menj ki Kolozsvár külvárosába, vagy a határába, és ott intézd ezeket a dolgaidat. Nem, mert ezt megoldottuk másként. Az alapelv maradt, az alkalmazás változik. Tehát ha mi elkezdjük szó szerint értelmezni, és az alkalmazás kulturális elemeit is szó szerint értelmezni, hát bizony nagyon furák leszünk ebben a világban, és nem is biztos, hogy kivitelezni tudjuk. Tehát én azt mondom, hogy az alapelvek maradtak, viszont az alkalmazásnál vegyük figyelembe, hogy hol élünk, milyen körülmények között élünk, vegyük figyelembe, hogy erről mit mond a bizonyíték alapú tudás, mert a kettő a Biblia alapelvei és a bizonyíték alapú tudásnak egy a forrása. Itt nincs, nem kell legyen ellentmondás. Ha azt látjuk, akkor valamelyiket nem értjük jól.
0: Milyen esetekben szokott történni ellentmondás, hogy mivel találkozott gyakrabban?
1: Hát az egyiket félreértjük. Például szembe jön a Facebookon egy bejegyzés, és oda van írva, hogy nem tudom, doktor akárki, én sok ilyet ellenőriztem, amikor kérdéseket kaptam, sem olyan orvos, sem olyan kutatólabor, sem olyan kiadvány, sem olyan cikk, amire hivatkoztak, nem létezik. És a Facebook azért mutatja meg nekünk az algoritmus, mert tudja, hogy hogy gondolkodunk, és előhozza, azt olvassuk, amit látni akarunk, és inkább hiszünk annak, mint hogy higgyünk ezeknek az alapelveknek, vagy pedig tényleg a bizonyíték alapú. A bizonyíték alapú azt jelenti, hogy azt a kutatást reprodukálták, megismételték, máshol is, más tudósok is ugyanazt az eredményt kapták. Megjelentették olyan folyóiratban, ahol olyan tudósok lektorálták, akik nem is ismerik azt, aki leírta. És ha több szűrőn átmegy, és azt mondják, hogy igen, igazoljuk, hogy ennek ez az eredménye, akkor arra figyeljünk oda. De szembe jön velünk, közösségi médiából bármi olyan, ami nekünk szimpatikus, akkor az áltudomány. Az nyilván ellentétben lesz a Bibliával. Vagy ugyanúgy, ha van egy bizonyíték alapú kutatás és tudásanyag, de a Bibliának nem az alapelvét nézzük, hanem annak az alapelvnek az alkalmazását nézzük, ami esetleg a kultúrához kötött, akkor itt is látunk egy ellentmondást. Ez abból adódhat, hogy vagy a Bibliát nem értelmezzük jól, vagy azt a tudásanyagot nem értelmezzük jól, ami miatt ellentmondást látunk. Amikor én ezeknek a mélyre mentem, én azt láttam, hogy a dolgok kisimulnak mindig, csak ez fáradtságos, ebben sok munka van.
0: Érdemes az embernek odafigyelnie a Biblia olvasásokor az egészségügyi tanácsokra, és nem csak a lelki ajándékaira, amik ezzel jönnek?
1: Mindenképpen. Mindenképpen. Abból a példából kiindulva, hogyha a lélek kész, de a test erőtelen, akkor mi a lelki dolgokat sem fogjuk jól megérteni. Még egy példát mondok, ha valaki egész nap nem tud enni, hazamegy, sokat eszik, zsíros ételt eszik, utána vegye elő a Bibliát, és próbálja meg érteni, vagy értelmezni, valószínű, hogy proféták látomását és álmát fogja folytatni tovább, mert belealszik, képtelen az ember figyelni, ha olyan fizikai állapotban van, vagy fáradtság, vagy kimerültség, nagyon sokat evett. Tehát a kettő összefügg, vagy pedig azt mondja a Pál apostol, legyetek józanok, hogy imádkozhassatok. Vagy azt mondja máshol, hogy vagy borra részegettek meg, vagy a Szentlélekkel töltekeztek be. Ennek a latin fordítása visszaadja a szójátékot, vagy spiritus, vagy a spiritus, vagy dönts el az ember, hogy melyik lélek, az alkoholt is idegen lélek befolyásoltságának tekintették, hogy aki alkoholizált, az már úgy beszélt, úgy mozgott, mintha egy idegen lélek megszállta volna. És ezért a szót is úgy alakították ki a római világban, hogy nagyon hasonlított ez a lélek szóhoz. De Pál apostol azt mondja, hogy sokkal jobban járunk, ha a szent lélekkel töltekezünk be, mint például az alkohol által okozott idegen lélekkel, és úgy mozgunk, mint akit egy idegen lélek megszáll. Tehát a Biblia olyan konkrét tanácsokat ad, ami mai napig is vitatott. Alkohol kérdését széles körben vitatják a keresztények, csak amiatt, mert Biblia időben fogyasztottak alkoholt. Tehát persze, hogy fogyasztottak alkoholt, na és meg több nejűség is volt, attól még nem azt mondjuk, hogy tessenek több nejűséget gyakorolni, mert a Bibliában volt olyan. Az ember eltért az isteni alapelvektől, és amiért ott van, és ezt olvassuk, nem azt jelenti, hogy rendben vannak ezek a dolgok. Tehát a Biblia nagyszerűen felemeli azokat a példákat, és azokat az embereket, akik nem akkora kultúra szerint gyakorolták az egészség elveit, legyen Dániel, vagy, és így tovább mások is. Igen, figyeljünk oda, és ezzel néha szembe megyünk a saját kultúránkkal. Ez egy ellenkultúra. Én azt mondom, hogy én abstinens vagyok. Akkor emberek ma úgy néznek rám, hogy mi a baj, mi történik. Ez mindenki iszik egy kicsit. Azt mondjuk, hogy számunkra ez egy érték. A józanság az egy érték. Abstinencia az egy érték. És ez egy bibliai érték annak ellenére, hogy bibliai időkben éppen elég sok alkohol fogyasztottak, és ennek a következményeit a Biblia nem rejti véka alá. Sem Lót történetét, sem Noé történetét, és bizony ezek nem a legszebb történetek. Tehát a Bibliának vannak nagyon konkrét, vagy akár ne menjünk el amellett, a nyugalomnap kérdése. Egy 24 óra, amikor mással foglalkozol, amikor lelki dolgok kerülnek a fókuszpontba, ez a világ nem nagyon tud megállni. Túl nagy luxus megállni 24 órát, és az Isten azt mondja, állj meg, ez legalább annyira egészségügyi kérdés, mint amennyire lelki kérdés is. Na, mondtam két példát, de...
0: Pont ide akartam kitérni,
1: kifutunk
0: hogy...
1: Kifutunk az időből, ha sorra veszik
0: az összeset. Szokott-e lenni a Bibliában olyan tanács, ami a lelki életre tűnik, hogy lenne hatással elsősorban, de nagyon nagy hatással ki lehet az egészségünk.

0: kérdésre összegezve. Tehát az Isten imádat az hogyan tud előnyre lenni az egészségünkre nézve?
1: Hát úgy, hogy arra gondolunk, hogy az élet az nem tőlünk van, az élet ajándék, Isten a forrása, ránk bízta, mi sáfárkodunk vele, és én az ajándékot, ahogy becsülöm, ezzel kifejezem, hogy az ajándékozó személyével milyen kapcsolatban vagyok. Ha valaki nagyon fontos adja nekem, én tisztelem, szeretem, az az ajándék nekem nagyon fontos, fontos helyen van. Tehát ha az Isten számomra egy olyan lény, akit imádok, akinek köszönhetem az életemet, a megváltásomat, azt az ajándékot, az életet én komolyan veszem. Ez az ő tulajdona, rám bízta. És amikor én vigyázok rá, csak a magaméra vigyázok, nem csak nekem jó, hanem a Biblia azt mondja, az Isten dicsőségét is szolgálja. Akár eztek, akár isztok, bármit cselekeztek, Isten dicsőségére tegyétek. Tehát én azt gondolom, hogy az Isten imádata, az Istennel való kapcsolatunk arra késztet, arra indít, hogy a tőle kapott életet és egészséget a lehető legjobb állapotban őrizzük meg. Róma 12.1-ben azt mondja, hogy a ti testetek legyen élő áldozat. Ugye emlékszünk arra, hogy az Ószövetségben az áldozatokat nem csak életben kellett tartani, amíg oda vitték, hanem a legjobb egészségben kellett tartani. Tehát legyen élő áldozat, és ez legyen a ti okos Isten tiszteletetek. Tehát a Biblia az imádat, az Isten tisztelet szintjére emeli azt, ahogyan bánunk a testünkkel. Azt, amit eszünk és amit iszunk, ez Pál gondolkodásában az Isten tisztelet része. Messze nem csak az, amit így közösségként teszünk, amikor összegyűlünk, énekelünk, imádkozunk, igét hallgatunk, általában hagyományosan ezt nevezzük Isten tiszteletnek, Pál apostolnál nem. Az, ahogy az életünkre és az egészségünkre vigyázunk, az egy okos Isten tisztelet. Azt a szót használja, a látrea igét használja, amit az Isten tisztelet fogalmánál használunk. Tehát nagyon szorosan összefügg a kettő. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki az Istent nem ismeri, az nem juthat el ugyanerre a felismerésre, hogy magának segít, ha vigyáz az egészségére. Tehát vannak szekuláris emberek is, akik Isten nélkül is tudják, hogy maguknak segítenek azzal, ha odafigyelnek az életükre, egészségükre.
0: Mi történik akkor, amikor az egészségügyi tanácsokat csak tudományos szempontból vizsgáljuk, és tudományos szempontból értjük meg, gyakoroljuk, és nem társítjuk a szellemi jólétet is hozzá, vagy a lelki jólétet is hozzá. Ez testileg rombolhat bennünket?
1: Én azt gondolom, hogy ugyanolyan áldás van abban, ha valaki a kinyilatkoztatásnak a másik ágán keresztül ért meg valamit. A Bibliát nem olvasta, de a tudomány alapján megérti azt, hogy többnyire növényi alapú étrend, az jó. Vagy a zsírfogyasztásból sokkal kevesebb, sokkal jobb. Ezt olvashatjuk a Bibliából is, de ő nem ismeri. Viszont ha ott megérti és gyakorolja, ugyanolyan jó hatással van erre is. Tehát én ebben nem látok különbséget. Inkább a pluszról beszélnék, aki a Biblia szellemiségében él, mellé tudja tenni a lelki komponenst is. Ma már azt is tudjuk, hogy aki gyakorolja a hitét, aki rendszeresen imádkozik, vallásos közösségben jár, tehát megéli közösségben is a hitét, gyorsabban gyógyul. Sokkal jobban működik az immunrendszere. Sokkal tovább él. Azokhoz képest, akiket hasonló hatások érnek, hasonló fizikai körülmények között él, csak ezeket a lelki komponenseket kihagyja. Nyilván almát mindig az almával kell összehasonlítani. Tehát én azt mondanám, hogy ezek mellett egy pluszt jelent az egészségünkre nézve is, ha a lelki, kapcsolati, mentális egészségünkkel foglalkozunk.

0: Itt, amikor az egészségügyi tanácsokat vesszük figyelembe a Biblia kapcsán, akkor úgy kell vizsgáljuk őket, mintha ezek olyan tanácsok lennének, amelyek az üdvösségre vezetnek el, vagy kárhozatra, hogyha nem tartjuk be őket.
1: A Bibliában az üdvösségre van egy szükséges és elégséges és megkerülhetetlen feltétel. Ennek a feltételnek a neve Jézus Krisztus. Aki Jézus Krisztus kegyelmét, bűnbocsánatát, az üdvösség ajándékát elfogadja. Mert úgy szerette Isten a világot, nem? Hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hiszen ő benne, és nincs tovább, el ne vesszen, örök élete legyen. Efézusi levélben hozzáteszi, hogy az üdvösség az egy ajándék, hogy senki ne dicsekedjen, senki nem kérkedik, nem a mi teljesítményünkre adott isteni válasz, hanem pont fordítva van, mi elfogadjuk megbocsátást, a kegyelmet, az örök életet, azért, mert Jézus Krisztus ezt adta, adja, megszerezte nekünk, és ennek a következménye, hogy engedjük, hogy Isten helyreállítsa nem csak a lelkünket, nem csak a kapcsolatainkat, hanem akár kihatással legyen az egészségünkre is. Tehát mi nem azért őrizzük az egészségünket, hogy üdvözüljünk, hanem azért vigyázunk az életünkre és az egészségünkre, mert az Isten adta az üdvösséget, és ez arra motivál, arra indít bennünket, hogy az Istennek ilyen módon is megköszönjük. Nem csak az új életünket, hanem a fizikai valós életünket is megköszönjük azzal, ahogy élünk, és vigyázunk rá, mint az előbb mondtam. Az ajándékozóra, hogy tekintünk. Tehát a sorrendre vigyázzuk, mert hogyha mi evéssel, ivással akarjuk megszerezni az üdvösségünket, olvassuk csak el a római levélben, korintusi levélben, amikor itt a bálványáldozati hús kapcsán vitatkoznak, hogy mitől kárhozunk el, meg mitől nem kárhozunk el, akkor ott Pál apostol elég nagy rendet vág a sorok között, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, szentek által való öröm. Nem tudjuk mi beenni magunkat a mennybe, vagy bepihenni magunkat az egybe, vagy bemozogni magunkat a mennybe, mert nagyon sokan lesznek olyanok az Isten országában, akik sosem voltak egészségesek, mert már betegen születtek. Vagy nem éltek olyan körülmények között, hogy bármit tudtak volna tenni a saját egészségükért. Vagy mások miatt kerültek olyan helyzetbe, hogy nem tudnak semmit tenni az egészségükért. Tehát nagyon sokan, a zsidó tízben, nézzük a hithősöket. Hányan haltak meg? Testrészek nélkül, vagy mártír halált haltak, és így tovább. Tehát az egészség nélkül sokan lesznek ott Isten országában. De senki nem lesz ott az Isten kegyelme nélkül. Ha azt mondjuk, hogy tudom én, a jobb latora keresztem, Uram, emlékezzél meg rólam a te országodban. És rögtön jött a válasz, hogy Isten látta, Jézus Krisztus látta benne a hitet, és azt mondja neki, hogy bizony-bizony mondom néked, velem leszel a paradicsomban. Milyen életmódot tudott ott folytatni? Minek alapján üdvözül? Még csak meg sem tudott keresztelkedni. Ami persze nem azt akarom mondani, hogy mi, akik megtehetjük, ne tegyük meg, és ne vigyük ezt tovább, és ne engedjük, hogy Isten átformáló hatalma kiterjedjen az életünkre, étkezésünkre, ivásra, mindenre, de az üdvösségnek ez nem lehet a feltétele, mert akkor ő sem üdvözül, még sokan mások nem, akik föl vannak sorolva zsidó tízben. Tehát semmiképpen nem lehet ennek olyan hangsúlyt tenni, sokkal értelmesebb dolog azt mondani, hogy ez a köszönet, az imádat egyik megnyilvánulási formája, amiért az Isten megajándékozott minket. Annak ellenére, hogy bűnös emberek vagyunk.
0: A bűn, vagy a bűnös életnek a következménye lehet az egészségtelenség?
1: Mindenképpen, hát a bűn definíciója, hogy a bűn zsoldja, vagyis fizetése, fizetsége, mellékhatása, vagy főhatása, nem is mellékhatása, az, hogy tönkretesz. Tehát a bűn az méreg. A bűn nem azért rossz, mert Isten zavarja, és emiatt minket megbüntet, hanem a bűntől azért óv az Isten, mert a bűn az méreg. Ahogy a gyerekünknek azt mondanák, hogy ne idd meg ezt a ciánvegyületet, mert meghalsz tőle, az Isten azt mondja, hogy a bűn tönkretesz, ezért ne kös vele semmilyen kompromisszumot és szövetséget. Tehát a bűn az, ami megmérgezi, tönkreteszi az ember egészségét, az ember életét, az ember kapcsolatait, a lelki életét, a mentális egészségét, a közösségi életét, és Isten ebből akar kiemelni bennünket. És hát emiatt óv bennünket, és nem annak kell tulajdonítsuk, hogy Isten megharagszik ránk, jól megbüntet egy betegséggel bennünket, és azt mondja, na legalább most a betegségből tanulj. Róma 8:28 azt mondja, az Isten mindent javunkra fordít, ez nem azt jelenti, hogy ő adja ránk. A bűnnek a zsoldja, a bűnnek a hatása. Ő az ő kegyelméből még ezt is a javunkra tudja fordítani, de ne tegyük az Isten számlájára, amit a bűn okoz, vagy amit a mi döntésünk okoz, vagy éppen sátánnak a közbeavatkozása okoz. Az nem az Isten műve. Az Istené a helyreállítás az, hogy ezt be tudja építeni, és még ez is a lelki javunkat tudja szolgálni.
0: Hogyha valaki megbetegszik, akkor ez kötelezően azt jelenti, hogy ő nem élt egy tiszta életet, vagy hogy egy bűn következtében betegedett meg valaki? Most a jelenre gondolva. A Biblia mond erről valamit?
1: Hogyne, fölteszik ezt a kérdést, mert a korabeli emberek összefüggésbe hozták az ő személyes saját bűnével, amit én mondtam, a bűnről általánosságból beszéltem. De ha találtak egy beteg embert, akkor azt mondták, hogy azért lett beteg, mert ő vétkes. Csak jött egy eset szembe, aki születésétől fogva vak volt. És itt most nem tudták eldönteni, megkérdezték Jézustól, hogy mondja már meg, hogy ő vétkezett, ugye melyik nap, első nap, második nap, vagy magzati korában, vagy a szülei vétkeztek, és azért lett vak? És Jézus mit válaszol? Sem ő, sem a szülei. Tehát nincs összefüggés az ő betegsége, és valakinek a konkrét felelősséggel hozott döntése között. Olyan genetikai anyagot öröklünk, vagy éppen, felrobbant Csernobil, és valaki közel volt hozzá, nem ő robbantotta, nem az ő döntése volt, és a sugárzás miatt, de hogy nagyon sok esetet tudunk, agydaganat miatt hal meg, ki közel voltak, akár egy-két éven belül nagyon sokan így haltak meg, semmilyen felelőssége nincs abban. Ami megint nem azt mondja, hogy nincs összefüggés néha a saját rossz döntéseink és a betegség között. 60-as tábla, megyek 120-szal, belecsúszok az árokba, gerincsérülés, lebénulok, na ott azért van némi összefüggés, mert én nyomtam a gázt. Ennek lett a következménye. De nagyon sok betegség, egy fertőzés. Tömegbe, elkapjuk. Immunrendszerünk úgy válaszol, ahogy éppen nem számítottunk rá. Meg lehet halni akár egy ilyen fertőzésben. Valakinek a vétke, az ő bűne, hogy olyan ember közelébe ment, nem is tudta, hogy ő hordozó. Tehát bőven elég egy beteg embernek megbirkózni a betegséggel, és nem kell a lelkére helyezni, hogy ez miattad van, a te bűnöd, a te vétkes vagy, bűnös vagy, még egy lelki terhet is rátennünk. Ez nem bibliai gondolkodás, nagyon távol áll ez Istentől, de sajnos ma is él Jézus korabeli utcemberének a gondolkodása. Beteg lettél, te vagy a hibás.
0: Összegzésként mi a bibliai egészségügyi gondolkodásnak a lényege? Hogyha egy pár mondatban össze kellene foglaljuk.
1: Azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Az Isten minden receptet megadott ahhoz, hogy itt, ezen a földön, a saját bőrünkben jól érezzük magunkat. Annak ellenére, hogy a bűnrontása, halandóság és minden egyéb nehezékkel itt van, és rontja ezt a helyzetet. Ennek ellenére az Isten minden olyan tanácsot megadott, ne csak majd ott és egykor, hanem itt és most jó legyen. Ez a lényeg. Ilyen Istenünk van, aki ebben is érdekelt. Ennyire szeret minket, miért ne követnénk, miért ne engedelmeskednénk? Szerintem ez egy nagyszerű lehetőség.
0: A mai beszélgetésben a bibliai egészségügyi tanácsokra, útmutatókra, alapokra tettük a hangsúlyt, de találkozni fogunk egy következő adásban is, amikor más könyvekre is alapozunk, és itt Ellen White és az egészségügyi üzenetre gondolok. Nagyon nagy szeretettel visszavárom akkor is, és köszönöm, hogy ma ebben a fontos témában beszélgethettünk.
1: Köszönöm én is az érdeklődést, meghívást.
0: Köszönöm Önöknek, hogy figyelemmel követték a beszélgetést. Dr. Őszfarkas Ernő, lelkipásztor, gyógyszerész és főiskolai adjunktus járt itt a kolozsvári stúdióban, és vele együtt a bibliai alapelveket néztük át, amelyek az egészségügyi területén fogalmazottak meg Isten részéről, ami számunkra is. Ha ma erről beszélgettünk, akkor meghívom Önöket, hogy következő alkalommal is csatlakozzanak, hiszen akkor tovább visszük ezt a beszélgetést, és egy második részben Ellen White írásairól fogunk részletesebben tárgyalni. De mindaddig én minden jót és sok egészséget kívánok mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Élet és egészség.
1: A mai előadásunknak valóban az a címe, hogy a gyógynövény használat veszélyei. Azonban rögtön el szeretném mondani azt, hogy én senkit nem elriasztani akarok a gyógynövény használattól, hanem szeretném, hogyha megnéznénk egy-két olyan alapelvet, ami segít nekünk abban, hogy a gyógynövényeket tényleg értelmesen és a saját egészségünk fenntartásában, a betegségeink gyógyításában használjuk ki őket. A gyógynövényekről nagyon röviden általánosságban, amiért egyáltalán beszélni kell ma a gyógynövényes gyógyításról. Annak az oka az, hogy az Egészségügyi Világszervezet felmérése szerint a Föld népességének mintegy kétharmada, ez olyan 4 milliárd embert jelent, ez elsődlegesen gyógynövényekkel gyógyítja magát. Nem feltétlenül csak azért, mert ők a gyógynövénnyel való gyógyításnak a hívei, hanem gondoljanak a fejlődő országokra például, ahol egyszerűen nem áll más lehetőség az emberek kezében, csak az, hogy a gyógynövények hatóanyagaihoz nyúljanak. De ha most egy kicsikét megnézzük a mai európai viszonyokat, ebben a kicsit megfázós, kicsit kezdődő influenzás időszakban, én úgy gondolom, hogy mindannyian, hogyha meghűltek, akkor legalább egy teát föltesznek. Tehát elmondhatjuk azt, hogy még mielőtt végigvárnánk a sort a házi orvosunknál, azért megpróbáljuk magunkat némiképpen gyógykezelni. Sőt, el kell mondjam azt is, hogy nem csak a gyógyításban, hanem a minden napjainkban ott vannak a gyógynövények. Én nem nagyon gondolnám, hogy lenne olyan ember, aki ne használt volna mondjuk az elmúlt 24 órában gyógynövényt. Hiszen, vagy legalábbis olyan anyagot, aminek gyógynövény volt az eredete. Ugyanis ha önök mossák a fogukat, és remélem, hogy mossák, akkor a fogkrémben található mentol, az tulajdonképpen a borsmentának, fodormentának az egyik alapanyaga. Ez csak egy nagyon kis példa volt, remélhetőleg nem kávéznak és nem isznak kólát, de akik esetleg ezt megtették, azok is gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, gyógynövényeket használtak, bár ezeknek a növényeknek ma inkább az élvezeti értékük az, amiért legtöbben használják. Nézzük meg, most azt közben hoztam egy kis jegyzetet, hogy nehogy kihagyjak valamit, hogy tulajdonképpen hol is állunk ma a gyógynövényes gyógyítással. A mi helyzetünk azért nagyon speciális, mert a gyógynövényes gyógyítás az bár egyidős az emberiséggel, hiszen tudjuk azt, hogy például Kínában a csikófark féléket már időszámításunk előtt 5000 évvel használták. Tehát nagyon-nagyon régóta vannak ismereteink arról, hogy használják a gyógynövényeket. Tudjuk azt, hogy Krisztus születése előtt 500 évvel az emberiségnek már volt kb. 250 darab olyan gyógynövény készítménye, amit orvosságként használt. Tudjuk azt, hogy Krisztus idejében már kb. 500 féle orvossága volt az emberiségnek, amelyeknek az alapanyagának a döntő része gyógynövény eredetű volt. Akik egy kicsikét jobban ismerik a Bibliát, azok bizonyára emlékeznek a patikárius kenőcsére, ami meg van említve, vagy a Laodiceai levélben a szemgyógyító írnak a megemlítése. Tudjuk azt, hogy Laodiceában volt egy nagyon híres szemkenőcs, ami az egyiptomi szembetegségnek az akkori leghatásosabb gyógyszere volt. És elmondhatjuk azt, hogy a ma használatos gyógyszereink 60%-ának az alapanyaga az növényi eredetű volt valamikor. Igen ám, de a múlt század második felében fellendült a gyógyszerkutatás, fellendült a vegyipar, és a gyógyszerkutatók és az ő hatásukra, nyomásukra az orvosok is egyre inkább kezdtek áttérni a szintetikus alapanyagú gyógyszerekre. Ennek több oka volt. Egyrészt nyilvánvalóan lényegesen olcsóbban elő lehet állítani egy anyagot, akkor, hogyha ezt kémiai úton állítjuk elő. Egyrészt azért, mert nem olyan macerás. Nem kell növényeket gyűjteni, nem kell szárítgatni, nem kell megfelelő klímán tartani, nem kell azt figyelni, hogy a virágzásuk melyik időszakában szedjük, melyik részüket gyűjtjük ezeknek a növényeknek. Tehát az olcsóságuk, könnyen hozzáférhetőségük, a pontos adagolhatóságuk miatt előtérbe kerültek a úgymond vegyi úton előállított gyógyszereknek a használata. És ez olyannyira sikeres volt, hogy az orvosaink egy igen-igen hosszú időn keresztül gyakorlatilag az egyetemeken sem tanulták a gyógynövény ismeretet, vagy csak ilyen szakkör jellegűen. Tehát effektíve elmondhatjuk azt, hogy amikor az orvosunk talán nem ajánl nekünk gyógynövényeket kiegészítő terápiaként, akkor ez nem feltétlenül az ő hibájának tehető be, hanem egy oktatási rendszer hiányosságaiként jegyezhetjük fel. Elmondhatjuk még azt is, hogy ebben a hosszú-hosszú történetben, ami végül is a gyógynövényes gyógyítástól elvezetett napjainkig, most eszembe jutott, hogy a döntő többség hölgy, a hölgyeknek nagyon jelentős szerepük volt, és van ma is, hiszen az édesanyák azok, illetve a feleségek azok, a nagymamák azok, akik először fölteszik a teját, mert mi férfiak elég lusták vagyunk, és nem nagyon szeretünk ezzel pepecselni, illetve a történelemben a nők voltak azok, akik nagyon sokszor, és tanulatlan hölgyek, akik nagyon-nagyon jó tippeket adtak orvosoknak, tudósoknak, gondolok itt például a piros gyűszűvirágra, amit szintén egy teljesen egyszerű hölgy ajánlott legelőször egy orvosnak, és egy nagyon pompás, hát ma már kis elavult, de azért jól használható szívgyógyszert, a digoxint fejlesztették ki belőle. Tehát igenis a hölgyeknek is volt szerepe a gyógynövényes gyógyításban. Ma viszont, és amiért ez az előadás egyáltalán megszületett, az, hogy kezdjük felfedezni a gyógynövényeinket. Kezdjünk újra visszatérni a természethez, hihetetlenül nagy reneszánsza van a gyógynövényes gyógyításnak, és ez óhatatlanul magába vonja azt a veszélyt, hogy átesünk a ló másik oldalára. Jó pár évtizedig, majdnem egy évszázadig a ló egyik oldalán voltunk, amikor azt mondtuk, hogy a gyógynövényeket felejtsük el, és jöjjenek a szintetikus anyagok. És most, miután újra felfedezzük a régiót, most ugyan az a veszély van, csak az ellenkező oldalon, amikor azt mondjuk, hogy most akkor csak gyógynövényekkel gyógyítunk, és mindaz a tudás, amit eddig megszereztünk, ami a kezünkben van, azt pedig felejtsük el, és dobjuk sutba. A kérdés az, és ez a mai előadás is azt próbálja taglalni, hogy vajon biztonságosak-e a gyógynövények? Hiszen, ahogy említettem, majdnem mindannyian használunk gyógynövényeket. A kérdés az, hogy vajon hogyan álljunk hozzá ezekhez a készítményekhez? Vajon tényleg annyira biztonságosak, hogy minden előzetes megfontoltság, előtanulmányok nélkül használhatjuk ezeket, vagy pedig vegyük őket komolyan? Hát el kell, hogy mondjuk azt alapelvként, hogy ugye az élettel együtt jár a kockázat veszélye. Tehát az, hogy valami biztonságos vagy nem biztonságos, az nagyon relatív a mi életünkben. Hiszen csak egy példát hadd mondjak, ugye az amerikaiak hozták fel ezt a példát, hogy feltehető-e az, hogy a csirkecsont biztonságos, vagy a csirke biztonságos, vagy nem. Ugye ez senkinek nem merül fel a gondolatában, holott nagyon-nagyon sok amerikai hal meg évente azért, mert például félrenyel csontot, vagy nagyon sokan betegednek meg szalmonellával fertőzött csirkével. De mégse tesszük föl ezt a kérdést, hogy a csirke biztonságos vagy nem, mert mindannyian, legalábbis a többségünk szereti a csirkét, és ezért fogyasszuk. Ugyanígy van például az autóvezetés kérdése is. Biztonságos-e az autóvezetés, vagy nem? Ha végig tekintünk, akkor azt mondjuk, hogy ma nem biztonságos az európai átlaghoz képest, mert kétszer annyian halnak meg a közúti balesetben, mint Európa bármely más országában. Ha most én ezt mérlegeltem volna, akkor lehet, hogy ma reggel azt mondom, hogy tehogy ülök be az autóba, és jövök el önökhöz előadást tartani, mert ez egy nagyon veszélyes dolog. Hát lehet, hogy az előadás végén azt mondják, hogy jobb lett volna, hogyha otthon maradok, de remélem sikerül azért egy-két olyan információt átadom, ami hasznos lesz. Tehát gyakorlatilag az, hogy valami veszélyes vagy nem veszélyes, ez azt akartam érzékeltetni, hogy ez egy nagyon relatív dolog. Itt mindig az előny és a kockázat arányát kell nézni. Megéri-e az, hogy használjam, vagy pedig nem? A gyógyszereknél ugyanez a kérdés fennáll, hiszen gyógyszerérzékenység ugyanúgy létezik. Tehát amikor valaki bevesz egy fájdalomcsillapítót a fejfájására, akkor én gondolom, hogy nem rettegéssel teszi ezt, pedig minden oka meg lehetne rá, hiszen nagyon közismertek azok a hatóanyag érzékenységek, amelyek nagyon súlyos úgynevezett anafilaxiás reakciókat is okozhatnak, és esetleg, ha nem időben és nem szakszerűen kezelik, akkor halálhoz vezethetnek. Tehát az, hogy valami biztonságos-e vagy nem, az nagyon-nagyon sok oldalról megvilágítható. Amit el kell mondani a gyógynövényes gyógyításról, és ez tény, hogy viszont a balesetek száma, tehát itt elsősorban a halállal végződő balesetek száma a gyógynövényes gyógyításnál lényegesen ritkább, vagy elenyésző ahhoz képest, ami például a gyógyszeres gyógyítással szemben tapasztalható. Itt ne csak rossz diagnosztizálásra gondoljanak, hanem esetleg például recept vagy gyógyszer cserére, ami hát azért szerencsére elég ritka a gyógyszertárakban, de azért elő-elő fordulhat a legalábbis elméleti szinten mindenféleképpen. Ugyanakkor, akik azt mondják, hogy a gyógynövényes gyógyításnak veszélyei vannak, szoktak arra is hivatkozni, hogy na jó-jó, de az adagolás kérdése. Mi van az adagolással? Hiszen a szintetikus gyógyszereinknek az egyik legnagyobb előnye, hogy pontosan adagolhatóak. És ebben valóban van igazság. Hiszen gyakorlatilag a gyógynövény készítmények, a drogok, teák elkészítésénél nagyon-nagyon sok tényezőt kell figyelembe vennünk. Figyelembe kell vennünk egyrészt a növénynek a genetikai adottságát, tehát hogy egy adott növényfajtának melyik alcsoportja az például, hiszen a hatóanyagtartalom az változhat alfajonként is. Figyelembe kell vennünk azt, hogy az növény életciklusának melyik időszakában gyűjtjük azt a növényt, hiszen nem mindegy, hogy virágzás előtt, virágzás után gyűjtjük. Figyelni kell azt, hogy melyik részét használjuk föl gyógyteaként, hiszen az egyes gyógynövény részekben eltérőek lehetnek a hatóanyag mennyiségek, és természetesen nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan szárítjuk őket, hogyan kezeljük őket, hiszen gondoljanak arra, hogy ha gramra adagolunk például egy drogkészítményt, akkor óriási különbség lehet, hiszen ha magasabb a víztartalom, akkor sokkal nehezebb az illető készítmény. Ugyanakkor viszont elmondhatjuk ellenérvként azt, hogy jó-jó, pontosan nem lehet adagolni őket, hogy nem lehet annyira pontosan adagolni a gyógynövényeket, de ugyanakkor az előbb említett balesetek száma lényegesen kisebb, másrészt ott van az évezredes tapasztalat a gyógynövények mögött, illetve a gyógynövényeknél elmondható az, hogy szerencsére elég kevés olyan gyógynövényünk van, aminek a terápiás szélessége, tehát az a határ, ahol a gyógyító mennyiség és a halálos adag közötti rész nagyon szűk, nagyon kevés ilyen gyógynövényünk van. Egyébként az előbb említett gyűszűvirágnak pontosan ez az egyik nagy hátránya, és ezért jó, hogy azt tablettába lehet szedni, mert annak nagyon kicsi ez a úgymond terápiás szélessége. Tehát elmondhatjuk azt, hogy igenis biztonságosan adagolhatók a gyógynövények, nem beszélve arról, hogy nagyon sok növénnyel kapcsolatban ahhoz, hogy túladagoljuk őket, ahhoz nagyon-nagyon nagy mennyiségben kellene, hogy fogyasszuk. És ezt a növény keserű íze például meggátolhatja. Az is igaz, hogy viszont a gyógynövény készítményeknél az elkészítés módja az nagyon-nagyon sokat nyom alatban, hogy milyen készítményt szedünk. Hiszen most megint egy hétköznapi példa. Gondoljanak mondjuk gondoljunk a kávéra. A kávénak én nagy ellensége vagyok, de most azért gondoljunk csak példaképpen a kávéra. Ha önök mondjuk egy sima kávét isznak, abban kb. Olyan 65 mg koffein van. Ha viszont mondjuk megisznak egy cappuccinót, amiről mondjuk a köztudatban az él, hogy hát az ugye azért iszünk cappuccinót, mert abban kevesebb a koffein, hát a cappuccinóban olyan 300 mg koffein van a 65-tel szemben. Tehát nyilvánvalóan itt aztán lehetnek különbségek, mert van, ahol pótkávéval helyettesítik a kávét, és akkor a koffeintartalom változhat ennek függvényében. De ha most egy az egyben nézzük a két készítményt, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon sok esetben hiedelmeink vannak arról, hogy melyik készítményt egészségesebb, vagy inkább úgy mondom, hogy kevésbé káros használni. Én el szeretnék mondani 8 olyan alapelvet, amelyet mindenféleképpen szeretném, hogyha szem előtt tartanának akkor, amikor gyógynövényekhez nyúlnak, akár egészségmegőrzés, akár betegséggyógyítás céljából. Az első ilyen alapelv, és ezt azért mondom el, mert egyre többen vannak olyanok, akik saját maguk szeretik gyűjteni a gyógynövényeket, saját maguk szeretik szárítgatni, elkészítgetni. Tehát az első és nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy nagyon kell ismerni azt a növényt, ha valaki saját maga akarja gyűjteni. Azt hiszem, gombászni se mindenki jár ki, csak az, aki nagyon ismeri. Kezeljék a gyógynövényeket is így. Tehát nagyon-nagyon pontosan kell ismerni. A másik dolog pedig az, hogy azért is nem baj, ha az ember ismeri a használt növénynek az ízét, az illatát, mert így fel tudja ismerni nagyon sok esetben, hát ezt úgy szoktuk mondani, hogy organoleptikusan, tehát ízlelés, szemlélés, szaglás útján is, hogy mi az, amit fogyaszt. Tehát ez egy biztonsági tényező. A második nagyon-nagyon fontos dolog a gyógynövényeknél, és itt már kezdik majd látni, hogy mennyire hasonlítanak a gyógynövények a gyógyszerekhez, hogy csak az ajánlott mennyiségben és az ajánlott időtartamig van értelme fogyasztani ezeket a készítményeket. Ezt azért mondom el, mert én járok elég sok helyre, és az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan vízpótlásként fogyasztják a gyógyteákat. Tehát van valamely teja, mondjuk legyen egy hársfa teja, vagy hát a kamillát annyira nem nagyon szokták szeretni, de van, aki mondjuk szereti a kamilla teja ízét, vagy ott van a menta például, vagy esetleg az ánis mag. Van, aki azért issza ezeket a tejákat, mert kellemes az ízük, és úgy gondolja, hogy ez nagyon jót tesz, mert folyadékot is pótol. Hadd mondjam el, hogy ez legalább akkora butaság, mint hogyha mondjuk én hashajtót vennék be minden nap, holott semmi emésztési problémám nincs. Tehát én azt szeretném hangsúlyozni, hogy a gyógynövényeknek gyógyhatásuk van. Most, ha én ki akarok használni egy gyógynövénynek a gyógyhatását, akkor erre a legjobb út az, hogyha tényleg csak akkor szedem, és akkor használom, amikor az adott problémám van. Hiszen a szervezet olyan, hogy nagyon könnyen hozzá tud szokni anyagokhoz. És ez főleg az emésztőrendszeren belül okozhat gondokat, mert ha én egy olyan készítményt szedek, ami esetleg mondjuk szélhajtó hatású, emésztést elősegítő hatású, akkor egy idő után eljuthatok oda, hogy enélkül a teakeverék nélkül nem lesz normális az emésztésem. Mert egyszerűen a szervezet annyira hozzászokott a görcsoldó és egyéb hatásokhoz, hogy egyszerűen nem képes működni enélkül a teakeverék nélkül. Tehát nagyon szeretném, hogyha tényleg a gyógynövényekre, mint gyógyszerekre tekintenének, és nem mint valami játékszerre, vagy üdítő italokra. Nagyon-nagyon fontos, ez a harmadik alapelvünk az, hogy a 65 évnél idősebb emberek, ugyanúgy, mint ahogy a gyógyszereknél. Ott azért már vigyázunk, tehát kevesebb dózissal kezdünk, sok esetben alacsonyabb dózissal kezdünk a gyógyszereknél is. Mert ott már lehetnek olyan reakciók, nem várt reakciók, amelyek módosíthatják az adott gyógyszerkészítmény, ugyanígy a gyógynövénynek is a hatását. A negyedik alapelve az, hogy ha krónikus betegségben szenved valaki, és tartósan kénytelen szedni gyógyszert, akkor ugyanúgy ezt beszélje meg az orvosával, hogyha valamilyen gyógynövény készítményhez vagy tejához nyúl. Egyszerűen azért, mert a gyógynövényekben lévő hatóanyagok és a gyógyszer hatóanyagok között létezik kölcsönhatás, létezhet kölcsönhatás. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogyha mondjuk valaki szed egy vérnyomás csökkentő gyógyszert, és emellé úgy dönt, hogy ő a fagyony teát még kipróbálja, mert annak nagyon jó vérnyomás csökkentő hatása van, akkor ezt beszélje meg az orvosával, mert ott fogja találni magát mondjuk egy 40-es vérnyomással ájultan valahol, valamelyik utcasarkon. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy vegyük komolyan ezeket a gyógyteák, a gyógynövényeket. Az ötödik alapelvünk az, hogy a gyógynövényes használatnál, és itt megint elsősorban a belsőleges, de ugyanígy a külsőleges, tehát a kenőcsökre is gondolok, figyeljünk oda a mellékhatásokra. Igenis létezhetnek mellékhatások, elsősorban allergiás reakciók is létezhetnek, tehát ha valaki mondjuk megivott egy teakeveréket, és utána émelyek, hány ingere van, rossz közérzete van, akkor lehetőleg a második adagot már ne igyja meg. Ha kiütései vannak valamilyen kenőstől, akkor lehetőleg ne használja tovább, mert feltétlenül érzékeny arra a hatóanyagra. A hatodik ilyen alapelv vagy gyógynövényekkel kapcsolatban, és ezt azért mondom, mert az illóolajoknak a használata most virágzik napjainkban ismét, hogyha belsőleg használunk illóolajat, tehát olyan növényi kivonatot, amely nem vizes kivonat, hanem végül is egy ilyen szerves, olajos kivonat, akkor arra vigyázzunk, mert ezekben az illóolajokban a hatóanyag lényegesen nagyobb koncentrációban van jelent, mint egy vizes kivonatban. De mindig a csombormenta olajat szokták hozni elrettentésképpen, hogy ugye az, aki gyakorlatilag ugye hát a mentát használjuk nagyon-nagyon régóta, ahogy említettem, a fokrémtől kezdve a különböző emésztést elősegítő görcsoldó szélhajtó keverékekben, de ugyanakkor egy teáskanálnyi tömény olaj gyakorlatilag akár halálos is lehet. Tehát azért mondom, hogy komolyan kell venni azt, és tudni kell, hogy amit beveszünk, az most tényleg mit tartalmaz, és milyen mennyiségben. A hetedik ilyen nagyon-nagyon fontos alapelv, és ezt szeretném, hogyha terjesztenék tovább, hogy ahogy a gyógyszereket terhes és szoptató anyukáknak gyakorlatilag nem ajánljuk, vagy az előny haszon, tehát a haszon kockázat megfigyelésével tényleg csak orvosi javaslata. A gyógynövényeknél ugyanez igaz. A gyógynövények hatóanyagainak a 99%-a átmegy egyrészt a placentán, tehát a méhlepényen, másrészt meg kiválasztódik az anyatejbe. Tehát ezt nagyon-nagyon tessék szem előtt tartani, tehát terhes és szoptató anyukáknak csak orvosi felügyelet és ellenőrzés mellett adhatóak ezek a készítmények. És a nyolcadik ilyen alapelvünk, ami a gyerekeinkre vonatkozik, ugyanúgy, ahogy 2 éves kor alatti gyermekeknek csak orvosi javaslatra adunk gyógyszert. És ez egyrészt nyilván az életkorukból, illetve a fejletlenebb működésük, elsősorban májműködésükre gondolok, adódik, meg nyilván a kis testsúlyból, a kis víztérből adódó adagolási problémákra, tehát csak gyerekorvos felügyeletével bármilyen teját. Nyilvánvalóan itt lehetett volna most riogatni önöket, hogy igen, hát a kamillateás gőzöléstől is lehet allergiás reakciót kapni, ami benne van az esélye neki, de annyira elenyésző, hogy gyakorlatilag ezzel ijeszgetni embereket tényleg nem nagyon lenne értelme. Tehát ez az a 8 alapelv, amit nagyon szeretném, hogyha szem előtt tartanának. Szeretnék beszélni 2 dologról még. Egyrészt szeretnék beszélni mondjuk a svéd cseppről. Azért szeretnék beszélni a svéd cseppről, mert én akkor még gyógyszertárban dolgoztam, amikor bejött a svéd cseppőrület. Ez úgy majdnem a béres cseppőrülettel együtt jelentkezett nagy tömegben. És akkor mindenki megrohanták a patikát, keresztül gázoltak rajtunk, úgyhogy újra kellett építeni majdnem a gyógyszertárat, amikor jött egy-egy karton svéd csepp, mert hogy ez volt akkor ugye a nagy csodaszer. Most a svéd cseppel kapcsolatban én 2 dologra szeretném felhívni a figyelmet. Itt az előadás előtt szóba került már a Mária Trében könyv, amit én szeretném, hogyha úgy kezelnének, mint egy történelmi ritkaságot, vagy egy nagyon kedves történelmi bizonyítékot arra, hogy hogyan és mi minden módon gyógyítottak annak idején gyógynövényekkel az emberek, amikor még kevés ismeretük volt, mert azért az a könyv elég durva. Szóval ott olvashatnak olyanról, hogy az eszméletlen betegnek adagoljunk 1-2 kanálnyit belőle, és akkor majd magához tér. Hát igen, ez olyan 50% esélye van, mert vagy leaspirálja, félrenyeli, és akkor végképp eltettük lábbalól, vagy egyébként magától is akkor magához tér. Tehát nem beszélve arról, hogy nekem a svéd cseppel gyakorlatilag 2 problémám van. Az egyik az, hogy amikor nekem mondjuk emésztési problémáim vannak, akkor nem sok szükségem van arra, hogy a reumámat gyógyítsam. Ugyanakkor nyilvánvalóan, tehát teljesen ellenkező bajokra ajánlják. Itt az a probléma, hogy a gyógyszereknél az orvosainkat megrójuk azért, hogyha nagyon sok gyógyszert írnak föl, és azt mondjuk, hogy polipragmázia van, amikor a szükségesnél sokkal több fajta betegségre való gyógyszert írnak fel, mint ami nekünk jó. Most mi ugyanezt megtesszük a svéd cseppel, amikor ilyen 24-36 és ki tudja hány füves svéd cseppeket használunk, aminek hadd mondjam el, hogy tehát nem azt mondom, hogy a svéd csepp hatástalan, mert ez hazugság lenne. Én csak azt mondom, hogy a gyógynövényes gyógyításnál egy alapelv kell, hogy legyen, hogy egy adott bajra az adott hatású gyógynövényeket használjuk. Mert teljesen fölösleges olyan anyagokat használni, amelyekre nekem per pillanat semmi szükségem nincs. Ez az egyik veszély. A másik veszély pedig az, hogy sajnos egyrészt a környezeti ártalmak, másrészt a genetikai okok miatt egyre több allergiás beteg van. Na most gondolják el, hogy mekkora az esélye mondjuk egy szénanáthában szenvedő embernek arra, hogy abból a 36 féle gyógynövényből valamelyikre allergiás. Óriási nagy. Én elmondhatom, ez személyes tapasztalat, ezt azért szeretem elmondani, mert ezt nem tudják megcáfolni, hogy amikor bejött a svéd csepp, én is kipróbáltam. Hát miért ne próbáltam volna ki, hát gyógyszertárban dolgoztam, persze semmi bajom nem volt, de hát annyi jót mondtak róla, hogy hát gondoltam, hogy hát ha szebb leszek, fiatalabb, erősebb vagy okosabb, tehát valamit hatását vártam. És nekem 10 éves koromban volt egy, hát úgymond egy extrinzik asztmám, ami azt jelenti, hogy érzékeny voltam a háziportól kezdve nagyon-nagyon sok mindenre. Egyetemista koromban ez átment egy szénanáthába, egy vadkender allergiába, ami nagyon szépen lecsengett, és gyakorlatilag nem okozott tünetet, de amikor a svédcseppet bevettem, akkor gyakorlatilag a második bevétel után olyan szépen befulladtam, mint annak idején azt más koromban. És ez nyilván azért volt, mert a svédcsepp svédkeserűben található a 24 vagy 36 közül, nem tudom melyik. De az egyik növényre érzékeny voltam, allergiás voltam. Tehát én például személy szerint ezért nem szedhetem a svédcseppet. Tehát ezt tényleg arra szeretném önöket kérni, hogy ezt mindenféleképpen tartsák szem előtt. Tény az, hogy a svédcseppnek külsőleg alkalmazva számos olyan előnye van, amellyel más gyógynövény keverék nem vetekedhet. Tehát ezt is el kell, hogy mondjuk. Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy azért bőrön keresztül alkalmazva is okozhat allergiás reakciót, ha nem is olyan vadat és nem is olyan súlyosat, mint bevételen át. Tehát azért erre is figyeljenek oda. Tehát ez volt az egyik dolog. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmüket, ez inkább már a New Age vonalába tartozik. Vannak olyan gyógynövényes terápiák, amelyek különböző keleti filozófiákkal jönnek be hozzánk, amelyek nagyon-nagyon hasonlítanak a hagyományosan nálunk megszokott gyógynövényes gyógyításhoz. Egy ilyen például a Bach-féle virágterápia. Nem akarok propagandát csinálni nekik, inkább le akarnék beszélni róla azokat, akik esetleg használják. A Bach-féle virágterápia külsőleg teljesen hasonlít a gyógynövényes gyógyításhoz. Abból áll, hogy a növényeknek, különböző növényeknek a virágait megfőzöm tejaként. Igen ám, de hogyan, milyen elméleten, hogyan gyógyít ez a fajta gyógymód? Akik ebben hisznek és vallják, hogy ez jó, azt mondják, hogy itt tulajdonképpen nem is a növényben található hatóanyag az, ami hat, hanem az anyagon túl létezik egy olyan gyógyító erő, egy olyan, ami nem köthető anyaghoz, hanem ez mint egy ilyen, nem is tudom mihez hasonlít, egy ilyen szellemi gyógyító ereje a növényeknek, amely az ember lelkével vagy lelki erejével találkozva jótékony hatást fejthet ki, és éppen ezért nem is testi bajokra ajánlják ezeket a virágkivonatokat, hanem elsősorban lelki problémákra. Tehát például ennek a terápiának a hívei azt mondják, hogy ha valaki mondjuk öntelt, akkor a szőlővirág teát kell, hogy fogyassza, hogy ebből a, hát hogy is mondjam, csak jellemhibájából megszabaduljon. Hogyha valaki önző, akkor a cikória virágából kell, hogy teját készítsen. Énkor mindig a kis ördög megmozdul bennem, és arra gondolok, hát bizonyára ismerik a gazdag ifjú esetét, aki végül is odament Jézushoz, és megkérdezte, hogy hát mit cselekedjem, hogy üdvözüljek, és akkor Jézus mondta, hogy tartsd meg a törvényeket. Mondta, hogy ezt gyerekkorom óta megtartottam. És akkor mondta, hogy oszd el a vagyonodat a szegények között, és kövess engem. És ez az ifjú, ez ugye megszomorodva elment. Mennyivel könnyebb dolga lett volna, hogy a gazdag ifjúnak, ha hazamegy, megiszik két bögre cikória virágteját, és megvan oldva az üdvösség kérdése. Ez kicsikét vicces, és talán úgy gondolják, hogy morbid ez a vicc, de hadd mondjam el, mivel végülis ez a klub valahol egy vallásos vagy egy hitbéli alapról indul, hogy a keresztény ember életében, a Krisztusban hívő keresztény ember életében ez egy hihetetlenül nagy veszély. Mert ez a terápia nem azt mondja, hogy ha neked problémád van, akkor menj el a te gyülekezetedbe, keresd meg a te hittestvéredet, vagy borulj le otthon, csendben, egy sarokban, és imádkozz Istenhez, és keresd a megoldást, hanem Krisztus helyett ajánl valamit. És azok az emberek, akik krízis helyzetben vannak, azok nagyon-nagyon sok mindent képesek kipróbálni, és hajlandóak kipróbálni, és ez egy hihetetlenül nagy veszély.

0: az sem mindegy, hogy honnan gyűjtjük. Tehát például, ha mondjuk ez a kiskert a négyes főút mellett van, ugyanis a következő veszélyek lehetnek, mégis köszönöm a kérdést, mert ezt való igaz, hogy ezt elfelejtettem beleszülni az előadásban. Tehát itt arról van szó, hogy a környezeti szennyezéssel is számolnunk kell. Tehát ha ez egy forgalmas főút mellett van, akkor nem bátorítanék senkit arra, hogy onnan feltétlenül gyógynövényt kellene, hogy gyűjtsön. Ha egy olyan rétről szedjük, vagy legelőről, amely művelt terület mellett van, akkor megint óvatosnak kell legyünk, mert a művelt területet nyilvánvalóan különböző úgynevezett peszticidekkel, tehát rovarírtókkal, gyomnövényírtókkal kezelik. Általában ez a kezelés, ez legtöbb, ha ez egy nagy terület, akkor repülőgépről történik. Most nyilvánvalóan a permetszer nem tudja, hogy ez már rét, oda nem esek, az meg szántóföld, tehát számolni kell arra, hogy esetleg fertőzött lehet vegyi anyagokkal. Tehát aki saját maga, az a legbiztosabb, ha van egy csendes, zárt kertje mindenféle nagyüzemi műveléstől mentesen. Hát, hogy aztán mennyi kerozin van a borsmentában a repülőtér közelsége miatt, azt nem tudom, de ez inkább csak vicc volt. Szóval ez mindenféleképpen szempont. Hogyha a szomszéd permetez, akkor hagyni kell legalább 2 hét időt, ez a minimum. De meg kell kérdezni a szomszédot, hogy mivel permetezett, mert minden vegyszernek van egy ilyen úgynevezett egészségügyi várakozási ideje, ami idő alatt lebomlik az a vegyszer, és utána már használható a növény. A másik fajta tejáról, amit tetszett mondani, tehát nyilván ezek a zöld és a fekete teák, amelyek koffein tartalmúak. Nem csodálom, hogy ki tetszik akarni ugrani az ablakon, mert az ugyanolyan, mintha kávézna. Tehát gyakorlatilag akkor meg különösképpen nem ajánlható. Most az előbb említett háromból, a borsmenta, a hársfej és a csipkebogyóból, még a csipkebogyó az, amit igazából leginkább lehet javasolni. A legnagyobb probléma az, hogy ma nagyon sok ember fogyaszt teát folyadék helyett, folyadék pótlása. Most például, ha tudom, valaki nem puffad, nincsenek bélgörcsei, akkor tulajdonképpen vagy nincsen úgymond semmi gyomor problémája, akkor végülis a mentát tulajdonképpen elég fölösleges inni, mert nincs mire. A hársfával megint az a probléma, hogy ha én nem vagyok hurutos, tehát nem kell, hogy felszaggassa valami a lerakódott slájmot, akkor megint fölösleges innom a hársfát, mert ez ugyanolyan, mintha szednék bármilyen hurutoldó gyógyszert, akkor, amikor semmi bajom nincsen. Tehát én azt tudom, a másik dolog meg a tejaivásnak a veszélye az, hogy nagyon sokan ugye ízesítik. Mézzel, cukorral. Most ez megint ugye egy csomó plusz kalóriát visz be a szervezetbe, tehát megint ott vagyunk, azt mondjuk, hogy ó, kérem, gyógyteát iszok, de gyakorlatilag ugyanott vagyok, mintha Fantát, Sprite-ot, vagy bármilyen más cukor, vagy málnaszörpöt innék, mert az a cukor, amit beviszek a szervezetemben, az ugyanúgy fölösleges. Gyakorlatilag ráadásul, ha meg nincs effektív problémám, akkor meg fölösleges gyógyteát igyak. Én csak azt tudom elmondani, amit én szoktam. Én gyakorlatilag folyadékpótlásra kizárólag vizet fogyasztok.
1: A tejjel azért is van gond, mert az az enzim, ami a tejet lebontja, a felnőttek nagy többségénél már nem működik, tehát ezért vannak mindenféle problémák, tehát tejet azt azért nem. Következő van, két lehetőség van. Az egyik az, hogy vizet tetszik inni. Én reggel, minden reggel megiszok 2 pohár vizet. Ezzel kezdem a reggelemet, ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy működjön a szervezetem. A másik dolog, igaz, hogy kicsit költségesebb, de ha már minden áron teját, akkor inkább valami szárított gyümölcsökből. Tehát ne olyat, aminek kifejezetten a gyógyhatása miatt iszunk, hanem valami olyan keveréket, amelyet

rávenni, amit én még újjal se érintettem, csak mondom az okos dolgokat, mindenféleképpen vizet. Például, ha megfigyelik, és itt megint a gyermekeinket is, tehát nekem mondjuk van egy pár, de meg lehet figyelni a kisebbeken, hogy mennyire szeretik a vizet. Tehát nekik még egy természetes ízérzésük van, meg ők azért még úgy automatán működnek, tehát bár most már, ha esetleg a tévében a reklámot meglátja, akkor tudja, hogy mi az, hogy Coca-Cola, meg McDonald's, meg az összes ilyen dolgokat, de azért az ízérzésük még a természetes úton. Tehát én tényleg bátorítanám a vízivásra, vagy mondom, ha mindenféleképpen teje, akkor valami gyümölcs teje. Mint hogyha kávéztatnám, ugye, ezt el kell mondani. Ráadásul tetézem azzal, hogy szénsavas italt adok, ami irritálja a gyomornyálkahártyát, tehát okozhat problémákat a későbbiek során és az emésztésben. Szóval nem tudok a Coca-Cola mellett egyetlen egy olyan érvet sem mondani, ami feltétlenül kiállna. Maximum az, hogyha valaki megy az országúton és úgy érzi, hogy rögtön elalszik, akkor esetleg segíthet rajta ideig, óráig, de utána, ha hazaér, akkor aludja ki magát. Szóval tényleg nem tudok olyat mondani, ami miatt érdemes lenne inni.

teljesen tejaivási szokás az, hogy most valaki zölden vagy szárítottan isze. Én továbbra is csak ezt tudom mondani, hogy a gyógyteákat tényleg meg kéne hagyni. Meg kéne hagyni a gyógyhatásuk miatt. Szóval a teák döntő többségét emésztőszervi problémák miatt isszuk. A döntő többsége. Természetesen van egy jó pár, amit nem azért, mert a vérnyomástól kezdve nagyon sok mindenre lehet fogyasztani, de pontosan az emésztő rendszerünk az, ami nagyon-nagyon könnyen meg tud szokni bizonyos dolgokat. Tehát gondolok itt például az íze miatt. Van, aki ugye szereti a keserű ízt. Tehát tulajdonképpen el lehet azt mondani, hogy a teáknak az egyik előnye például az, hogy ha én mondjuk egy keserű teát iszok, hogy az önmagában reflexesen beindítja az emésztő nedveim termelődését. Tehát úgy a nyáltól, a gyomortól, a vékonybéltől kezdve. Tehát egy nagyon jó emésztést elősegítő anyag már önmagában egy keserű teja. De nem vagyok ebben biztos, mert nyilván az embernek vannak ilyen átmeneti időszakai, hogy valami miatt, vagy elrontotta a gyomrát, vagy jön valami olyan dolog, hogy erre állandóan például szükség lenne, mert az élet normális rendje az, hogy a szervezet működjön magától. Próbálják több úton, hogy hát, ha mondok egy apró igent, de én meg olyan vagyok, tudják, mint ez ilyen beszükült hittérítő, hogy mindig ugyanazt mondom, hogy de igenis a vizet tessék fogyasztani, és a teját meg akkor, ha gyógyteát akkor, ha bajban.

szerepet nem játszik az emésztés szempontjából. De mindenféleképpen, ugye itt megint csak azt mondom, hogy ha valaki szomjas, akkor elsősorban vizet igyon. A vízzel kapcsolatban viszont hadd mondjam el, hogy ami nagyon fontos. Egyrészt az, hogy mindenki az életkorának és az egészségi állapotának megfelelő mennyiségű vizet igyon. Mert én most mondhatnék olyanokat, hogy kérem itt mindenkinek napi másfél vagy két liter vizet meg kell inni. Ez igaz akkor, ha valaki egészséges felnőtt ember. De ha van egy magas vérnyomása, ha van egy szív- és keringési rendellenessége, akkor a lehető legrosszabbat teszem akkor, hogyha az ereiben keringő vérmennyiséget meglököm egy ilyen nagy vízadaggal, mert hogy az a víz az föl is fog szívódni a tápcsatornából. Tehát azért mondom, hogy én mindenkit arra szeretnék kérni, hogy ugyanúgy, ahogy az életünk bármelyik dolgát lehet nagyon bután csinálni, tehát mindig legyünk rugalmasak arra, hogy mindig az adott emberre szabva használjunk bizonyos dolgokat. Viszont folyadékot pedig azért ezt elmondtam, hogy egy olyan szervezet, aminek a több mint a 60%-a víz, egy ilyen szervezetnek szüksége van a folyadékpótlásra. És attól, hogy esetleg valaki idősebb, vagy nem mozog annyit, attól ugyanúgy párologtat viszed, hiszen egy teniszpálya nagyságú, az 80 négyzetméter nagyságú tüdőfelületen, önmagában az, hogy ülök a karosszékemben és lélegzem, igen komoly mennyiségű vizet veszíthetek. Tehát azért nagyon fontos pótolni a folyadékot, mert egyrészt nagyon könnyen besűrűsödhet a vérem, ami nagy munkát ró a szívembe, ha valaki ráadásul még alvadékonyságra is hajlamos, akkor komoly problémái lehetnek belőle. Tehát ezért mindenféleképpen fontos a megfelelő folyadékpótlás. A másik pedig azért, hogy a vesém normálisan tudjon működni, hogy ne koncentrálódjon be például a vizelet, és ne rakódjon le mondjuk homok vagy kő formájában. Ehhez szükséges az, hogy megfelelő mennyiségű vizet igyak. És egy olyan országban, ahol a vesekő megbetegedés, népbetegség napjainkban, ott igenis én szeretném rávenni önöket, hogy reggel igyanak egy másfél pohár vizet mindenféleképpen, mert ezzel nagyon-nagyon sok bajt megelőzhetnek.

Nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy normálisan tudjon emészteni a szervezet, ahhoz szükség van arra, hogy megfelelő töménységben legyen ott az emésztőnem. Most ezt nagyon jól föl lehet higítani egy étkezés közben, vagy közvetlenül étkezés után fogyasztott folyadékkal. Az, hogy étkezés után 1-2 órával, vagy később iszunk folyadékot, az már olyan nagy szerep.

továbbra is csak azt tudom mondani, hogy amennyiben lehet, akkor vizet fogyasszanak. Több lehetőség van, vagy ártézik útból, vagy olyan helyről szerezni, mert nem tudom, nekem van egy jó pár ismerősöm, aki például az ártézi kutakról hordja a vizet, akár 10-20 kilométerre is vannak. A másik dolog a gyógyszerekkel kapcsolatban. Én azt tudnám mondani, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatban ne legyen viszolygás. Megmondom miért. Ugyanis a gyógyszerek nagyon-nagyon szigorú szűrőn mennek keresztül. Tehát amíg egy hatóanyagból gyógyszer lesz, az minimum 10 év. Tehát ha én ma találnék egy olyan anyagot, aminek bizonyított az, hogy valamilyen gyógyhatása van, ezzel leghamarabb 10 év múlva találkozhatnának a patikában. Ugyanis egyszerűen annyira szigorú előírásoknak kell, hogy megfeleljen egy gyógyszeranyag, amelyel igyekszenek kizárni azt, hogy lehetőleg semmiféle olyan mellékhatása ne legyen, ami a későbbiekben jön elő. Való igaz, hogy tudunk a történelemből, ugye a nagy híres német botrány, a Kontergán botrány, amit a talidomid nevű hatanyagú készítménnyel jött, aminek következtében nagyon-nagyon sok végtag, csonkolt vagy hiányos gyermek született, ugyanis kihoztak ez a Kontergán, ez egy nyugtató volt, egy szorongásoldó, amelyet terhes kismamáknak ajánlottak. És gyakorlatilag ez azért nagyon veszélyes, és ezért mondtam, hogy a gyógynövényeket sem ajánljuk terheseknek és szoptatósoknak, mert hiába vannak állatkísérleteink, nem alkalmazhatóak egy az egyre az emberre, például egy ilyen terhesség kapcsán. Nyilvánvalóan emberre meg ilyen kísérletet nem végzünk. Tehát való igaz, hogy voltak ilyen gyógyszerbalesetek, azért, mert felelőtlenül ajánlottak egy készítményt olyanoknak, akik ezt nem szedhették volna, és ezért be kellett vonni. De hadd mondjam el, hogy ma a gyógyszergyárak vagy a gyártók igyekeznek lehetőleg a készítményeiket, ha csak lehet, nem a gyógyszerek csoportjába berakatni, hanem az úgynevezett gyógyhatású termékek csoportjába. Azért, mert sokkal enyhébb az a szűrőrendszer, amin át kell, hogy menjenek ezek a készítmények. Tehát én azt tudom mondani, hogy egy olyan készítmény, ami nem gyógyszer, és úgy van összeállítva ilyen-olyan-amolyan anyagokból, és a patikába kapható, attól sokkal inkább rettegjenek, mint attól a gyógyszertől, amit receptre, vagy recept nélkül, de gyógyszerként kaphatnak.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.